0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

szét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasak teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd valamihez, tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony.

0: Jel Rabmadár.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem alkalmazott kutatási és innovációs központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között ti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A BN.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, A víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozóágyat is lehet bérelni, a gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán, így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabda pályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a Zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félváról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közmúl szolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. Amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrus termesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Vadacsonyban két kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért, az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nádfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamvasan maradt a balatoni déli gyümölcstermesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiasságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Sanctus János gömbkilátó jut eszébe, legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdom mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örök időkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bn.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendulamező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngy szeme. A Balatonfelvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb-nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balatonfelvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messze földön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balatonfelvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malom-tónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek, ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagotta 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének indulótőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabadstrandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizető strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizető strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizetőstrand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton Akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább 1 ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7 Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonbogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekély tavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati Keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte Pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy Pálus kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 14. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a balatonszemesi Pálus örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bóbita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Móroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak. A régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a Pálus szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond-kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kékfonalas, fodros, gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom, textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márkavédjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a Pálus renddel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
0: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
2: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyi pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élményjavítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklődése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
3: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják elhadnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3%, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19%, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az Új Szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
2: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntető eljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakáshitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcímlétesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszi vetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réfülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új idő pontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
4: Pénzvasútra. Az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málnadíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár.

Államkincstár a termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés. A diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a TOP Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a Szedd Magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni.

0: Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
1: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamera felvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátást. Kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasút úti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.

0: Tudás Egyeteme. Infarktus és koleszterin. Karádi István előadása.
1: Előadunk belgyógyász lipidológus, a Semmelweis Egyetem harmadik számú belgyógyászati klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára. Felkérem Karádi Istvánt, hogy tartsa meg előadását.
2: Kedves hallgatóim! A nemzetünk legjobbjait is elérhette az a szörnyű kor, amely egy tragédiát és hirtelen halált okozhat. Az aranycsapat fedezetét 53 éves korában a hírek szerint élte a halál.
3: Infarktus. Válogatott jobb fedezetünk van, kitörő formában. Minden támadás úgy szólván tőle indul el, és a csatáson helyén is többször tölt. És ölünk gól! Most lövésével kiegyenlített a Honvéd csapat.
2: A mindennapi ember számára az infarktus az egyenlő, egy váratlan a szívet érintő borzalommal, amikor mentősivítással intenzív osztály következik, és orvosok küzdenek az életért, gyakran halállal végződik. Köznapi értelemben vett infarktus valóban a szívet jelenti, azonban infarktus alatt az artériák elzáródását értjük bármelyik szövetben. Bármelyik szövetet vagy szervet éri az artéria elzáródása, egy súlyos oxigénhiány, egy súlyos energiaellátási zavar következik be, és ha nem történik valami, akkor ez az elzáródott ér mögötti szöveti terület elhal. Tehát a mindennapi ember számára ez a szívet jelenti, azonban tudjuk, hogy a tüdőben, agyban, bármely más szervben bekövetkezhet ez, és vannak olyan szervek, épp a tüdő meg az agy, ahol a vérellátás olyan, hogy nem biztos, hogy teljes szövetkárosodást szenved el ez a szövet, hogyha az artéria elzáródik. Egyik legnagyobb költőnk, Nagy László, a mondák szerint 9-szer szenvedett el infarktust.
4: Létem a végleg lemerült, kiimád tücsök hegedűt. Lángot kilehel dereságra, kifeszül föl a szivárványra. Látyan túl mezővé a szikla csípőket kiöleli sírva. Ki becéz halban megerett hajakat, verőereket, s dúlt hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a keselyűt, s kiviszi át magában tartó szerelmet a túlsó partra.
2: 200 évvel ezelőttről is vannak emlékeink. Katona József 39 éves korában, már mint Kecskemét főügyésze, a városháza előtt szívszélhűdésben, nyilvánvalóan infarktusban halt meg, és a városháza előtt elhelyezett 1936-ban felállított kettéhasadt kő jelzi ezt az emléket. Itt hasadt meg a szíve Kecskemét legnagyobb fiának. Tudjuk nagyon jól, hogy az artériák elzáródása az utóbbi időben és hazánkban és Európában, a fejlett országban elsősorban az élelmezhesedéssel függ össze. Hogyha ezt hozzászámítjuk az egyéb embóliával, vérrögösödéssel járó betegségeket, akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy Magyarországon a halálozásért az ilyen típusú betegségek több mint 50%-ban felelősek. Azonban az infarktus kialakulása egy bonyolultabb dolog, és szakaszosan jut el a szív ahhoz, hogy egy artéria elzáródjon benne. A civilizációs betegségek elterjedésével kiderült, hogy az érelmeszesedés úgy kezdődik, hogy a zsír lerakódik az ér felületén, utána a mélyben, és egy sajátos szövet, kötőszövetben gazdag szövet, és úgynevezett habos sejtekben gazdag szövet alakul ki, amit plaknak nevezünk. A plak előre haladtával egy idő után vérrögösödés is bekövetkezhet hirtelen, és ilyenkor elzáródik az ér. Rendkívül fontos azt tudnunk, hogy a plakképződésben bizonyos tényezők nagy szerepet játszanak. Ezen a képen láthatjuk, hogy az elzáródott ér mekkora szív-izom területet tett beteggé, szinte használhatatlannál. Minél nagyobb ez a terület, annál inkább veszélyeztetett a beteg. Akkor, amikor ez a plak elkezd képződni, arról van szó, hogy bizonyos elemek, makrofágok és sima izom sejtek zsírt vesznek föl, elsőbben koleszterint, és az ér belhártya az intima alá felrakódva beszűkítik az eret. Fokozatosan beszűkül ez az ér, azonban látható ezen az ábrán is, hogy az első időben 40%-os szűkületig kompenzálja egy tágulással, úgynevezett remodellinggel az ér, és a 40%-os szűkületet következtében már nem tud ellenállni a plak növekedésének, és elzáródik. Természetesen ez a folyamat időben hosszan zajlik le, évekig, esetleg évtizedekig tart, amíg kialakul a végső forma, amikor egy olyan szűkület jön létre, hogy végül is elzáródhat az ér. És ezzel párhuzamosan a tünetek is különbözőek. Amikor egy kritikus szakaszhoz ér ez az egész folyamat, és annyira beszűkül az ér, hogy nem kap elég vért a szív, akkor fellép az isémia, az oxigénellátási zavar, amit angina pectorisnak hívunk. Az angina pectorisos zavarok azok jellegzetesek. A mellkasi fájdalom, amely elsősorban a mellcsont fölött és mögött helyezkedik el, és halálfélelemmel, és hideg izzadással, remegéssel, esetleg elesettségérzéssel, ájulásérzéssel jár. Fiatalokon kevesebb tünetet okoz, azonban az időseken már kis fizikai beavatkozás, például reggeli borotválkozás, vagy néhány lépcső megtétele után jelentkezik. Nagyon jellegzetes, amit ezen az ábrán látunk, hogy a hidegbe, amikor kimegy az anginás beteg, jelentkezik az anginája, és ezt hideg anginának nevezzük. Még egy fontos van az angináról, hogy nem csak a mellkasban jelentkezhet, hanem sugározhat különféle szervek, illetve testrészek felé. Nagyon gyakori az, hogy a váll felé sugárzik, a torok felé sugárzás, ez a nevében is benne van, hiszen az angina eredetileg torok fájdalmat jelentett. Csukló felé, bal gyűrűsújba, jobb vállba és a lapockák közé is sugározhat a fájdalom. Egyik legnagyobb színészünk, Kálmán György, a hírek szerint ugyancsak infarktusban halt meg.
5: Mielőtt innen végképp
2: elmegyünk, be a hangja.
5: Szeretnék elköszönni, emberek. Mint rab, akinek int a szabad út, búcsút rebeg, mielőtt szabadult. Mint a madár, kit délvár arra túl, az ereszalján még egy dalt tanul. Mit is daloljak én, szegény beteg, mit is dadogjak nektek, emberek? Talán nem is kell még búcsúzni se. Hisz észre sem vett engem senki se. Csak egy könyv voltam, aki borba hull, csak egy sóhaj, ki égbe szabadul, csak egy csók, aki hideg kőre lel, csak egy szó, kire visszhang nem felel. Egy pillangó, ki csillagot keres, és elgázolja egy durva szekeres.
2: Az infarktus kialakulása előtt érdekes tünetegyüttes áll fenn, hiszen a panaszok az esetek egy részében változóan jelentkeznek. Hogy hogyan lehet az, hogy egyes emberekben évekig fennállnak anginás tünetek, 5-10 percig tartó fájdalommal, és nem kap infarktust, a másiknál meg egy pillanat alatt halált okozó infarktus alakul ki, az elsősorban a plakkok fejlődésében található meg ez a magyarázat. A plakkok fejlődése során a plakban zsírral telt úgynevezett habos sejtek szaporodnak fel, és a plakkot magát az úgynevezett kötőszövetes vagy fibrózus sapka választja el az érürektől. Minél több ilyen zsírral telt sejt jut be a plakba, annál jobban megduzzad a plak, és annál vékonyabb lesz ez a kötőszövetes sapka. Ez azt jelenti, hogy elvékonyodik, és a zsírban gazdag plak pedig egyre inkább instabilabb lesz. A szövetei nem tartanak megfelelően, és egy bizonyos pillanatban az úgynevezett könyök részen, tehát a fibrozus plaknak a széli részén bereped, és ilyenkor olyan anyagok jutnak be, ez a sérülékeny plaknak az ábrája, olyan anyagok jutnak be a keringésbe, amelyek azonnali trombózist okoznak. A szervezet próbálja ezt a keletkezett üreget valahogy betömni, és gondoljunk arra, hogy egy 3-4 mm nagyságú koszorús érben hirtelen egy rög képződik. A szervezet nem tudja kiszámítani, hogy mekkora az a rög, és valóban el is zárhatja azonnal, és bekövetkezik az azonnali infarktus. A stabil plak esetében a vastag fibrózus sapka nem szakad át, ezért ritkán keletkezik infarktus, azonban az anginás tünetek jellegzetesen szerepelhetnek. Az infarktus kialakulásában tehát ezeknek az úgynevezett instabil plakoknak kitüntetett szerepe van. És ez az instabil plak az, amely megrepedve utána az infarktusos tüneteket létrehozza. A vérrög elzárja az artériát. Képen láthatjuk, ahogy az áramló vér a szűkületeken keresztül áthalad, majd hirtelen egy helyen átszakad a fibrózus kepp, fibrózus sapka, és a vérrög teljes mértékben elzárja az eret, és a mögötte lévő terület elhal, és mivel végartériákról van szó a szív esetében, valójában ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Az, hogy mekkora ennek az infarktusnak a nagysága, az tulajdonképpen az elzárodott érnek a nagysága mutatja meg. Itt láthatjuk, hogy minél nagyobb ér záródik el, annál nagyobb, alapjával az érrel ellentétes oldalon elhelyezkedő háromszög alakul ki. Ezt talán egy folyó delta torkolatához hasonlíthatjuk. Minél távolabb vagyunk a tengerbe való ömléstől, annál nagyobb folyószakasz, szélesebb folyószakasz látja el itt a deltát. Ez egyébként a Nílus delta vidékéről készült ez a fotó. Az is egy érdekes, hogy hogy lehet az, hogy idősebb emberek évekig anginákat kapnak, és a fiatalok pedig egyszer csak hirtelen egy infarktusban meghalnak, vagy súlyos betegek lesznek. Nyilvánvaló arról van szó, hogy az instabil plak megrepethet könnyebben azokban az emberekben, akikben gyorsan fejlődik, magas a koleszterin szintjük, és koleszterinben dús ez az instabil plak. Mit kell tennünk, hogyha az infarktus jeleit tapasztaljuk egy emberen? Az infarktus jelei hasonlóak az anginához, mellkasi fájdalom, izzadás, főleg hideg izzadást érez az ember, szorító, abroncsszerű fájdalmat, megsemmisülési érzést és halálfélelmet. Ha ilyet tapasztalunk bárkin, akkor szívcentrumba kell eljuttatnunk. A szívcentrumok ma Magyarországon képesek arra, hogy megfelelő katéteres beavatkozásban nagyon tapasztalt emberek ezt a szűkületet, még akkor is, ha infarktusról van szó, kitágítsák. Mutatja ez az ábra azt, hogy egy ballonnal körülvett kis katétert föltornak a szűkületre, és utána ezt a plakkot, ugye a plak beszűkítette az artériát, gyakorlatilag a ballon fölfújásával széttolják és szétfeszítik. Nagyon fontos, hogy ez gyakorlott szakember kezébe kerüljön, és Magyarországon már vannak ilyenek. A következőkben bemutatnék egy katétert, egy szívkatétert. Láthatjuk, hogy ez olyan hosszú, még az ilyen hosszú emberek esetén is a comb artériába betolva a szív fölé ér a szívkatéter. Ez a vége azért görbe, mert mozgatható bizonyos drótokkal, és a koszorús érbe be tudják tolni az orvosok. Ez egy másik katéter, amit gyakorlatilag az előbbi után tolódik be az artériába, és azt láthatjuk, hogy ha ezt a pumpát föltekerem, akkor a tetején levő ballon megtelődik folyadékkal, és egyre inkább kiszélesedik, és azt, amit láttunk az ábrán, hogy neki feszül az ér falának, most telődik föl, most telik meg vízzel, ugye nagyon kevés távolságról van szó, ahogy feltelődik folyadékkal, a 2-3-4 mm-es érbe betolva a plakot neki tolja az érfalnak, és gyakorlatilag a tágulat az keletkezik, és a vér ismét folyik, és nagyon-nagyon fontos az időfaktor. 3 órán belül ennek a betegnek oda kell jutni ehhez a központhoz, mert akkor van esélyünk arra, hogy a szívizomzat jó részét megőrizzük. Tulajdonképpen ez a folyamat látható ezen a következő ábrán, amikor láthatjuk ezt a katétert, és azért, mert a tágítást követően nagyon gyakran visszaszűkült az ér, és ilyenkor nem a plak növekedett meg, nem érelmeszesedéses alapon, hanem az ér belhártya, az intima sejtjeinek egy szaporodása az, ami beszűkítette az úgynevezett intima proliferáció. Ezért a kutatók kitalálták, hogy egy aranyfonatot helyeznek ide be. Erre a ballonra ráhelyezett aranyfonatot neki nyomja, ez egy puha aranyfonat az érfalának, és ezentúl nem szűkül vissza az ér. Ez a stent, ez egy nagyon fontos beavatkozás, és most jön a pláne, hogy ezen stent mellett is kialakulhat szűkület, mert a stent két oldalára ez az intima proliferáció behatol, így jön létre az instent, a stenten belüli szűkület. A kutatók megint okosak voltak, és láttuk az előző ábrán, hogy egy bizonyos gyógyszerrel feltelítik a stentet, amely gyógyszer bedinfundál az érbe, és nincs tovább szűkület. A következő nagyszerű ábrán egy röntgenfelvételt látnak, amikor a katéterrel föltöltik az infarktusos eret, és látjuk ott azon a ponton, hogy nem megy tovább a katéterrel befecskendezett kontrasztanyag, és most jön a tágítás, betolják a stentet, ott látjuk a katétert, ahogy bejut, és a következő ábrán látjuk, ahogy kinyílik az artéria, és utána faágszerűen föltelődik, és megint van vérellátása annak a területnek, amelyik eddig nem kapott vért. Ez időnként ismétlődik, mert akkor kicsit vizuálisan jobban tudjuk megjegyezni. Magyarországon 7 városban, 11 ilyen központban van már ilyen speciális szívkatéteres központ, és további ilyen központoknak a létesítését itt például Baján is tervezik azért, hogy az ország egész lakosságának elérhetők legyenek ezek a központok. Láthattuk az elején, hogy nagyon fontos az, hogy ezek a óriás falósejtek, vagy makrofágok és a sima izomsejtek nagyon sok koleszterint bevisznek az érfalba. Ezért évszázadok óta felmerült annak a lehetősége, hogy a vér és a test koleszterin tartalma és az érelmeszesedés között közvetlen összefüggés van. Kiderült, hogy ez így van, rendkívül sok vizsgálat igazolta ezt, már epidemiológiai népességi vizsgálat, de aztán az is kiderült, hogy nem csak a koleszterin okoz infarktus, hanem láthatjuk azt, hogy különféle egyéb faktorok is infarktushoz, illetve érelmeszesedéshez vezethetnek, és ezeket rizikófaktoroknak nevezzük. A legfontosabb rizikófaktorok természetesen a vér koleszterinje mellett a magas vérnyomás betegség. A magas vérnyomás szinte benyomja a magas koleszterint az érfalba, és elősegíti a plakk képződést. A cukorbetegség, a dohányzás, nem is akarom említeni, milyen fontos rizikófaktor. Természetesen a kövérség is, különösen a hasi zsírszövet növekedése termel olyan hormonokat, amely érelmeszesedést okoz. És utoljára, de nem utolsó sorban kiemelném a családi öröklődésnek a fontosságát. Abban a családban, ahol sok infarktus van, ott vizsgálódni kell a rizikófaktorok iránt, hiszen valószínű többet találunk belőlük.
0: Karádi István előadását hallják az infarktusról és a koleszterinről.
2: Framingham egy kis amerikai város, 5500-as lakosa van, és 20-25 éve, minden évben vagy két évben ezekre a rizikófaktorokra minden egyes lakosát megszűrik. És ebből olyan érdekes eredmények derültek ki, amely az egész világ számára komoly tapasztalatot jelent. Itt egy ábra van a Framingham vizsgálatban, és egy egyszerű összefüggést hagy mutassak meg, azt láthatjuk, hogy minél magasabb a koleszterin szint, annál több 1000 emberben az infarktus előfordulása. Azonban, ha csak két értéket megnézzük, mondjuk a 7-es értéket és a 6-os értéket, azt látjuk, hogy akikben 7 millimol per liter átlagosan a koleszterin szint, ott 1000 emberben közel kétszer akkora infarktus fordul elő egy idő alatt, mint a 6-os értékben. Tehát ez is felhívja a figyelmet a koleszterin rendkívüli fontosságára. 1815-ben Eugène Chavreul felfedezte a koleszterint. Eugène Chavreulnek még szerencséje is volt, mert 102 éves korában megérhette azt, hogy Reinitzer, egy német kémikus, megállapította a tapasztalati képletét. Utána két másik német vegyész, Windaus és Wieland az, aki végleg a koleszterin szerkezetét tisztázta. A koleszterin rendkívül fontos. Jegyezzük meg, hogy a szervezetünknek abszolút szüksége van rá. Hol a legfontosabb a koleszterin? A membrán egyensúly fenntartásában. A membrán egy folyékony, dinamikus egység, amely koleszterin és foszfolipid által megtartja a rugalmasságát, a képlékenységét, és ez a dinamikus egység csak akkor tartható föl, ha megfelelő koleszterin áll rendelkezésre. Tehát nem felesleges anyagról van szó, hanem rendkívül fontos anyagról. A koleszterin emellett más anyagoknak, hormonoknak, például a mellékvesekéreg hormonoknak és a nemi hormonoknak is az előanyaga, és érdekes módon epesav formájában ürül ki az epén keresztül, és az epesavak egyben elősegítik a felszívódását. Itt egy modellt látunk, ez a bélüreg ezen az oldalon, és ez a modell pedig a epesavat és zsírokat, koleszterint tartalmazó micellum. A micellum átjut a bélhámsejten, itt a bélhámsejten belül átalakul, egészen alkotó részeire bomlik, majd egy speciális lipoprotein féleség, erről fogok még beszélni, a kilomikron, a bélhámsejt az közvetlen a nyirokutakba juttatja ki. Tehát a nyirokutakba, és a nyirokutakból jut be a keringésbe a koleszterin, tehát az epesavak, amelyek a koleszterin végtermékei, egyben elősegítik a felszívódásukat is. A másik nagyon fontos összetevő a triglicerid. A trigliceridek azok gyakorlatilag neutrális zsírok, amelyek glicerinből és zsírsavakból állnak. Hogyha ábrázolni akarnám, hogy hogyan néz ki a koleszterin, akkor talán azt mondhatnám, hagyd ne törjem most föl, otthon mindig én szoktam föltörni a tojást, mert én magam szeretem csinálni a tükörtojást, A tojás sárgájának az állaga nagyon hasonlít a koleszterinhez. Valójában a koleszterin egy ilyen sárga, málékony sószerűség tiszta állapotban. Azonban a triglicerid az neutrális zsír, és az semmi más, mint amit itt tömbben kapunk a közértben. Tehát ehhez hasonlít a triglicerid. Ez a két fontos összetevője gyakorlatilag a zsíroknak, és ne felejtsük el, hogy a mindennapi életben ennyit találkozunk velük. A vér az gyakorlatilag főként vízből áll. Hogyan lehet az, hogy ezek az anyagok, hát tudjuk nagyon, ez a zsír nem oldódik a vízben, mégis oldatban marad a vérben, és ott kering, és eljut, ahova kell. Ez úgy lehetséges, hogy egy fehérje típus az apoprotein hozzá csatlakozik a koleszterinhez és a trigliceridhez, és lipoproteinek képződnek belőlük. Ez egy kapilláris, tehát a legkisebb ér, és láthatjuk, ezek a különféle lipoproteinek. Az előbb említett nyirkon keresztül bejutott kilomikron már itt van, ez a legnagyobb molekulaszerűen szerveződő egysége a szervezetnek, erre mi lipidológusok nagyon büszkék vagyunk, és a kilomikron utána bejut a májba, és a májban egy új lipoprotein féleség, a very low density lipoprotein keletkezik, amiből azonnal LDL lesz. Na ez az LDL az egyik legfontosabb lipoprotein, hiszen ez a koleszterin donor, ez adja mindennek a koleszterint, minden sejthez az LDL utatja el a koleszterint, és itt látunk egy kis jelenséget, hogy az LDL olyan pici, hogy a sejtek között ki tud mászni az erek mögötti terület, a szubintimális részben, azonban van egy másik kicsi molekula, és sajnos itt az ábrán megcserélődött, ez az LDL és ez a HDL, mert a HDL még kisebb, az utána tud eredni, és egy kicsit meggátolja azt, hogy az LDL olyanná alakuljon, amit aztán ezek a csúnya makrofágok és sima izomsejtek fel tudnak venni, és beviszik az érfalba. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egyrészt az LDL, mint koleszterin szállító meghatározza a koleszterin szintünket, ez a fő rizikófaktor a koleszterin szempontjából, másrészt pedig az LDL-nek a modifikálódása, a változása elősegíti a habos sejteknek, a plakkot alkotó habos sejteknek a keletkezését. A HDL-nek több szerepe van, az egyik utána megy a szubintimális részbe, megakadályozza, hogy oxidálódjon, megakadályozza, hogy jó falatot jelentsen a makrofágoknak. Másrészt egy nagyon fontos funkciója van, hogy a különféle perifériás sejtekből a HDL az, amely a koleszterint visszahozza. A szervezetben számos olyan szövet van, aminek lassú a koleszterin forgalma. Tehát lassan megy be a koleszterin, de lassan szabadul is meg tőle, például a bőr, például a lépien, az a legfontosabb az artériafal. És az artériafalban is a HDL ezt a scavenger, utcaseprő funkciót elvégzi, tehát a perifériás sejtből visszaviszi a májba a felesleges koleszterint, ami aztán az EP-vel kiürül. Ez egy rendkívül fontos funkció, hiszen tulajdonképpen ezzel megvédi az artériafalat attól, hogy szinte mindenki érelmeszesedést kapjon, és ha a laborleleten megnézzük a koleszterint és a trigliceridet, mellette láthatjuk a HDL koleszterint is, amely a saját ateroszklerózis, érelmeszesedés elleni védelmünket jelenti. A civilizációs betegségek elterjedésével a koleszterin megnőtt. Valószínű arról van szó, hogy a civilizáció maga, az állati táplálkozás felé való fordulás, ez egyben nagyon sok koleszterint és neutrális zsír bevitelét is jelentette. Ezen az ábrán azt láthatjuk, hogy az LDL receptor egy nagyon fontos funkciót fejt ki, ezt az LDL-t fel tudja a perifériás sejt venni, hogyha magas a koleszterin szint. A fejlett országokban sajnos úgy tűnik, hogy a táplálkozás változása a fejlődő országokhoz képest az érelmeszesedés felé tolta el az irány. Ennek az eklatáns példája az volt, amikor a Japánban élő japánok Amerikába költöztek, és az addig halakon és zöldségen élő emberek, akik nem ismerték az érelmeszesedést, egyszer csak magas koleszterinnel kezdtek rendelkezni, és megjelentek az érelmeszesedés jele is. Ez egyértelmű bizonyíték volt, hogy egy alacsony koleszterin szintű diétáról magas koleszterin szintű diétára áttérve valóban az ember esendővé válik az infarktus felé. Sajnos Magyarországon is nagyon rossz a helyzet. A magyar étrend a zsírban, neutrális zsírban, tojásos tésztában nagyon gazdag, mint ahogy Szindbádból tudjuk.
4: Elment, nagyságos uram. Elment. Kérem, én a kaszinóban voltam fiatal pincérkoromban. Akkoriban még a Szemere, a Bécsi, az Uchtritz voltak a rendben.
6: Az Uchtritz.
4: A zsokék odakünn várakoztak az evérlőben, A trénerek meg a folyosón ültek.
5: Ostrics.
4: Ott folyt a tipperés néha éjfél után is.
2: Hát azt hiszem ez meggyőző volt. Sajnos egy kis plágium, mert ez már elhangzott egyszer ebben az adásban, Minden Tudás Egyetemén, de azt hiszem ebben a témában ezt nem lehetett kihagyni. A 80-as években a diétás koleszterin megszorításával, főleg amerikai vizsgálatok alapján vissza lehetett szorítani a koleszterin szintet is, sőt az érbetegségek is csökkentek. Azonban a kételkedők száma az csak lassan csökken. Sokan azt mondják, akik magukat kutatónak is tartják, hogy ha kevés koleszterint viszünk be, akkor a szervezet minden sejtjében levő kis koleszteringyár elkezd dolgozni, és akkor sok koleszterint termel a szervezet. Ebben van valami igazság, azt hiszem bonyolultabb a dolog, azonban azt kell tudni, hogy a felszívódásért, a genetikáért rendkívül sok tényező felelős. Tehát a genetikai tényezők meghatározzák azt is, hogyha a diétás koleszterinünket csökkentjük, vajon csökken-e a vérszintünk. Úgynevezett meta-analízisek, tehát nagyon sok vizsgálat összevont értékelése azt mutatta, hogy átlagosan 8%-kal tudjuk a koleszterin szintet csökkenteni, a diétás koleszterin csökkentése, azon sokan vannak közöttünk, akik 20%-kal tudják. Tehát ezért a társadalom számára, mivel nincs standard vizsgálat az adott egyénre vonatkozóan, egy átlagot tudunk mondani. Ez 300 mg koleszterin per nap bevitele. Sajnos a magyar étrend az átlagosan 700 mg koleszterin tartalmaz. A koleszterinben szegény étrend elsősorban zöldségekben dús. Hát nem akarom felsorolni, azt hiszem mindannyian ismerjük ezeket a zöldségeket, hiszen nincs bennük se koleszterin, se neutrális zsír. Azonban a diétához még más is hozzátartozik. Itt megmutatok egy búzaféleséget, a durum búzát, amely elsősorban az olasz tésztákban szerepel, és az ebből készült ételek koleszterin szegények, és egyben a koleszterin felszívódását is gátolják, ugye itt egy nagyszerű pizzát látunk, és hogyha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy más nagyon fontos mediterrán elemek is szerepelnek ebben a diétában. Ha valaki nem ismerné, ez az olajbogyó, és az olívaolaj használatát minden mennyiségben ajánlom, mert a saláták ízesítésével és különféle ételek elkészítésével valóban előnyös helyzetet hozhatunk létre. Amikor én tükörtojást csinálok, akkor opportunista módon ilyen olívaolajba sütöm ki. A vörösborról egy mondatot. A vörösbor rendszeres, kis mennyiségű használat, ez a one drink, tehát 2-3 deciliter per nap, egészségesekben, akinek nem magas a triglicerid szint, nem akarom végigmondani, tehát egészségesekben biztos, hogy előnyös hatású, hiszen több ponton is gátolja az éremmeszesedést. Az egyik ilyen fontos pont az antioxidáns hatás, tehát a vitaminokhoz hasonlóan annak a kis ravasz LDL-nek az oxidációját gátolja. A másik pont pedig egy baktériumféleség, a klamidiának a szaporodását gátolja, és a klamidia állítólag részt vesz az éremmeszesedésben. Tehát ha meggátoljuk a szaporodást, az éremmeszesedés is csökken. A halvan gazdag étrend mindenképpen ajánlható, és egy tévhitet szeretnék eloszlatni, nem csak az a jó drága tengeri hal az, ami igen előnyös. A magyar halakban is 78%-ban megtaláljuk azokat a zsírsavféleségeket, amelyek előnyösek számunkra. Közismert az, hogy halban gazdag, tehát halászfalvak lakosai 8-10 évvel tovább élnek, mint mondjuk állatokból készült eledellel táplálkozó kisebb falunak a közössége. Azt hiszem Ádámnak és Évának is előbb el kellett volna kezdenie ezt a diétát. Ha nem tudják elolvasni, akkor elmondom, hogy itt töpörtyű szelepel és szalonna, viszont itt a kígyó az almát ajánlja, mint koleszterin szegény étrendet. És amikor megszületünk, akkor a koleszterünk nagyon alacsony, 2 millimol körül van, és aztán serdülni kezdünk, és olyan 18-20 éves korunkra elérjük a ránk jellemző koleszterin szintet. Azonban a genetika nagyon lényeges. 60-90%-ban meghatározza a koleszterin szintünket, ezért a gyerekeinknek a koleszterin szintjét is mérni kell, mert hasonló lehet a miénkre, különösen, hogyha a miénk magas. 1985-ben Goldstein és Brown, két amerikai kutató, Nobel-díjat kapott a koleszterin, elsősorban az LDL receptor felfedezéséért. Érdekes a történet, mert 1973-ban Grazban, ahol volt szerencsém nekem is dolgozni, egy ilyen pici abszakban, egy nagyon kicsi közleményben közölték azt, amiből világszenzáció lett, és azóta minden gyógyszerre, minden szervezetben levő szerves vegyületre a receptor elméletet alkalmazunk, és be is vált. Ők fedezték fel az LDL receptort, ők fedezték azt fel, hogy ez az LDL bejut a sejtbe, és a sejtben megakadályozza azt, hogy a sejt saját koleszterin termelődéshez a kis gyár elkezdjen dolgozni, tehát tulajdonképpen szabályozza a koleszterin szintézisét. Fordítva is igaz, ha a koleszterin csökken a sejten belül, akkor a sejt LDL-t vesz föl, és a saját kis koleszterin szintézisét is ugyancsak fokozza. Van egy betegség, amit familiás hiperkoleszterinémiának, tehát családi magas koleszterin szintnek nevezünk, ebben súlyos infarktusok alakulnak ki már 30 éves korban, és ott ez az LDL receptor csak 50%-os. Magyarországon 15 ezer ilyen ember van, köztünk élnek. Egyetlen egy olyan képet tudok mutatni, ami tulajdonképpen stigmája lehet ennek a betegségnek. A magas koleszterin szint mellett a szemhéjakon ilyen koleszterin felrakodások keletkezhetnek szimmetrikusan. Ezt xantelezmának hívjuk. Ha az utcán ilyet látunk, vagy a baráti körben, családi körben azonnal koleszterint kell mérni, azonban ne lepődjünk meg, hogyha normális. Tudnék, ahhoz, hogy ez keletkezzen, nem csak a koleszterinnek kell magasnak lenni, hanem egy bizonyos makrofág zavarnak is föl kell lépni, tehát amikor csak a makrofág zavar van, akkor normál koleszterinnél is kialakul. Azonban a familiás hiperkoleszterinémiások 20-30%-ában kialakul, tehát feltétlenül az ilyen illetőket koleszterin szempontjából meg kell szűrnünk. 1985 Nobel-díj, és utána egy fantasztikus felfedezés következett. Japán tudósok egy gombaféleségből egy kompaktin nevű anyagot állítottak elő, és feltalálták a statinokat. A statinok a legmodernebb és effektív koleszterin csökkentő gyógyszerek, vegyületek, amit most már széles körűen alkalmazunk, 30-50%-kal csökkenthetik az LDL és a koleszterin szintjét, és valóban megállítják az éremmeszesedést egy bizonyos hatékonyság mellett, sőt vissza is fordíthatják azt. Ez egy katéteres képnek, hát a, hogy mondjam, a retusált változata. Azt láthatjuk, itt az első katéter az azt mutatta, hogy egy súlyos szűkület van ennek a betegnek az egyik koszorú serén, és ezt 64%-nak minősítették. 2,5 éves statin kezelést követően 31%-ra bővült ki ez a szűkület, tehát nagyon effektív volt ebben a betegben a statin kezelést. 1994 az első nagyon-nagyon fontos dátum. Montrealban én is ott voltam, svéd kutatók bebizonyították, hogy statin kezeléssel 5 év alatt az infarktusokat nagy százalékban csökkenteni lehet. A koszorús eredetű halálozás 42%-kal, az összhalálozás pedig 30%-kal csökkent olyan betegcsoportban, akikben vagy bizonyított koszorúér messzesedés, vagy már lezajlott infarktus volt. Tehát ez egy igazi, nagyon magas rizikói csoportban 5,5 éves kezelés bizonyított be. A másik nagyon fontos vizsgálat a szívvédővizsgálat, amely 2001-ben fejeződött be, és ugyancsak egy statin típusú gyógyszerrel ugyanezeket az eredményeket hozta, azzal a különbséggel, hogy érdekes egyéb következtetéseket is levontak az eredményekből. Minden egyes csoportja a vizsgáltaknak lehetett az nő, cukorbeteg, sőt 80 éven fölöttieknél is elérték azt, hogy 25%-kal csökkent az infarktus rizikója 5 éves statin kezelést követően. Tehát rendkívül előnyös vegyületek, és ebből a szívvédő vizsgálatból még egy kiderült, hogy nem csak azoknak az infarktus rizikóját csökkentett, akinek magas a koleszterinje, hanem az eddig úgy gondoltuk, hogy az 5 millimol per liter körüli koleszterin szintű embereknek normális a koleszterin szintjük, mégis kapnak sokan infarktust. Kiderült, hogyha ezeket megkezelték a statinokkal, természetesen ugyanúgy 5 évig, ezek a csoportban szerepeltek, ugyanilyen rizikó csökkenés következett be, tehát az alacsony koleszterin vagy normál koleszterin szintet még alacsonyabbá téve a rizikó jelentősen csökkent, és itt felvetődött az, hogy nem csak a koleszterin szint csökkentésével, hanem a statinok egyéb úgynevezett pleiotróp hatásával is összefügg ez az effektus. A magyarországi viszonyok is elszomorítóak, ezért 2003. novemberében 9 orvos társaságnak az elnöksége ült össze, hogy egy magyar terápiás konszenzus konferencia keretében meghatározza azokat a célértékeket, amely célértékek elérésekor megállhat az érbetegség, vagy visszafordul. Én úgy érzem, hogy ezt minden embernek ismernie kell a legsúlyosabb csoportra vonatkozóan. Ha valakinek infarktusa, érbetegsége vagy cukorbetegsége van, akkor a koleszterin szintjét 4,5 millimol per literre kell csökkenteni. Független attól, hogy a labor lelete milyen tollig értékeket írnak, mert sajnos ezek még ilyen konvencionális régi értékek, a 4,5 millimol feltétlenül jelenleg kötelezőnek tekinthető. Említettem, hogy a trigliceride is, főként, hogyha a HDL koleszterin alacsony, tehát a HDL-nek nem megfelelő a védőfunkciója, ugyancsak rizikót jelent, azt 1,7 millimol per literre kell beállítani, és a HDL 1 millimol per liter fölött védőhatású. A HDL még ugyancsak nagyon fontos vegyület, illetve szerves vegyület, hiszen arról van szó, hogy a HDL koleszterin 1%-kal való emelése 3%-kal csökkenti az infarktus rizikót. Tehát erre a paraméterre is feltétlenül figyelnünk kell. Két forrásból származik a koleszterin. Egyrésztről kintről, amit táplálkozunk, a másik az pedig a belső koleszterin, láthatjuk, amiket termel a szervezet. A külső koleszterinünk csökkentésével láttuk, ugyancsak tudjuk csökkenteni az infarktus rizikót, a belső koleszterin csökkentésével gyógyszeresen ugyancsak tudjuk csökkenteni a koleszterin rizikót, illetve az érrizikót. De azt ki kell jelentenünk, hogy nem szedhet mindenki gyógyszert, nem tarthat mindenki ilyen kemény diétát, csak akinek közvetlen szüksége van rá. Azonban társadalmi méretekben egyet tehetünk, az életmódot változtatjuk meg. Az életmód rendkívül döntő, és életmódváltoztatással Egyesült Államokban ugyancsak bizonyították, hogy érvédő hatással megfelelő életet élünk. Mi ez az életmód? Az egyik, ugye említettük a mediterrán diéta, itt a hal az, amelyik jelzi ezt a mediterrán diétát. A vörösbort már említettük, de azt hiszem nem baj, ha még egyszer megemlítem. A dohányzás rendkívül fontos, hogy leszokjunk róla. Az eret olyan mértékben sérti a dohány, sokféle módon a szénmonoxid, a nikotin, amely utána teret enged ezeknek a lipidus anyagoknak a lerakódásához. A testsúly, főleg a hasi körfogatunk az, ami veszélyes, tehát a testsúlyunk kontrollja nagyon fontos, és a legutóbbi vizsgálatok kimutatták, hogy nem csak ez a 3-4 óra heti gyötrő mozgás, hanem napi 10-20 perc könnyű mozgás is jelentőséggel bír, lassítja az érfolyamatokat, tehát feltétlenül ajánlott. És még egyről ne feledkezzünk meg, nem csak gyógyító orvos van, hanem megelőző orvos is. El kell mennünk, meg kell nézni a koleszterin szintünket. Az ajánlások alapján nem olcsó mulatság társadalmi szinten, 5 évente 20 éves kortól ellenőriznek el a koleszterin szintet ahhoz, hogy az érbetegségeknek megfelelő célértékeket utána megfelelő módszerrel elérjük.
6: A következő kérdésem lenne, azt mondta, hogy a HDL ez a védő koleszterin, ugye, ha jól értem, és az összes koleszterin. Mi ennek az optimális aránya, mert ha magas a HDL, akkor magas az összes koleszterin. Tehát ezt hogy célszerű beállítani, ez az első kérdésem. A második pedig az, hogy említette ezt a statint, hogy ez milyen jó hatása van. Ez jó hatása van, gondolom én, a koleszterinre, de milyen egyéb káros hatása van a szervezetben?
2: Az arányokat illetően mondhatunk egy durva arányt a koleszterin és a HDL koleszterin vonatkozásában, ez 4:1. És valóban nagyon igaza van, hogyha a HDL koleszterin emelkedik, mivel az az összkoleszterin része, emeli a teljes koleszterin. Tehát ezért az aránynak nagyon fontos szerepe van. Azonban abszolút értékben is azt mondhatjuk, hogy 2,5 millimol per liter fölötti HDL koleszterin, az már olyan védő hatást fejt ki, hogy ezt hiperalfa lipoproteinémiának, vagy longeviti, hosszú élet szindrómának hívjuk, és az ilyen betegnek mindig megmondom, hogy a kedves házastársa 90 éves korra számítson a beteg esetében. A másik kérdés az a statin. A statinok kérdéséről nem akarok sokat beszélni, mert ez nem a gyógyszereknek a pulpitusa, ahol beszélni kéne erről, azonban azért voltam kénytelen róla beszélni, hogy tudjanak róla az emberek, hogy létezik olyan gyógyszer, amely megfelelő alkalmazással megállítja, sőt megfordítja az érelmeszesedést. Aki ezzel foglalkozik, az csodálkozva vette tudomás, hogy addig, amíg ilyen 15% körüli koleszterin csökkentők álltak rendelkezésre, nem nagyon változott semmi. És a statinok után egy robbanás történt, és látom azokat a betegeket, akik néhány év alatt tönkrementek volna az infarktus követően, hogy élnek, és nem kapnak újabb infarktus. Tehát a mindennapi tapasztalat. Ez. Nincs olyan gyógyszer, mondta egy nagy tudós, amelyiknek ne volna mellékhatása, mert a fő hatása sem elegendő. Tehát a szervezetünkben a gyógyszerek különféle hatásokat hoznak létre. Valóban a statinoknak nagyon fontos két mellékhatását. Hogy mondjam el, az egyik az izombetegséget okozó hatása, amely 5% alatt van, és a másik pedig a máj enzimeinek az emelkedése, ami ugyancsak 5% alatt van. Hagy említsem meg, mindig ezt szoktam érvként mondani, az az aspirin, amit mindenki szed, 200-szor több halálesetet okoz bárhol a világon, mint a statinok, egyszerűen a vérzés fokozása, vérzékenység fokozódásával. Bonyolult kérdés, az a lényeg, ha valaki statint szed, kontroll szükséges, hiszen egy olyan betegségre az érelmeztetés nem fáj, szedünk egy gyógyszert, aminek az eredményét nem nagyon látjuk, csak hosszú távon. Ezért a gyógyszer mellékhatásait ellenőrizni kell, nehogy attól legyünk betegek.
7: Hogyan tudhatom meg a koleszterin szintemet? Egyáltalán kell ezt tudnom?
2: Nem akarom sértegetni és a korára rákérdezni, de egészen biztos, hogy kell tudnia. Azokban a családokban, ahol nagyon magas a koleszterin szintje a szülőknek, ott a gyerekeknek már ilyen 10 éves kora körül meg kell határozni a koleszterin szintet. Én gondolom, hogy ön 20 éves, tehát szüksége van arra, hogy tudja a koleszterin szintjét. 5 évenként 20 éves kor után meg kell mérni a koleszterin. Ezek az ajánlások ma. Természetesen ezt nagyon nehéz kimondani, mert ez sok pénzbe kerül. De úgy megtudhatja, a házi orvoshoz, ha elmegy és megkéri valamilyen vizsgálat kapcsán, szívesen megnézi a koleszterin szintjét. Sőt, arról kell tudnunk, amikor leadjuk a kártyánkat egy házi orvosnak, mert az egyiktől átmegyünk a másikra, mert csúnyán nézett ránk, akkor a következő házi orvos egy szűrést köteles végezni, hogy az alapállapotot, a kiindulási állapotot, utána jön az ő gyógyító tevékenysége, ismerje, tehát akkor is köteles a koleszterin szintjét megnézni. Egyébként az amerikai ajánlások alapján nem érdemes egy egész populációt keresztbe átszűrni, mert az nem sok eredményt hoz. Úgy érdemes nézni, hogyha valaki rizikócsoporthoz tartozik, tehát a szüleinek érbetegsége volt, magas vérnyomásos, cukorbeteg, tehát a rizikófaktorok azok egyébként jelen vannak, vagy az úgynevezett esettalálásos módszer, a case finding. Ha bemegyek, mert a bütykön fáj az orvoshoz, és vért vesz, akkor határozza meg a koleszterin szintünket is. És hagyd tegyem hozzá, hogy még drágább legyen a dolog, nem csak a koleszterin szintre, hanem a HDL-re, és a trigliceride is szükség van ahhoz, hogy a teljes lipid profilból következtessünk a rizikóhelyzetre, a lipid rizikóhelyzetre.
8: Két kérdésem lenne a professzorhoz. Az egyik, hogy gondolom az epe termeli az epe savat. És hogy alakul annak a sorsa, akinek eltávolították az epejét. A másik, hogy van egy ismerősöm, akire semmiképp se lehet rámondani, hogy kövér. És mégis lett egy ilyen szívinfarktus, hogy hogyan lehetett nála ez.
2: Másodikra visszakérdezek, dohányos?
8: Nem.
2: Akkor viszont az a betegség áll fenn, amit itt demonstráltam, amit a Nobel-díjasok feltaláltak, illetve felfedeztek pontosabban, mert létezett az a betegség. Arról van szó, hogy olyan magas a koleszterin szintje az illetőnek, hogy testcsújtó minden egyéb rizikofaktortól függetlenül infarktust okoz. Mi volt a már első kérdés, közben elfelejtettem. Igen, az epesavak. A kérdés jó, de hogyha ismeri a műtétnek a megoldását, akkor ez teljesen logikus, hogy nem történik semmi. Tulajdonképpen az epe a következőképpen van a máj, az termel epét, és egy fő vezetéken keresztül kijut a bélbe. És van egy oldalvezeték, és azon függ a hólyag, ami egy kis tartály csak. Ha eszünk valami zsírosat, a tartály összehúzódik, és pótlólag még epét ürít a bélbe, hogy jól emészünk, ugye a micellumok miatt. Ha ezt eltávolítjuk, akkor a tartály funkció csökken, ez a fő vezeték kitágul, és átveszi a régi epehólyagnak a funkcióját. Tehát különösebben nem történik, a koleszterin végterméke el tud távozni, és az epe dolgozik tovább.
9: Többször is pikírt megjegyzéseket tett az asztalon található tojásra, nem beszélve a filmen látható velős csontról, és mutatott olyan ételeket is, a pizzát és hasonlókat, amiket viszont előnyünkre válik, ha ezeket fogyasztjuk. Szóval jó lenne tudni, hogy mi az, amitől tartózkodjunk. A tojással kapcsolatban egyébként állandóan változik a helyzet, hol azt mondják, hogy jó, hol azt mondják, hogy rossz. Van benne vitamin, van benne hormon, van benne koleszterin. Hogy tudjuk megtalálni azt az egészséges egyensúlyt most a szoros értelmében, ami mellett megőrizhetjük a koleszterin szintünket?
2: Ez nagyon jó kérdés, komplex kérdés nyilvánvaló. A tojást nagyon szeretem, bocsánat, az lehet, hogy akkor félreérthető voltam. Én ezt nem szidásnak és nem pejoratív értelemben gondoltam megemlíteni. Azonban egy tojás, magyar tojás 280 mg koleszterin tartalmaz. És hiába van tele mindenféle vitaminnal. Hagy mondjam el, hogy a vitaminokról kiderült, hogy az érbetegségben minimális a védőhatásuk. Más korképekben természetesen jelentős lehet. Hát például ott van a sajt, nem akartam róla beszélni, de a sajt egy állati zsírból álló élelem, és hogyha valaki látott már francia sajtkést, ami nagyon vékony szeleteket vág, akkor eszébe juthat, hogy nem ilyen 20 dekát kell belőle bevágni, ami a magyar embernek a jellemzője. Tudnék, ugyanaz az állati zsír, ami a tejben megjelenik, vagy ami utána szalonnában megjelenik, vagy a fagyúban. Tehát a tojásra azt tudom mondani, hogy természetesen, akinek például a koleszterin szintjével nincs különösebb probléma és érbetegsége. Nincsen, nem azt mondom, hogy korlátlanul, de mértékkel fogyaszthatja. Azonban semmiképpen nem lehet óriási mennyiség, vagy nem kell óriási mennyiségbe fogyasztani. Azt lehet mondani, hogy heti 2-3 tojást natív formában, tehát amikor elkészítjük, csak a tojást tesszük, úgy el lehet fogyasztani. Egyébként az ételénk amúgy is elég sok tojásféleséget tartalmaznak. Említettem a felszívódásnál, hogy nagyok a genetikai különbségek, és én nagyon remélem, hogy néhány olyan gént föl fogunk majd fedezni, amikor önről megállapíthatjuk, hogy alig szívja föl a koleszterint, nyugodtan ehet egy dobozzal is.
10: A magas vérnyomásnak a felső vagy az alsó értéke a fontosabb, és a másik pedig, hogy a fokhagyma valóban befolyásolja a magas vérnyomást, szabályozza-e?
2: Köszönöm, nagyon jó kérdés. A felső-alsó királyász a vérnyomással kapcsolatban, az teljesen ugyanaz, mint a tojással kapcsolatban. Évekig a magas, aztán az alacsony, aztán, vagy az alsó, aztán a magas volt a fontosabb. Azt kell mondani, hogy mai álláspontuk szerint mindkettő fontos, idősebbekben a magas az, amelyik inkább rizikófaktort jelent. Ezt azért is külön hangsúlyozni kell, mert évtizedekig fennállt az a tévhit, amit hát orvosok is terjesztettek, hogy a vérnyomás úgy normális, hogy a korunk, ugye korunk plusz 100, hát felső határa. Hát ez nem igaz. A normális vérnyomás 130/90 alatt van, illetve 130/85, ha még erélyesebbek vagyunk, és 140/9 az a maximális 90 a felső határ, amit még elfogadhatónak tartunk, de ez már az úgynevezett átmeneti kissé emelkedett vérnyomások közé tartozik. Ez azért lényeges, mert ma már populációs vizsgálatok igazolták, akiknek rendszeresen 140 a vérnyomásuk, több az érbetegség, mint akiknek 130. A fokhagyma kitűnő, nagyon szeretem, ugyanúgy, mint a tojást, és valóban véd. Valóban véd, most van egy nagy összefoglaló cikk egy amerikai újságban, ami éppen azt szorgalmaz, hogy minél több vizsgálatot végezzünk, mert ezzel kapcsolatban is kételkedések voltak, azonban a fokhagyában koleszterin csökkentő, vérlemezke, összecsapzódás gátló, tehát a vér folyékonyságát, vérrögképzést megakadályozó tulajdonságok vannak, rendkívül jó tulajdonságú, és a mediterrán étrendnek a része, az a pizza meg volt fokhagymázva, amit mutattam.
11: Mit kell tudnunk azoknak a készülékeknek, nevezetesen defibrillátoroknak a használatáról, amelyeket mára már szerencsére számos középületünkben kihelyeztek? Egyáltalán az átlagember hozzányúlhat ehhez, vagy orvost kell hívnunk, és ő fogja kezelni? Mik a teendők ezzel kapcsolatban?
2: Az utóbbi megjegyzésre hagyd tegyem meg az én megjegyzésemet, ha orvos kéne hívni, akkor az hozna magával készüléket. Tehát én azt gondolom, hogy ezek pont azért vannak, én nem vagyok kardiológus, de a lényeget mondanám. Nagyon sok haláleset azért következik be, mert ha közelben volna egy defibrillátor, akkor a szívnek ezt a nagyon kóros ritmuszavarát azonnal megszüntetve életbe maradna az illető. Tehát ezért elhelyezik a közhelyen, hogyha valaki rosszul lesz, és eszméletlenné válik, akkor a defibrillációval nagy eséllyel az életbe visszahozhatjuk. Egyébként egy megjegyzést hagyd tegyek, hogy az újraélesztésnek egy nagyon fontos szabálya, hogy nincs ott a defibrillátor, akkor öklünk el egy nagyot, csapunk ide középre, a mellcsontra, sőt, ha akkor sem történik semmi még egyszer, mert 60% esély van, hogy ebben a ritmuszavarban visszatér a normális ritmus, a másodiknál meg 20-30% esélyünk még van arra, hogy az életbe visszahozzuk az illetőt. Egyik régi nagy professzorom úgy halt meg, hogy összeesett az autó mellett, és hát a hozzátartozó nem ismerte ezt a módszert.
12: Napjaink divatos terméke a bioélelmiszer. Minden üzlet tele van vele, és mondjuk az asztalon található tojás, és mondjuk a bio tojás között megkülönböztetik. Tehát mi van ebbe, amiben az nincs? De mivel járunk jobban, ha a bio élelmiszert fogyasztunk, mi normál?
2: Én azt hiszem, hogy az, hogy bio egyben azt jelenti, hogy vegyszermentes. Tehát olyan ősi természetes körülmények között termesztik, vagy az állatokat tenyésztik, vagy a növényeket termesztik, amelyekben nincs emberi beavatkozás. Nem tesszük hozzá a kemikáliákat, amelyeknek a tartósítószereket, amelyek megváltoztatják általában az élelmiszereknek a tulajdonságait. Azért ezt nem kell annyira fetisizálni. Nyilvánvaló, hogy a bio tojásban levő koleszterin ugyanúgy hat, mint a nem bio tojásban levő koleszterin. Tehát ebből a szempontból bio koleszterin nincs.
13: A mozgásnak milyen fontos szerepe van az infarktus megelőzésében? Esetleg, ha az is számít, mondjuk mennyivel befolyásolja, hogy valaki a fizikai aktivitás rendszeres művelője, hogy ez külön haszonnal jár-e, vagy segítséggel, vagy nem. És a másik, hogy a mozgás segítsége a szérum koleszterin szint csökkentésében, mint rizikofaktornak a csökkentésében.
2: A rendszeres mozgásnak rendkívüli szerepe van az infarktus megelőzésében. A mozgás maga az összes paramétert, amit említettem, és az összes rizikófaktort, még a magas vérnyomást is, legalábbis annak az enyhe formáját, normalizálja. Tehát a mozgás olyan élettani hatásokkal rendelkezik, ami a koleszterint csökkenti, a trigliceridet csökkenti, a HDL-t emeli, tehát pont a védőfaktort emeli, a vércukrunk normalizálódik, és az ereink kitágulnak, jobb a vérellátásunk, és nem vagyunk magas vérnyomásosak. Tehát mindenképpen nagyon sok előnye van, egész este lehetne sorolni, hogy mennyiféle előnyös tulajdonsággal rendelkezik a mozgás. Hát nem csoda, hogy annak idején az ősember az, aki futott a mamut után, az egészséges volt és izmos volt, de sajnos ránk hagyott egy gént, mert amikor éhezett, akkor meg kellett őrizni a zsírszövetét, és ez a gén átőrződött, és most, ahogy sokat eszünk, ez ide a bőrünk alá felgyülemlik.
14: Mi van akkor, ha túl alacsony a koleszterin szint? Az okozhat-e valamilyen problémát, mert van ismerősöm, akinek ezt mondták, hogy nagyon alacsony a koleszterin szintje.
2: Ettől a kérdéstől féltem, mert nem megyünk haza. Szóval itt több része lehet bontani. Egyrészt vannak azok, akiknek veleszületetten alacsony a koleszterin szintjük. Itt tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az érbetegségtől nagyjából védettek, azonban láthattuk, hogy a szívvédő vizsgálatban voltak alacsony koleszterin szint mellett is infarktusok léptek fel, tehát voltak infarktusos betegek. Nyilvánvaló más rizikófaktorok okozták elsősorban ott az infarktust. Azonban az alacsony koleszterin mindenképpen az érelmeszesedés ellen véd. Azonban sajnos van egy olyan betegségcsoport, kettő is, amire egy kicsit hajlamosít. Az egyik a depresszió és bizonyos pszichiátriai kórképek. Kimutatták, hogy ha valaki depresszióban, vagy egy speciális pszichiátriai betegségben, például anorexia nervózában, ezt azt hiszem mindenki ismeri ezt a betegséget, arról van szó, hogy bizonyos tudati tényezők miatt nem esznek általában a hölgyek, férfiakban is van, lesoványodnak és bele is lehet pusztulni ebbe a betegségbe, alacsony koleszterin szint áll fenn, akkor súlyosabb a betegség. Ezek ma egyértelműen 2004-es vizsgálatok, tehát ez a része, a pszichiátriai része úgy tűnik, hogy tisztázott, főleg azokban, akikben eleve betegség van és alacsony a koleszterin szintjük. A másik az az, hogy a koleszterin szintet mesterségesen nagyon alacsonyra levisszük. Itt tulajdonképpen csak a nagyon idősekkel van gond, mert úgy tűnik, hogy a vérlemezkéknek a koleszterin tartalom csökkenése a membránjukat károsítja. Láttuk azt a membrán példát, hogy milyen fontos a membránnak az egysége, a fluiditása, a rugalmassága, és nagyon idősekben, nagyon alacsonyra véve a koleszterin szintet, például agyvérzés léphet föl. Tehát bizonyos ilyen szelektív veszélyek fönnállnak az alacsony koleszterin szint felett. Egyébként van egy betegség, ami tulajdonképpen úgy nevezhető az angolból átfordítva, hogy csonkolt lipoprotein betegek fönnállnak az alacsony koleszterin szint felett. Egyébként van egy betegség, ami tulajdonképpen úgy nevezhető az angolból átfordítva,

0: szintjét mindenki további nélkül meg lehet állapítani. Viszont ez a szükületekre nem ad semmi utalás gyanú. Érdeklődöm, hogy a terhelés és EKG vizsgálattal a görbék módosulásából adódóan lehet-e gyanút kelteni arra, hogy valahol szükület éppensége felléphetett.
1: Kérdés összetett, de azt hiszem, hogy jó. Más az, hogy mi a koleszterin szint, az egy rizikóhelyzetet jelent, esélyt, és más az, hogy milyen betegségünk van. A terheléses vizsgálat elsőbben idősekben 40 év fölött specifikusan mutathatja a vérellátási zavart az EKG görbe változásával. Maga ebben képzett, úgy látom, úgyhogy erről is van szó. Azonban azt kell tudnunk, hogy ezek a katéteres vizsgálatok, amiket mutattam, sokkal pontosabban körülrajzolják az ereket, sőt, modernebb vizsgálatok is vannak, azonban ennek az előadásnak a keretei nem elegendőek erre. Ultrahangos vizsgálatot csinálnak a katéterrel együtt, ahol ezeknek a plakoknak a pontos szerkezetét felmérik, sőt, van egy elektron nyaláb komputer tomográfia, amely 40 másodperces vizsgálata megmutatja, egyszerűen aláfektetik a gépnek, hogy a koszorú erén van-e messzesedés, vagy nem. 40 másodperc, az a baj, 2 milliárd forintba kerül a készülék.
2: Koleszterin szint tartása érdekében tetszett említeni, hogy a mozgás és a diéta nagyon lényeges. Ezzel kapcsolatosan csak egy tréfás kérdés, hogy tetszett említeni a tojás sütés olívia olajban. Miért nem jó a recept vagy a napraforgó olaj? A másik pedig az első segély, hogyha például infarktust vélekedünk, akkor szokták említeni, hogy azonnal egy konyak, egy kupac konyak. Köszönöm.
1: Nagyon köszönöm a kérdést, az utóbbira felek az orvosnak. Hagy említsem meg, hogy minden növényi olaj egészséges. Nyilván vannak olyanok, amik nem annyira, amelyek a technológiaiak nem jók, de az oliva olaj az, amely leginkább tartalmaz olyan zsírsavakat, amely véd az érelmeszesedés a koleszterin, de a repceolaj is jó, amit említett, és a mindennapi vínusz olaj is jó, hogy valami reklámot is csináljuk. És hagy említsem meg a tökmagolajat, amivel persze hogy járunk, hogy Vas megyében rendkívül sok tökmag terem, utána kiviszik Ausztriába, kiprések is iszonyú drágán visszahozzák. Tehát azt is ki kellene használnunk a salátáinknak az ízesítésére, a konyhatechnikai módszereknél, azonban az olívaolaj kiemelkedik ezek közül, és ízesítésre nagyon használható. Tessék kipróbálni, hogy egy salátára egy kanál olívaolajat ráönt, és kitűnő íz keletkezik, ha megvárja, míg összeérik ez az oldat. Azt hiszem, hogyha az életmódunkon változtatunk, és a megelőző orvoslást folytatjuk, akkor megfelelően eredményesen vehetjük fel a harcot korunk pestise az érelmeszesedés ellen. Köszönöm a figyelmet!
3: Karádi István május 2-án elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Pásztor Zoltán szerkesztette.
4: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
5: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: nemzedék!
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Mozdonyok soron kívüli átvizsgálásáról rendelkeztek, visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ma délután hidegfront érkezik, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Kivételes eljárásban tárgyalhatja az országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. Nagyszabású mérgező, füsttel járó tűz ütött ki Belgium középső részén egy ipari létesítményben. A történtek miatt iskolákat zártak be, közölt a belga sajtó. A lángok egy textilraktárt pusztítottak el, miközben az égés során mérgező aszbeszt részecskéket is tartalmazó füst szabadult fel. A hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be, több település lakóit felszólították, hogy maradjanak otthon. 80 éves az olasz köztársaság az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni, a számomra a köztársaság kezdő mondata.
1: Időjárás.
2: Ma a nap első felében még sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután egy hidegfront hatására több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekszik a komoly felhőzet, és helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: Rádió Kabaré a tália téli kertből. A házigazda a szomszéd néni produkciós iroda.
3: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Rádió Kabaré felvételén. Mi vagyunk a szomszéd néni produkciós iroda, mi leszünk az este házigazdái. Én Tóth Szabolcs vagyok.
4: Én pedig Bálint Ferenc.
3: Megint mi lettünk a házigazdák, kicsit izgulunk, hogy majd mit gondoltok rólunk, mert ez ilyen érdekes dolog, hogy mindenki mondja, hogy ne foglalkozz azzal, mit gondolnak mások rólad, mégis mindenki foglalkozik ezzel, nem? Még én is, meg az üzletben is foglalkoztat, hogy vajon az eladó mit gondol rólam az alapján, amit vettem. Ez már lehet, hogy beteges egy kicsit. És a múltkor hogy jártam, főztem otthon valamit, és oda jutottam a receptben, hogy kell egy deci konyak. Nem volt otthon, no, semmi baj, kiszaladok a boltba, kimentem, vettem egy ilyen, hát ezt a legolcsóbbat, egy ilyen 2 decis konyakot, és amikor a kasszánál fizettem, akkor hasított belém, hogy milyen embernek lát ez a nő most engem. Aki futva érkezek a boltba, kiválasztom a legolcsóbb konyakot, semmi más nem veszek. Délelőtt 11-kor, papucsban. Azóta is mindig ugyanaz a kasszás nőhöz járok, mindig joghurtot veszek, lássa, hogy leszoktam. Otthon meg így áll a joghurt, mert azért annyira nem szoktam le nyilván.
4: Nem tudom, ti hogy vagytok, van-e, aki esküvőre készül, mint túl vagytok rajta, látom. Mert megkérdeztem a múltkor is, jelentkezett egy lány, a pasia ott tudta meg, hogy lesz. De van egy jó hírem a férfiaknak, ha esküvőre készülsz, az a legjobb a házasságban, hogy kimondod az igent, és soha többet életedben nem kell gondolkozzál. Ott állsz, hogy feleségül akarod venni az itt megjelenőt, és ez lesz az utolsó válaszod, amire még kíváncsiak. Mert az összes többi kérdésre tudják a választ. És az elején lesz pár veszekedésetek, mert azt jelenti, hogy te is tudod a választ. Tehát a rossz választ tudod. Például megtudtam, hogy lesz kinti nadrágom és benti nadrágom. És a kinti nadrága nem szabad leüljek a kanapéra, meg ki tudja, hol ültem előtte. Lehet az a hobbim, hogy pocsolyákba járok hempergőzni. Toj-toj budikba bukfencezem. Picim, mi ez az illat? Ráültem egy borzra. Persze a vendégek leülhetnek a kinti nadrágjukkal a kanapéra, nekik mindig szabad, minden. Például jönnek, hogy a gyerek bepisült a fotel mögé, nem baj, mi is oda szoktunk. Megette a virágföldet, ha kér, még hozunk. És az az érzésem, hogy a feleségem így kezd kiveszni a tűz közöttünk, mert megkérdezte a barátnője tőle, hogy hát Valentinapkor mit csináltatok, és azt mondta a feleségem, rendet. Most pedig ismerjünk meg egy festőt, aki holnap kész kell legyen a festménye.
3: Hello, jöttem modelltálni.
4: Szuper!
3: És mi leszek a názáreti Jézus, a milói Vénusz?
4: A segesvári csata.
3: Melyik katona?
4: Az összes.
3: És hogy fog az kinézni, mint egy ikertestvérháború?
4: Egyik másikra festek hajat.
3: Mit akarsz ezzel mondani?
4: Bajszot, hogy...
3: Van hajam.
4: Van ilyen hajzugatag, sörény.
3: Amúgy is a szépség belül fakad.
4: Benned is van, csak úgy mélyebben. Na, kezdjük el a festményt, akkor kérlek emeld fel az egyik karodat.
3: Így, jó. Támadás.
4: Most emeld fel az egyik lábot.
3: Mi támadás? Magas térdemeléssel?
4: Így, és maradj így.
3: Hol játszódott ez a csata? Egy lépcsőházban?
4: Egy mezőn.
3: De melyik katona áll így?
4: A katonákat később festem.
3: Mit festesz most?
4: A lovat.
3: Lovat.
4: Már meg is van a feje.
3: Rólam mintáztad a fejét?
4: De nyugi, van sörénye.
3: Mire célozgatsz már megint?
4: És kész is vagyunk a szamárral.
3: Az előbb még lovat mondtál.
4: Hát annak indult, de aztán eljutottam a Füledig, és ott már nem volt mit tenni. Nagyon jó, maradj így széttárt karokkal, ezt festem.
3: Mert most egy eleső katona vagyok?
4: Nem, egy fa.
3: Fa,
4: de nyugi, van hajkoronája.
3: Haj?
4: Lombkoronája.
3: Mire szílozgatsz már megint?
4: Semmi, akkor társd ki a szád, kérlek, hogyha lehet.
3: Mert egy tiszt vagyok, aki kiáltja, hogy támadás.
4: Egy fa, ami odvas.
3: A szám az odú.
4: Igen, most pedig próbálj összekucorodni, amennyire csak tudsz, hogy nem tudsz ennél kisebb is lenni, hogy...
3: Hát végül is a szépségért szenvedni kell.
4: Hát, nem szenvedtél sokat, de... Jó. Úgy, most pedig legyél cuki.
3: Cuki? Hogyan?
4: Cuki. Mutasd a fogad. Nagyon jó.
3: Mi vagyok, magyar vagy labanc?
4: Mókus, és most belefestettelek a saját szádba. Nagyon jó.
3: De hogy lesz ebből csata, ha szamarat festesz, meg mókus?
4: Ez művészet, ezt nem érted.
3: Hát lehet, hogy nem érted.
4: Kérlek, maradj csendben.
3: Nem most csendéletet festesz?
4: Hát, például, akár nézd le, kérlek, a földre, akkor...
3: Mert keresek valamit?
4: Talán...
3: Az eltűnt Petőfit.
4: Például...
3: Akkor végre egy katonát mintázol rólam.
4: Tököt.
3: Mit?
4: A koponyádról, mert...
3: Tök fejem van.
4: De nem azért, mert nincs hajad, hanem... Hogy...
3: Nincs hajam.
4: Na jó, hogy kiengeszteljelek, te leszel Petőfi.
3: Komolyan?
4: Persze, meglátod, aki meglátja ezt a képet, azt mondja, hogy Petőfi pont úgy néz ki, mint te.
3: Hát jó, milyen pozíciót vegyek fel?
4: Bármilyet.
3: Hát ez így jó lesz?
4: Meg is vagyunk.
3: Ilyen hamar?
4: Az eltűnése után festettem meg.
3: De szerintem egy nagyon rossz festő vagy.
4: Meg rossz Petőfi.
3: Ezt hogy érted?
4: Eltűntél, azt itt vagy.
3: Köszönjük szépen! Az apróságok lehetnek egészen nagy dolgok is, attól függ, hogy milyen rendszerben nézzük őket. Ott van például a matematikában az egy, az egészen pontosan egy. Az egy apróság. De a házasságban az apróság nagy dolog is lehet. Azt figyeltem meg, hogy a nulla és a végtelen között pont egy a különbség. Soha nem hagytam nyitva éjszakára az ajtót, az a nulla. Egyszer nyitva felejtettem, mindig nyitva felejtett. Én nem tudom ez, hogy jött ki, milyen képlettel, de ez ilyen furcsa dolog. Szabados Gábor Apróságok című írását előadják Balsai Móni, Görög László és Schneider Zoltán.
0: Varrónőnél.
5: Hát ebből kellene itt bevenni.
6: A nadrág derekából?
5: Nem, az enyémből.
6: Vacsora meghívás.
0: Feljöttök hozzánk vacsorázni?
5: Jaj, köszönjük szépen a meghívást, örömmel, és mikor?
0: Most rögtön. Remek gombapaprikást csinált a feleségem.
5: Ó, ő otthon vár minket?
0: Nem, őt elvitték a mentők.
5: Lesz disznóvágás.
6: Ezen a télen is vágtok disznót?
0: Igen, vágunk, csak kisebbet, mint tavaly.
6: Na, mekkorát?
0: Egy sündisznót.
5: Hogy múlik az idő?
6: Mire gondoltál, Ernő, hogy úgy elmerengtél?
0: Arra, hogy múlik az idő.
6: És ez miről jutott az eszedbe?
0: Arról, hogy rád néztem.
5: Korhatáros könyv.
0: Mondja, hölgyem, ez a könyv, ez a Kámaszútra azért van fóliában, mert korhatáros.
6: Igen, azért.
0: És hány éveseknek nem ajánlott?
6: Például magának semmiképpen.
0: Nekem? Miért nem?
6: Mert ha belelapoz, kap egy infarktust.
5: Utolérte a karma.
6: Hogy néz ki az arcod?
0: Utolért a karma.
6: Te hiszel az ilyen butaságokban?
0: Kénytelen vagyok. Amikor a feleségem rajta kapott egy nővel, utolért a karma. Lapátra tette a főnök.
5: Halló, szia Margit, légy szíves, add Bélát.
6: Nem tudom adni, kórházban van, súlyosan megégett.
5: Úristen, hát mi történt vele?
6: Lapátra tette a főnöke.
5: Kirúgta?
6: Nem, mondom, hogy lapátra tette. A pékség vezetője.
0: Hogy áll a férj a szenvedéllyel?
5: Te mondd csak, hogy áll a férjed éjszaka a szenvedéllyel?
6: Úgy, hogy szenved éjjel.
0: Nagyon szép volt a vénasszonyok nyara.
6: De mit szólsz? Hát milyen szép volt a vénasszonyok nyara. Minden nap órákat töltöttem a teraszon, gondolom te is.
5: Nem. Nekem egyáltalán nem volt szép a vénasszonyok nyara, és egy percet nem töltöttem a teraszunkon.
6: De miért nem?
5: Mert folyton ott volt a vénasszony.
4: Soha nem értettem azokat az embereket, akik a hátukra tetováltatnak valamit, hogy mire gondolnak, hogy annyira tetszik az a sas, hogy soha nem akarom látni. Bálint Endre tetoválás című jelenetét előadja Schneider Zoltán és Mészáros Máté.
0: Tudom, drágaságom, de hogy felejtettem el. Tudom, hogy ma van a 25. házassági évfordulónk. Ne viccelj! Hogy is felejthetném el azt a napot? Igen, pontosan tudom, hogy mi lesz, ha elkések. Igen, azt is tudom, hogy mi nem lesz. És hogy mi lesz, ha megint pálinkától bűzlök, igen. Jó. Jönök! Inkább miért nem akasztottam föl magam azon a napon? Megspóroltam volna 25 év szenvedést.
7: Jó napot kívánok! Nem tudom, jó helyen járok-e?
0: Hát akkor én honnan tudjam? Az állogos a másik bejárat.
7: Bocsánat, én a tetováló szalont keresem. Szeretnék egy szép kis tetkót ide a kész fejemre.
0: Most? Nem sokára zárunk.
7: Igen, tudom, elnézést is kérek, de nekem nagyon fontos lenne még ma.
0: Mert mi van ma?
7: A 10. házassági évfordulónk. Erre az alkalomra szeretném örökre szóló vallomással meglepni az én életem értelmét.
0: Na, nem szabad azt úgy elkapkodni?
7: Miért nem?
0: Mert a tetoválás valóban egy életre szól. Tökéletesen eltávolítani szinte lehetetlen, ráadásul elég fájdalmas is. Gondolja csak meg, mi lesz, ha később netán megváltoznak az érzelmei?
5: Az én érzelmeim sziklaszilárdak, mintha kőbe lennének vésve.
0: Most még így hiszi, de hallgasson az idősebbre.
5: Én ragaszkodom az elképzeléseimhez.
0: Jó, sajnálom, de mint mondtam, hamarosan zárunk.
5: Pénz nem számít, nekem még ma kell ez a tetkó, bármennyit fizetek.
0: Hát jó, nem bánom, ha annyira akarja. Na, mit mondott, a kézfejére szeretné?
5: Igen, oda.
0: Foglaljon helyet itt a székben. Mi legyen a szöveg?
5: Örök hűséggel és lángoló szerelemmel az én Gabriella Esmeralda Alexandrinámnak.
0: Mekkora keze van magában?
5: 9 és feles.
0: És hanyas a lába?
5: 43-as, miért?
0: Mert ennyi szöveg akkor sem fér ki, ha még a lábfejére is ezt tetoválom.
5: Akkor mit tanácsol?
0: Vegyük rövidebbre. Először is, melyik keresztnevét használja a kedves felesége?
5: A Gabriellát.
0: Jó, becézve, Gabi. Névnek épp elég. Másodszor mit is mondott? Örök hűség? Mondja, de őszintén. Hányszor csalta meg a 10 év alatt a maga Gabiát?
5: Egyszer sem.
0: Na.
5: Hát volt az az este, amikor ugye kimaradtam éjszakára, merítünk a kicsit a fiúkkal, és egy ismeretlenül ágyában ébredtem.
0: Csak ennyi? 10 év alatt?
5: Ennyi.
0: Na.
5: Hát jó, volt még egy kolléganő, de ő már rég nem dolgozik ott. Ja, meg egyszer, hogy áthívott az elvált szomszéd asszony, mert csöpögött a csap. Na, meg egyszer becsöngetett ugye az az ingatlan ügynöknő. Ez csinos volt és jó illatú. Ja, meg egyszer...
0: Jó. Szóval az örök hűség kilőve.
5: Jó, de a lángoló szerelem, az igaz. Nap mint nap bizonyítom.
0: Hát most még, talán.
5: Hát most mit akar ezzel mondani?
0: Mennyi idős maga, meg a felesége?
5: 39 és 38.
0: Na látja, 3 évtized se kell hozzá, és mind a ketten a 70-hez lesznek közel. Ha? Amikor az ember már örül, ha egyedül lábra tud állni, és bot nélkül járni. Mi lesz akkor a lángoló szerelemmel?
5: Maga egészen elkeserít.
0: Pedig ha tényleg szereti a feleségét, a legrosszabb még csak ezután jön.
5: Micsoda?
0: Amikor magára marad. Mert a párja előbb távozik-e földi síralomvölgyből, mint maga.
5: Erre eddig még nem is gondoltam.
0: Higgy el, az jár jobban, aki előbb megy el.
5: Úristen, akkor most mit tetováltassak a kezemre?
0: Hát, ha rám hallgat, az, hogy tetemessel, Gabi. Mehet?
4: Nyáron voltam a Balatonon. Nem azt mondom, hogy a Balaton drága, annyit mondok, hogy idén Balatonfüreden egy vízibicikli több pénzt keresett, mint én. Aradi szerint az ilyen problémákra megoldást nyújthat, ha nyerünk a lottón. A Lottó Sorsolás című jelenetét előadja Aradi Tibor, Varga Ferenc József és Vida Péter.
8: Kedves nézőink, köszöntjük Önöket a mai Lottó Sorsoláson, a házigazda Golyó Barbara és Szelvény Róbert.
9: Nagy szeretettel köszöntjük Önöket, kedves nézőink, a Lottó Sorsoláson ma is remek produkciókkal készültünk, hiszen többek között itt lesz velünk a NAV által ellenőrzött számlás bevételeimről elnevezett halott pénz zenekar.
10: Én is köszöntöm Önöket, és ne felejtjék, hogy a lottó mai várható főnyereménye azért lesz, aki megtalálja a szép kulcsát, amit a Lidl-ben felejtettem az önkiszolgáló pénztárnál.
9: Adásunk alatt a Sorsolási Bizottság felügyeli majd a játékunkat, akik ma már kaptak apám házi pálinkájából, úgyhogy az én szelvényem ma nagy eséllyel indul a sorsoláson.
10: Engedjék meg, hogy bemutassam a Sorsolási Bizottság elnökét, Merev Tamarát, és közjegyzőnket, Kancsalné Ritka Mónikát. Meg is kérdezem közjegyzőnket, hogy mindent rendben találtak-e?
11: Hát sajnos nem. Az öltözőnkben szanaszét dobálva voltak az ingek, a bugyik, a pogácsák, egy szóval szörnyű rendetlenség volt.
10: Úgy értem, mindent rendben találtak-e a sorsolással kapcsolatban?
11: Ja, igen, mind az 5 nyerőszám golyói bekerültek a sorsolási gömbbe, a többit majd sorsolás után tesszük be. Mert azért nekem is élni kell valamiből. Ugye,
9: köszönjük szépen, most pedig mai első vendégünk következik, aki segít nekünk elindítani a Joker szám sorsolását. Egy hét múlva kezdődik az egyik legrangosabb hazai színházi fesztivál. Köszöntöm az esemény főszervezőjét, Pillár Zoltán, színművész. Szervusz Zoli, üdvözlünk itt a stúdióban. Milyen színdarabokat láthatunk az idei fesztiválon?
12: Sziasztok, kiváló színházi élményekkel várjuk a közönséget. Először is nagy öröm számomra, hogy elfogadta a meghívásunkat a Zalafoszfáti Karkula Imre Színház társulata, akik egy felvonásos darabbal érkeznek. A mű egyébként 3 felvonásos, de az első után még nem volt néző, aki maradt volna. Így most már csak az elsőt játsszák mindenhol. Nagy öröm számomra, hogy erre az előadásra már az összes jegy elfogyott. Valószínűleg egér van a pénztárban.
10: Ez egy kortárs darab egyébként?
12: Igen, ez egy litván író, Bruce Willis Fiola Viskas. Leghíresebb drámája, amelynek címe A lány, aki megitta a máját.
10: Miről szól a darab?
12: Kérdeztük az írót, de ő se tudja. Litvániában is sok gondot okoz a kábítószer. Például nemrégiben megjelent ott egy lemez, de még egy zenekar sem jelentkezett, akik emlékeznének rá, hogy ők adták volna ki.
9: Zoli, milyen előadások lesznek még a fesztiválon?
12: Igen, természetesen a könnyebb műfaj kedvelői is jól járnak majd, ha eljönnek, hiszen egy fergeteges vígjátékkal vendégeskedik nálunk a Móka Színpad társulata. Ők Peter Franchise komédiáját a 3 férfi 6 szekrényben mutatják be. Hát, igazi sztárparádé lesz, hiszen a szereposztásban olyan nevek találhatók, mint például Kocona István, ugye, Térd Laura, Viszket Tamás, vagy éppen Felni Krisztián.
9: Érdekes, egyiküket sem ismerem.
12: Igen, ezért mondtam sztárt, nem pedig színészt.
10: Zoli! Akkor kérlek, indítsd el a Joker sorsolást, nyomd meg a gombot.
12: Oké. Okay.
10: Az a mellem.
12: Ja, bocs.
10: Próbálj meg az asztal felé orientálódni, mert ott van a gomb.
12: Nem tudom, mire ez a nyavalgás. A társulatomban a színésznők nem szoktak ezzel problémázni.
10: Igen, tudjuk, ezért megy nálatok 20 szereposztással a csodálatos Júlia, mert 19 már gyesen van. Na végre sikerült, tehát elindult a sorsolás. Nézzük a Joker nyerőszámait.
12: A Joker nyerőszámai 6, 5, 4... 3, 2, 1.
9: Ejha, milyen érdekesen alakulnak a mai nyerőszámok.
12: Ezek még nem azok, csak másodállásban a Honvédség rakétakilövő állomásának is dolgozom. Most mondom a nyerőszámokat, tehát 1, 3, 5, 7, 3, 1.
10: Ejha, mint prímszám.
9: Igen, ahogy mondod, prima számok, nekem is tetszene.
10: Robi, te hogy mentél át érettségi matekból?
9: Hát így a patsorok között.
10: Nincs több kérdésem, de most jöjjön a lottósorsolás.
9: Amelynek elindításához fogadják szeretettel újabb vendégünket, Buzogány Alexandra jógaoktatót, aki egy új jógamódszert fejlesztett ki. Mi is a neve ennek az új mozgásformának?
11: Igen, ez a Hilti Jóga. Ennek lényege, hogy a meditációt és az ászanákat olyan emberek is elvégezhetik, akik társasházban élnek, és non-stop megy a szomszédban a lakás felújítás.
9: Ó, akkor nézzük is meg ezt gyakorlatban. Kérlek, fáradj oda a jógaszőnyegethez.
11: Na, hát akkor nézzük. Tehát indul az ászana, lehasalunk a földre, itt indul el a szomszédban a vésőkalapács, lefele néző kutyapózból indulunk, és a vitrínben lévő poharak ütemes csörgésével szinkronban beszívjuk a levegőt, átváltunk kobraállásba, és magunkban számolva kifújjuk a levegőt, tehát úgy néz ki, hogy egy és hilti, kettő és flex, három és kalapács, négy és dekopírfűrész, hat és akkusfúró, hét és a kurva, az akkusfúrót már mondtam.
9: Kedves Alexandra, nagyon szépen köszönjük a bemutatót, hogyan másképp is köszönhetnék most el tőled, mint hogy namasté.
11: Igen, namasté van, hanem rággel, valóban jól látod.
9: De mielőtt elmennél, kérlek, fáradj oda a sorsolási gömbhöz, és húzd ki a nyerőszámokat. A gömbben már ott van a 90 szám, és a sorsolási bizottság elnöke Tamara, aki a golyók ellenőrzése közben szorult bele. Kérlek, forgasd meg a gömböt. Közben kérdezem a sorsolási bizottság elnökét, hogy érzi magát?
10: Mindegy, ül a jós kiképzésen.
9: Alexa, kérlek, húzd ki az első nyerőszámot.
11: Tehát az első nyerőszám a 11-es.
9: Az még nem biztos.
11: Hogy?
9: Előbb megnézi a VAR, hogy tényleg 11-es volt-e. De nem, sajnos nem volt 11-es, mert a 16-oson kívül történt a szabálytalanság. Nézzük a következő számot.
11: Jó. A második nyerőszám a 26-os.
9: Nem a 62-es?
11: Ez most lottósorsolás vagy tóra felolvasás? Na mindegy. A harmadik nyerőszám a 37-es.
10: Az a cipőm adja vissza!
11: Ja, bocsánat. A negyedik nyerőszám a C betű.
9: Igen, ez egy apró újítás a valóságsókon nevelkedett nézők kedvéért, akik a szelvény hátoldalán lévő szöveget x-elik be.
11: Az ötödik nyerőszám pedig a 246-897.
10: Az meg a személy, most már húzzon innen ki valaki!
11: Mi maga nyerőszám?
9: Az ötös lottó nyerőszámai tehát emelkedő számsorrendben a következők 11-es vagy nem 11-es, 26-os vagy 62-es, cipő és végül személyi. Nézzük, volt-e a héten teli találatos szelvény? Igen, volt! A jövő héten ismét jelentkezem. De már Baliról, szevasztok!
13: Hölgyeim és uraim, most pedig kapcsoljuk csátot, ahol már türelmetlenül toporognak a falugyűlés résztvevői, vagyis Hernádi Judit, Bezeréti Zoltán, Csúlya Imre, Nádas György, Vida Péter és a szerző Ihos József.
14: Tisztelt falugyűlés! Mint látják, és az orrukkal is érzékelik, a mai ülésünket ezúttal a Csáti bölcsőde baba pelenkázójában tartjuk, mivel ez az egyetlen hely a faluban, ahonnan nem szivároghat ki semmi. Azzal kezdeném, hogy tegnap átadtuk a község bevásárló központját, a Dunyha plázát.
15: Én is ott voltam a Megnyitón.
16: Na maga aztán jól leégetett minket a tévéhíradóban.
15: Mi? Mit mondott az öreg lány?
16: Az a jött ki a próbafülkéből, hogy szerencsére csak kis dolgoznia kellett, mert oda benn már kifogyott a WC-papír. Ráadásul a tömegben egy szemtelen fráter végig a fenekemet fogdosta. Rá is kiabáltam, hogy azonnal vegye le a mocskos kezét, mire 3000-ig számolok.
14: Továbbá letettük az új egészségközpontunk alapkövét is, csak senki nem emlékszik rá, hogy hová. Ha valaki kertásás közben véletlenül ráakadna, kérem, adja le a talált tárgyak osztályán.
15: Ha már a témánál vagyunk, a Zillinger bátyám már hajnali 2-kor ott átsorgott az orvosi rendelő előtt.
16: Miért ment olyan korán?
15: Mert az van kiírva a falára, hogy a betegséget korán kell felismerni. Gondoltam, hajnali 2 óra elég korán van hozzá. Amúgy Lé úr, maga orvosnak is tanul. Melyik oldalon is van a szív?
17: Azt sajnos nem tudni, mert én Kínába tanulni anatómia, itt nem ismerni.
14: Ha már a pelenkázóban vagyunk, ezúton gratulálok a tanárnőnek, hogy nemrégiben 3-asikre is született.
17: 3-asiker, gratulálok!
16: Köszönöm, és megnyugtatok mindenkit, hogy mind a 3 csöpség és mind a három apuka egészsége.
14: Szintén jó hír, hogy megalakult a Csáti Csillagász Egyesület, melynek szakbizottsága a Cilinger bácsit a kocsma környékén fekete lyuknak nyilvánította.
5: Miért?
16: Mert minden szesztelnyel, ami a közelébe kerül.
15: Igaz, de tegnap végleg elhagytam a sört, a bort meg a pálinkát.
17: Bravo, és hogy csinálni?
15: Úgyhogy fönnfelejtettem szatyrostul a rohadt buszon.
14: Állítólag maga indulni akar ellenem a polgármester választáson, pedig nincs is vezetői gyakorlata.
15: De van?
14: Igazán? És mit vezetett utoljára?
15: Váltóáramot a villanypásztorba.
16: Ráadásul megint megbukott a pótérettségi, mivel nem tudta felsorolni az emberiség történetének három fontos naptárát.
17: Pedig azt még légy család is tudni, Julianus naptár, Gergely naptár, Kiszeltünde naptár.
15: Nekem nem kő érettség, én csak a falusi csokot igényelném.
14: Miért akar maga csokot, mama?
15: Mert azt beszélik, hogy a jó pénzeket nálunk a csokosok kapják.
14: Mama! Miért nem megy el inkább takarítani a Lee családhoz?
17: Nem, nem, köszönöm, Lee családnál nem kell takarítani.
16: Miért?
17: Hetente jönni tech kommandó, azok mondani mindig konyha tiszta, nappali tiszta, madlag tiszta, minek takarítani?
15: Aztán Líkém, amikor Kínában se tévé, se rádió, de még villany se volt, a maga szülei mivel múlatták az idejüket?
17: Egyszerűen fogalmam sincs, de ezen már gondolkozni 17 bátyámmal és 9 húgommal.
14: Sajnos az idén a polgárőrségnek nem jutott a költségvetésből, ezért a beígért sokkolók helyett a Kató néni melltartó nélkül napozós képét mutatják fel a rendbontóknak.
16: Mint emberjogi harcos tiltakozom, és jelenteni fogom Hágának, mivel a Kató néni eme fényképének mutogatása kimeríti az antihumánus megfélemlítés kategóriáját.
15: Hiszen azon a képen csak össze-vissza pontok látszanak.
17: Persze, mert pixelek látványtól ijedtük be szétszaladni.
14: Emberek, elmondhatjuk, hogy amióta én vezetem a falut, a Csáti önkormányzat mindig is egyformán kezelte a többségi és a kisebbségi társadalom kérdéseit.
17: Elnézést, Elvirácka, maga szerint én melyik társadalomba tartozni?
16: Maga, kedves Lee, megosztott.
17: Ez miért megosztott?
16: Mert deréktől felfelé a többségi társadalomhoz tartozik.
17: És deréktől lefelé?
16: Tapasztalatom szerint kisebbség.
14: Ősszel megszaporodik a kerti balesetek száma. A Kató néni is létra nélkül akart a körtefa tetejére felmászni.
15: Há, hiszen még nincs is rajta körte.
14: Még az, de mire létra nélkül fölmászok, addigra már lesz. További örömhír, hogy az idén kevesebb volt a válás a faluban.
18: Megfogadtuk az asszonnyal, hogy ezentúl szerelmeskedés nélkül nem térünk nyugovóra.
17: És mi lenni eredmény?
18: Az, hogy már két hete ébren vagyunk.
14: Jó lenne fellendíteni újra a háztáji állattartást. Tudom, hogy időigényes dolog a sertéshízlalás, de árulnak most valamilyen fehérjedús komplexport.
15: Fél óra alatt fölhízlattam a süldőmet két mázsásra.
18: A komplexporral?
15: Nem, kompresszorral.
16: A Csáti főutcát se ártana végre korszerűsíteni.
14: Miből gondolja?
16: Csak abból, hogy még mindig a második római légió köves útján közlekedünk.
14: Az én koncepcióm az, hogy korszerű, elektronizált falut varázsoljak a jövő Csátjából.
16: Édesem, a maga koncepciója olyan ingatag, mint Cilinger bácsi este 10-kor a búcsúi bálon.
18: Ezzel a véleménnyel szorosan kapcsolódom a tanárnőhöz.
16: Ja, köszönöm. De szorosan csak holnap tud. Ma este már az állatorvos úr kapcsolódik. Viszont jól sikerült az őszi csíkhal fesztiválunk, amit az idén a Cilinger bácsi nyert, mivel 2 kiló halpikkelyből tudott bajai halászlevet főzni.
18: Biztos, hogy halpikkely volt az.
15: Ha miért kételkedik?
18: Mert nemrég jelentették, hogy előző este a személyzetről eltűnt 200 doboz kontaktlencse.
17: Figyelem, már üzemelni létszalád, automata moszada, tenni beszényez, mesterséges intelligencia, kiírni minden?
15: A próbaként betettem a feleségem bundabugyját.
17: Ugye, működik ész intelligencia, mit írni ki?
15: Azt, hogy azonnal vegyem ki a sörsátor ponyváját.
16: A falunapi jelmezversenyt is a Zillinger bácsi nyerte, aki kandisznónak költözött, és mivel pocsolya részeg volt, olyan élethűen hempergett a pocsolyában, hogy 50 csüngőhasú sertéssel együtt kivitték exportra Olaszországba.
17: Ujjjjjjj, és hol józanodné ki? Rendelőbe?
15: Nem, füstölőbe. Szegény uramnak is van elég baja, az orrán krumpli, hajába korpa, szömén árpa, az orvos egybe be is utalta.
18: Kórház?
15: Nem, a terménymagtárba.
14: Befejezésül egy örömhír. Na. Nekünk is van már híres irodalmi hősünk, ugyanis kiderült, hogy Ludas Matyi a mi falunkban élt, csak szegényt megcsalta a felesége.
16: Megcsalta? Ó, de kár, hogy nem ismertem akkoriban.
18: Miért?
16: Mert ő minden sérelmet egymás után háromszor szokott megbosszulni.
3: Ma már van olyan kortárs rendező, akinek semmi nem szent, még az István a király rockopera sem, nem tudnék így most nevet mondani, mert annyira kortárs, hogy nincsen neki, sőt, egyelőre nem is létezik, csak Aradi Tibor jelenetében, melynek címe Kereskedelmi István a király. Előadják Aradi Tibor és Mészáros Máté.
19: Hivatott Fenek?
20: Igen. Azért hivattam, mert idén ugye újra bemutatják az István a királyt, és nekünk is reagálnunk kell a csatornánál, ezért készítenénk egy verziót a mi nézőinknek is.
19: Figyelek, főnököm.
20: No, először is nem tetszik a cím, István a király. Ön mit javasolna, hogy eladhatóbb legyen a 8 órás műsorsávban?
19: Hát a király az jó szó, de már nem annyira trendi, valami jobb kéne. Legjobb cím szerintem az lenne, hogy Steve az atom.
20: Tetszik. Na mi legyen a helyszín?
19: Én mindenképpen felépítenék egy stúdiót, ahol bennlaknának a szereplők, és ilyen beszavazó show keretén belül lehetne válogatni őket.
20: Aha, és maga szerint ebbe bele fognak menni a színészek?
19: Színészek? Jó, azokat ne, inkább sztárokat hívjunk, jó?
20: Ó, és kiket?
19: Hát mondjuk István lehetne a Hajdú Péter, Koppánya Körtis, a Gizella meg a Kelemen Anna.
20: Aha. Na jó, aztán... Ugye itt van ez a cselekmény,
19: igen,
20: ami hát nem túl izgalmas. De mivel lehetne feldobni egy kicsit?
19: Hát szerintem azon a vonalon kellene elindulnunk, hogy a cselekmény elején Asztrik főpapról kiderülne, hogy ő Koppány egyik eltitkolt testvére, és ez akkor derül csak ki, amikor már lefeküdt Rékával. Na, aztán az elején, amikor a Bródi Levente gitározik...
20: Szörényi.
19: Igen, szerintem is szörnyen. Majd megkérjük az LL Junior-t, hogy csináljon oda egy ilyen zenei alapot. Na, szóval amikor gitározik, akkor a háta mögött Sarolt és Gizella bogarakat enne, és különböző feladatokkal döntenék el, hogy melyikük fekszik levele.
20: Szörényivel?
19: Nem, a gitárral.
20: Aha. Nem, hát aztán elég sok a szereplő. Hát például most nem tudom, hogy kell-e nekünk ez a Súr, Solt és Bese.
19: Igaza van, őket Bese engedjük.
20: Remek! Aztán itt vannak ezek az údivatú szövegek. Néhol azért bele kéne nyúlnunk. Hát például ez a felkelt a napunk, István a mi urunk, árad a kegyelem fényere.
19: Igaz, borzasztó, igaz. Mondjuk lehetne helyett az, hogy itt a reggel felkelt Stivi, nyithatod a szádat Szivi.
20: Azért ez egy kicsit erős.
19: Az ilyen nap a Budapest után?
20: És mi legyen azzal a sorral, ami számomra teljesen érthetetlen, és egy óriási képzavar, mégpedig az, hogy oly távol vagy tőlem, és mégis közel.
19: Igen, azt mondja, hogy megvan. Hiába vagy 20 méterre, én akkor is látlak, ne cikizd a szemüvegem, mert különben bántlak.
20: Remek, hát alakul ez. Na, és a legfontosabb kérdés, hogyan jöhetne képbe az SMS küldés, mert azért pénzt is kéne keresnünk a produkcióval.
19: Igen, ez például ugyanúgy működhetne, mint egy ilyen kiszavazó show. Az előadás alatt folyamatosan lehetne küldeni SMS-eket a szereplőkre, hogy kimaradjon bent. A csata jelenetet így kispórolhatnánk, mert mire odaérünk, már csak két szereplő lesz.
20: Jó, és mi van, ha már az elején kiszavazzák Istvánt?
19: Hát ahányan ma képben vannak történelemből, simán el fogják hinni, hogy volt Picúr nevű királyunk.
20: Hát maga nagyon kreatív.
19: Mindent tőled tanultam, bubukám. Öntől tanultam, főnök.
20: No, azért kéne azért ugye valahová egy ilyen megható rész is, nem? Mondjuk, amikor István a halott apjához beszél, és azt mondja, uram, magadhoz szólítád az én atyám. Na, ott mi jöjjön?
19: Reklám.
20: Nézi, még nem túl meggyőző, valami meghatóbb kéne.
19: Hát akkor mondjuk a csata után, amikor az eredetiben a Bródy Levente művész úr azt énekelte, hogy azt ígérte édesanyám, fényes vígnapokat élek. Na ott az jönne, hogy kis oroszlánok születtek a veszprémi állatkertben.
20: Ez az! Na jó, térjünk rá a promócióra. Mi legyen az óriás plakáton?
19: István a király 2 kopány visszatér.
20: Na jó, akkor meg is vagyunk. Most már csak föl kéne hívni a jogok miatt a Szörényit meg a Bródyt.
19: Fölösleges.
20: De ha meglátják a tévében, beperelnek minket.
19: Ugyan már. Mire bemutatjuk, úgyse fognak ráismerni.
2: Ha már megtanultuk tőle, hogy Beethoven a zene Mozartja, akkor következzen most a magyar humor Fábry Sándora, aki nem más, mint maga Fábry Sándor.
21: Nagyon humoros volt, és ennek nem örülök, mert most egy olyan kiképzést kapnak Pozsonyról, hogy aki a száját elhúzza, vagy egyet kuncog, azt kivezettetem, ezen kívül iszonyatos informatív lesz, úgyhogy erre készüljenek fel, jó? Rendben van, megvannak? Na, akkor egy pici tapsot ide kérünk szépen, és akkor haladunk tovább. A lényeg, hogy az elmúlt hétvégén Pozsonyba tettünk kirándulást, szlovákosan Bratislava, németesen Pressburg, ahol én nem nagyon voltam, ez az igazság, mert valahogy az ember inkább Bécs felé kanyarodik, vagy ha már elindul, akkor fölsiklott Prágába, és kiderült, hogy Pozsonyban fantasztikus dolgok vannak, egy gyönyörű város, csak javasolni tudom, és végül is autóval 3 óra alatt oda lehet érni, szárnyas hajóval 4 óra alatt. Mi szárnyas hajóval mentünk, a Böcsök 2-vel, mindössze 40 éves, de top állapotban van. Az egykori Szovjetunióban gyártották, és ez egy kiváló találmány. Kiderült, hogy más országokban ilyet nem is igen gyártanak. Bár ugye németül úgy hívják, hogy Tragflügelboot, de nem nagyon van másod, retro hajó, retro személyzet isteni volt, és amit nem értettem, hogy fölfele is 4 óra az út, meg lefele is. Na de tudják miért? Ugye, mert én azt gondoltam, hogy lefele ugye gyorsabb lesz, mert hozzájön a Duna folyása, hát egy fenét, mert a test nagy része útközben kim van. Tehát, vagy ezt nem érti. Látom, tovább ezt én nem magyarázom, jó? Tehát az a lényeg, hogy nincs a vízzel ellenállása, nem kerül a vízzel interakcióba. Na, nem ez az érdekes, kérem szépen, hanem volt nekünk Pozsonyban egy csodálatos idegenvezetőnk, Árpád. A Comenius Egyetemen végzett magyar történelem szakon a gyalogos túrát különböző rajzokkal és képekkel illusztrálta, és ez alatt a 2 óra alatt olyan mennyiségi információt tolt át a szolos csövön, hogy én csak néztem. Na most, hogy mi minden és mi mindenki fordult meg Pozsonyban, hát úgy kezdődik, hogy először is van 36 magyar arisztokrata palota, amik általában ilyen 200-300 évesek. Na kérem, tisztelettel maragoltunk a városba, az egyik házra a kőbe bele van vésve, hogy Szegner. Hát kiderült, hogy ők találták ki a lentkereket, ezt csak úgy finoman mondom. Egy másik házba lakott Engelbert Kempelen. Ez a Kempelen farkasnak volt a papája, de ki tudta, hogy Engelbertnek hívták, sőt, ír nemzetiségű volt, és pénzügyi főmuftinak jött Pozsonyba, mint ilyen supervisor, és az ő fiacskája ott született, ugye, a sakkautomata és egyéb fondorlatok kitalálója, többek között ugye a budai vízpumparendszert is ő tervezte, aminek a gépészete a Várkert bazárra szembe az Ibl bazár alatt mellett benne található, és a sakkautomatába ugye egy török figura sakkozott, ugye töröknek volt öltözve, és a német nyelvben mai napig az, hogy simlizni, szélhámoskodni, azt úgy mondják, hogy türken. Tehát töröközni. Ilyen mély nyomot hagyott, ő osztrák állampolgár volt, de magyarnak vallotta magát. Ez a drága Kempelen. Na kérem szépen, a Pálffy palotába Mozart koncertezett több alkalommal, Liszt. A Keglevics palotában a Keglevics Babett kisasszonynak a zongoratanára volt Beethoven. Hát miért élünk mi máshol? Jó, Beethoven ügyben speciál nem panaszkodunk, ugye, mert Bruce Lee Terézzel elég jól állunk, és hát gondolom Bécsbe tanította, és így aztán Beethoven 9 napot lakott Pozsonyba. Na kérem szépen, van egy portrékép a Városháza falán, amit állítólag az ördög festett. A következő történt, hogy akkor is volt már lakásmafia, tehát mondjuk a 18. században, és egy idős asszonynak el akarták konfiskálni a lakását, vagy ki akarták húzni alól a különböző manipulációkkal. Na a lényeg, hogy a tárgyaláson azt vallotta ez a főfondor, lakáslopó, hogyha nem mond igazat, akkor az ördög vigye el. És erre az ördög fölnyomta a portréját a Városháza falára, amit meg lehet azóta is tekinteni, és állítólag nem lehet eltávolítani. Hát ki tudja, hogy mi a fenével van ez oda feldobva. Ez az ördög sztori, ez kiemelkedően a legjobb az egész ma esti programból. Tehát ennél csak nagyságrendekkel unalmasabb és humortalanabb dolgok fognak következni. Séták során a Dunaparton megnéztük azt a helyet, ahol Petőfi írta 1843-ban Távolból című versét, ugye a kislak áll a Nagy Duna mentébe, amit boldog-boldogtalan megzenésített, és hát haza gondol a szüleire és a szülőházára, miközben körmöli az országgyűlési tudósításokat, hogy némi kis pénzt szerezzen. Na kérem szépen, van egy csodálatos épület, az érseki vagy prímási palota, amit egy Batthyány érsek építetett magának, ugye a török idő után Esztergomból az érsek elment Nagyszombatba, tehát az lett a Magyar Katolikus Egyház székhelye, de Pozsonyba is építetett egy palotát, hogy legyen mihez nyúlni. Ebbe a legviccesebb, hogy egy 150 kilós vaskalap van a főbejárat fölötti timpanonon, és ez 250 éve ott van, tehát valahogy a Metal Brigand nem tudott fölmenni, de hát volt ott minden bombázás, két háború, tehát éppen lett volna bőségesen alap arra, hogy az a kalap azonnal lepottyanjon, de nem pottyant le. Ez egy pikás kis épület, és a dolog lényege, hogy 1820 után, miután az érsek visszavánszorgott Esztergomba, a palotát eladták a városnak. És már réges-rég megfeledkeztek róla, hogy valahol a tapéták alatt 17. századi angol fali kárpitok rejtőznek 5. György király hímzett címerével, méghozzá Híró és Leander romantikus története, amelyet Schiller balladában, Grillparzer talán darabban, de hát az egészet ugye Ovidius dolgozta fel, egy csodálatos szerelmi történet, ugye Híró egy toronyba integetett egy fáklyával a Hellespontosz ide első partján az ő Leanderének, aki minden nap átúszott céljából. Hát azért volt idő, mikor mi is elmentük a végsőkig, de ezt most nem részletezem, jöttem én Rákos Palotáról hazagyalog, a belvárosban ugye az se volt egyszerű. A szerelem az nagy úr, és egy viharba elfújta a vihar a fáklyát, a Leander nem látta az irányt, és a tengerbe veszett. A holttestét ugye, mint romantikus történetekben ez szokásos, a hullámok kidobták ugye Híró tornya alá, mikor Híró ezt meglátta, ő maga is a tengerbe ölte magát. Mondtam, hogy tehát hogy becsüljük meg az eddigi történeteket, mert nagyságrendekkel, szoborúbbakkal és szívbe markolókkal fogok szolgálni. Na most az egyház megpendítette, hogy hát a város adja vissza a kárpitokat, mert hát bírósági ügy lett a dologból, és a bíróság azt mondta, hogy hát ez most már a palota része, a város ezt így megvette, úgyhogy kukken, mukken und frutelli. Ne tessék elaludni, hopi, hopi, szájat becsukni, orron át lélegzünk mélyeket. De nem veszem rossz néven, tehát ez a mai műsor tényleg annyira speciális, hogy egy kis horka-morka az egész nyugodtan belefér. Na és van egy állati nagy érdekesség, hogy van nekem egy kedvencem, akiről már meséltem önöknek, Ludovic Túr, aki a szlovák irodalmi nyelv megteremtője volt, tudott magyarul is, költő is volt, újságíró, parlamenti képviselő, és hát valami fajta szlovák autonómiának a szószólója. A mi nevünkön Párkány, az róla van elnevezve Sturovó. Tehát ha átsétálunk a Mária Valéria hídon és virtuálisan megpendítjük a Trianon problémát, akkor átmehetünk Sturovóba, ahol rögtön vásárolhatunk egy képeslapot, amin az esztergomi bazilika látható, ugye, ezt már meséltem, és az van rá, hogy Grusz a Sturovó. Sturovóba töltöttem el egyszer 2 napot avval, mert valakinek megbízásból kellett hozni knédli port. És mondta, hogy ez nagyon egyszerű, minden trafikban lehet knédli port kapni, hát egy túrót nagy nehezen aztán találtunk, mert egy haverommal mentünk ki céljából, és hogyha nem hozunk knédli port, akkor a felesége keresztre feszíti, de végén aztán szereztünk, és ezt én mindig viszek magammal repülőre, mert ez a legjobb terrorista elhárító fegyver. Tehát beszórjuk a knédli port a pilóta fülkébe, ráhúzunk, az megdagad, és lebénítja a pilóta helyett a gépet irányító terrorista disznót. Ezt írják fel, nehogy elfelejtsék. Ugye? Na de mit mesélek? Van az Zicsi palota, ahol lakott többek között Zicsi Károly gróf, akinek a felesége volt Zeiler Kreszansz. Ki volt Zeiler Kreszansz? Széchenyinek lett a felesége, és ettől a Zicsitől lett 7 darab gyereke. 10 évig várt rá Széchenyi, és megmutatták a palotával szembe azt a lakást, amit bérelt a Széchenyi, hogy onnan kuksisszon. Egyébként a férjel, tehát az öreg Zicsivel jó barátságban voltak, de azon felül ő még kuksizott is. Tehát, hogy mire volt ideje Szepi grófnak, és aztán ahogy meghalt a Zicsi, egy évet várnia kell. Azon felül ő még kuksizott is. Tehát, hogy mire volt ideje Szepi grófnak, és aztán ahogy meghalt a Zicsi,

Tenetes híd Pozsonyba, sokan látták, ez 1972-ben épült, ez a szlovák nemzeti felkelés hídja, amire ők nagyon büszkék, függő híd, de csak egy oldalról, tehát hogy ők egy oldalról is megcsinálják, fönt van egy étterem 84 méter magasba, a legendával ellentétben nem forog, és az étterem fölött volt még egy kuksizó, oda azonban nem lehetett fölmenni a kommunista időben, mert nagyon jól át lehetett látni Ausztriába, és az elvtársak úgy gondolták, hogy ez egy picit a pozsonyi elvtársak fejét megzavarja, és nem kéne ezt erőltetni, viszont és ellenben a hidat jól betolták a pozsonyi óvárosba. Igaz, hogy ezekkel a homcsikkal mindig baj van, mert amikor az Erzsébet híd épült, az új Erzsébet híd, akkor szó volt róla, hogy lebontják a belvárosi templomot. És akkor kérdezte a Kádár, hogy ez hogy fog menni, és mondták, hogy így is kikerüli. És akkor mondta a Kádár, hogy hát akkor ez úgy fog menni ez az út, mint az ökörhúgyozás. Tehát mi mondjuk szerencsésebben megúsztunk, a pozsonyirak nem annyira. Ami forog, az a Dunatorony Bécsben. Hát az a retteltes baj, hogy vége van a mondani valómnak, és nincs igazán vége poénom. Hát gondoljuk talán a knédli porra. Köszönöm szépen, viszontlátásra!

kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda a Szomszédnéni produkciós iroda volt. Kreatív producer Fábri Sándor, dramaturg Sinkó Péter, gyártásvezető Popovics András, hangmérnök Zsidei János Zsonó, vezetőíró Kenderesi Attila, rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak: Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Danku Noémi, Kaiser Hajnal, Kerekes Endre, Takács Tibor. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Mozdonyok soron kívüli átvizsgálásáról rendelkeztek, visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ma délután hidegfront érkezik, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Kivételes eljárásban tárgyalhatja az országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. Nagyszabású mérgező füsttel járó tűz ütött ki Belgium középső részén egy ipari létesítményben. A történtek miatt iskolákat zártak be, közölt a belga sajtó. A lángok egy textilraktárt pusztítottak el, miközben az égés során mérgező aszbeszt részecskéket is tartalmazó füst szabadult fel. A hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be, több település lakóit felszólították, hogy maradjanak otthon. 80 éves az olasz köztársaság az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni, a számomra a köztársaság kezdő mondattal.
0: Időjárás.
1: Ma a nap első felében még sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután egy hidegfront hatására több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekszik a komoly felhőzet, és helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
3: Balaton Rádió.
0: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai magazin műsora. Minden hétköznap reggel olyan területekről hozunk nektek információkat, mint az önismeret, a család, a párkapcsolat és a munka. Ezekből aztán több nézőpontból körüljárva a témát, alkothatunk véleményt, illetve szélesíthetjük a tudásunkat. Hamarosan kezdünk itt a Pszichoaktívban.
5: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Éjjel nap a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban. Üdvözlök minden kedves hallgatót, és itt van mellettem Erdős Róbert kollégám is. Szia Robi!
1: Sziasztok, szia Feri!
0: És az érzelmi biztonságról fogunk majd beszélni az első megszólalásunkban.
1: Igen, ez nagyon fontos dolog azért a hétköznapjainkban, mert szerintem ez mindennek az alapja. Tehát szokták mondani, a biztonságérzet az, ha megvan, akkor már annál több nem kell. Úgyhogy figyeljünk alaposan, és próbáljuk meg magunkba szedni ezeket az információkat és az ötleteket esetleg, amit még majd ennek kapcsán fogunk tudni mondani nektek.
0: Ha az érzelmi biztonságunk stabil, akkor meg tudjuk őrizni a belső egyensúlyunkat a változó külső körülmények ellenére is, és képesek vagyunk emberi kapcsolatainkban megnyugvást találni. Tulajdonképpen belső erőforrásként segít céljaink megvalósítását és az akadályok legyőzését, megadva önbizalmunk alapját is. Ha valakinek erős az érzelmi stabilitása, akkor van bátorsága felismerni az érzéseit, megtenni nehéznek mondott lépéseket, mert bízik önmagában és másokban. Azok az emberek, akik érzelmileg stabilak, képesek szabadon kifejezni a véleményüket úgy, hogy azt mások is meghallják. Nem engedik, hogy mások kontrollt gyakoroljanak felettük, netán bűntudatkeltő vagy szégyenkeltő játszmákba vonják be őket. Stabil önértékelésük miatt nem félnek attól sem, hogy a véleményük miatt mások megharagszanak rájuk vagy elhagyják őket. Továbbá elég magabiztosak ahhoz, hogy a másoktól kapott pozitív figyelmet, érzelmeket és érdeklődést is képesek legyenek vállalni. Nem félnek a kapcsolataikban megmutatni önmagukat, és mivel stabil alapokon állnak, bátrabban és magabiztosabban kezelik az élet kihívásait, mernek kíváncsiak lenni, új dolgokat kipróbálni, és többnyire képesek megküzdeni a nehézségeikkel. A válasz a gyermekkorban keresendő, hiszen az érzelmi biztonság egészen korai tapasztalatok mentén alakul. A kulcs a korai anya-gyerek kapcsolat, amelynek egyik nagyon fontos aspektusa, hogy mennyire elérhető és érzelmileg tápláló az édesanya, illetve a gyermek társas környezete a kisbaba számára, és hogy milyen a gyermek veleszületett temperamentuma. A pszichológián belül a kötődési modellek vizsgálják ebből az aspektusból a korai anya-gyermek kapcsolatot. A kötődés elmélet hangsúlyozza, hogy a biztonság élményének korai megtapasztalása alapvető, mivel ennek mentén épül ki a gyerekben a modell az emberi kapcsolatok mienségéről. A gondozó és a gyermek közt zajló korai interakciók, mint például a gyermek kontaktus keresése, azaz a sírás és az anya erre vonatkozó válaszkészsége, meghatározóak a bizalom fejlődését illetően. Természetesen a korai kötődés alakulásában nem feltétlenül csak egyetlen személyhez kötődés játszik szerepet, hiszen a gyerek életében több, egyaránt fontos kötődési kapcsolat lehet. Donald Winnicott brit pszichoanalitikus az 1960-as években megalkotott szakmai berkekben jól ismert fogalma, a tartás leírja, hogy a szülő képes érzelmileg megtartani gyermekét, amikor annak a legnagyobb szüksége van rá. Vagyis a negatív érzelmi állapotokban, amikor a gyermek fél vagy rossz érzései vannak, a szülő elérhető támasz és képes pozitív odafordulásával, jelenlétével a rossz érzéseket átdolgozni, elviselhetőbbé tenni. A gyermek ezáltal megtanulja, hogy nem hagyják magára, bízhat a környezetében, és meg lehet birkózni a negatív érzésekkel. Kialakul benne valamiféle ősbizalom, amely megalapozza a társas kapcsolatait és későbbi önértékelését. Bármi meglepően hangzik, de ez a jól megtartó környezet nem csak gyermekkorban, de felnőtt korban is fontos, különösen a stresszkeltő, szorongással teli időszakokban. Krízis helyzetekben felnőttként is vágyunk azokra a megnyugtató érzésekre, amelyek gyermekkorunkban ehhez a tartó funkcióhoz társultak, és amelyet felnőttként leginkább a párunktól, családi és baráti kapcsolatainktól kaphatunk meg. Ha a gyerek megtapasztalja, hogy odafigyelnek rá, és megértik az igényeit, illetve ezekre megfelelően reagál a környezete, és szükség esetén a szülei elérhetők és védelmet nyújtanak, akkor kialakul benne a biztonságos kötődés. Ez alapot nyújt arra, hogy szabadon próbálgassa a határait, és a szülő fokozatos segítségével le is válhasson. A leváláshoz, amely a biztonságos kötődés későbbi velejárója, arra is szükség van, hogy gondozója hagyja olykor kissé frusztrálódni, azaz leküzdendő nehézségekbe ütközni. Ezáltal a gyermek megtapasztalhatja, hogy képes maga is megoldani a helyzetet, ami segíti az önbizalma épülését. Vagyis apránként a biztonság külsőből belsővé válik. A biztonságos kötődés nem csak a szigorúan vett érzelmi stabilitás és az önbizalom alapjait teszi le, de a későbbi emberi kapcsolatok minőségében is nagyon fontos alapkő. Hiszen a gyermek magát, a kapcsolatot is, vagyis azt, hogy mit is jelent kapcsolatban lenni, tanulja a gondozó gyerek mintában, és ez a későbbi összes kapcsolatának prototípusa lesz. Bár az alapok valóban a korai gyermekkorban tevődnek le, az érzelmi fejlődés később is alakítható. Gyermekkorban még a szülőkön és a társas közegen múlik, azaz külső tényezők befolyásolják, míg felnőtt korban az egyén maga is tehet érte. A korai kötődési minta és ősbizalom kialakulása után az óvodáskorban az érzelmi kontroll megtanulásán van a hangsúly, és benne a szülő modellként van jelen. Ebben a korban kezdik megérteni a gyerekek, hogy a saját nézőpontjukon kívül másé is létezik, és hangsúlyossá válnak a szociális érzelmek, a társas viszonyok. Fontos, hogy a gyermek megfelelő viselkedéses modellekkel találkozzon, hogy megtanulja, hogyan élje meg és kezelje az érzelmeit. A társas közegben fognak differenciálódni az érzelmek, és a kortárs csoportban ki is próbálhatja, finomíthatja azokat. Kisiskolás korban egyre fontosabbak lesznek a tágabb társas kapcsolatok, illetve a kulturális hatások is. A modelltanulás kiemelkedő, hiszen a szociális környezet és a különböző csatornák, mint a média és a közösségi média, mind-mind mintaadók a gyermek számára. Serdülőkorban az önvizsgálat csírái bontakoznak ki, és mások érzéseinek megértése is hangsúlyosabb. Itt már a választott társas közeg lesz a mintaadó. Felnőttkorban pedig leginkább az önismeret növelésével és célzott fejlesztéssel lehet eredményeket elérni. Ehhez terápiás segítségre lehet szükség, ahol biztonságban fel lehet tárni, és át lehet alakítani a nehézséget okozó mintákat, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Tehát a biztonságos kötődésről van szó, aminek ugye az alapja, Robi, a gondozó gyerek kapcsolatban van, de felnőttként azért vannak megoldások. Hogyha valakinek nem volt meg ez a biztonságos környezet, akkor szerinted még terápia mellett mi segíthet, vagy azon túlmenően, vagy azt beleértve, te mit gondolsz erről?
1: Nagyon fontos ez az a biztonsági érzet, amit ugye a legelején is mondtam a műsor elején, mert hogy úgy tudunk szabadon élni, és úgy tudunk nyugodtan élni, hogy ez a fajta biztonság érzetünk megvan. És ez vonatkozik a hétköznapokra is, tehát hogy ezen belül le lehet bontani még számos olyan altípusra ezeket a magát a biztonságot. Ugye van az anyagi, az érzelmi és a fizikális biztonság érzetünk, és valószínű, és tudom is, hogy van még ebből több, de hát most azt nem részleteznénk. De hogy ezeknek meg kell lennie ahhoz, hogy felnőttként tudjunk élni. Na most ugye, amúgy megfelelően tudjunk élni, és nyugodtan éljük az életünket. Na most ebből a biztonsági érzetekből az érzelmi biztonság az, amit már ugye jókorán, még gyermekként el kell sajátítanunk, illetve hát, hogy el kell, hogy sajátítsák bennünk azt a biztonsági érzetet, amit érzelmileg mi az életünk során fogunk tudni magunkkal vinni, és azért ide egy kicsit önismeret is kell, mert ugye kell az önbizalom is azért jócskán, hogy azt ébresszék bennünk. Na most, ha ez elmaradt a gyermek éveink során, akkor én úgy gondolom, hogy egyrészt a terápiás opció az, ami fennállhat, másrészt pedig azért az évek során nagyon bízom benne, hogy nagyon sokak kiépítettek olyan kapcsolatokat, amik lehetnek munkahelyi kapcsolatok, baráti kapcsolatok, lehetnek olyan kisebb csoportok, vagy olyan bármilyen tevékenység alapján alakuló csoportok, és most ezt azért így fogalmaztam, mert vannak például a gamerek, akik játszanak online felületen, és lassan ők már ugyan nem találkoznak fizikálisan, de mégis egy olyan szorosabb viszonyba kerülnek, ami segíthet abban, hogy ezektől az emberektől kérjünk tanácsot, és mint egy virtuális, hát nem is virtuális barát, mert ugye létezik az másik ember, csak éppen a másik oldalon, de tőle tudunk tanácsot és segítséget kérni. Vagy ha olyan viszonyba kerülünk, akár egy jó barát például, aki ebben tud nekünk segíteni, elmondja azt, hogy mi az, amiben nekünk fejlődnünk kell, mi az, amivel fel kell ruházzuk magunkat ahhoz, hogy meglegyen ez a biztonságérzetünk. És konkrét példákat is lehetne erre mondani, hogy mik azok a tevékenységek, amit nekünk el kell végezni ahhoz, hogy felnőttként megteremtsük magunknak azt az életet, amit mi tényleg nyugodtan és nem minden nap gyomorgörcsel tudunk végezni. Tehát az, hogy el kell sok mindent engednünk, amin idegeskedünk és stresszelünk és rágódunk, és hogyha elénk kerül egy megoldandó helyzet, akkor igenis hagyni kell, hogy hagy történjen úgy, ahogy annak kell. Nem feltétlenül szükséges azon rágódjunk, hogy azzal mi fog történni, és na most ennek mi lesz a következménye, ez miért így alakult, miért nem alakulhatna másképp, hanem álljunk bele, csapjunk bele, vágjunk bele, minden egyes esemény, minden egyes élethelyzet egy új lehetőséget adhat számunkra, és ezzel, hogyha ezekből az esetekből mi sikeresen jövünk ki, akkor az egyfajta sikerélménnyel fog járni, ami az önbizalom megnövekedéséhez fog vezetni, és azzal pedig egy olyan biztonságot teremtünk meg magunknak, amit életünk során, akár felnőttként is elsajátítva, meg tudjuk alapozni a hétköznapjainkat és azokat a mindennapokat, amiket át kell vészeljünk és át kell éljünk.
0: Arról beszéltünk, hogy az alapvetően mindannyian vágyunk a biztonságra, és hogy ez az érzelmi biztonságnak mik a forrásai, illetve hogyan lehet kiépíteni, hogyha esetleg valamiféle hiányosságunk van ezen a területen. Hamarosan egy újabb témával fogunk jönni, egy párkapcsolati témával, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni itt a Pszichoaktívban.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Mozdonyok soron kívüli átvizsgálásáról rendelkeztek, visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ma délután hidegfront érkezik, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Kivételes eljárásban tárgyalhatja az országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. Nagyszabású mérgező, füsttel járó tűz ütött ki Belgium középső részén egy ipari létesítményben. A történtek miatt iskolákat zártak be, közölt a belga sajtó. A lángok egy textilraktárt pusztítottak el, miközben az égés során mérgező aszbeszt részecskéket is tartalmazó füst szabadult fel. A hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be, több település lakóit felszólították, hogy maradjanak otthon. 80 éves az olasz köztársaság az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni, a számomra a köztársaság kezdő mondata.
0: Időjárás.
1: Ma a nap első felében még sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután egy hidegfront hatására több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekszik a komoly felhőzet, és helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

0: a Pszichoaktív, a Balatonrádió pszichológiai tematikus magazin műsora. Arról fogunk beszélni a következő témában, hogy mikor tudunk egészséges párkapcsolatról beszélni, illetve a negatív érzések kifejezését hogyan tudjuk kezelni, hiszen a legtöbbször ezek konfliktussal társulnak, és ezért elég fontos megtanulni ezeknek a konstruktív kezelését. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint az a kommunikáció asszertív, amely egyenlőséget teremt a partnerek között, pozitív és lényegre törő. Képesség arra, hogy a partnerünkre vonatkozó gondolatainkat, érzéseinket olyan módon tudjuk közvetíteni, hogy ő védekezés nélkül meghallgassa és megértse az üzenetet, és képes legyen reagálni rá. Ha mindkét fél asszertíven kommunikál, akkor képesek kiállni az érdekeikért, figyelembe veszik a másik érzését és érdekeit, és elégedettebbek lesznek a kapcsolatukkal. A társadalmi elvárások nagyban meghatározzák a férfi és a nő asszertivitását és kommunikációját. A nők évezredeken keresztül passzív és alárendelődő szerepbe kényszerültek, aminek totálisan ellentmond az asszertív nő képe, aki független, önkifejező, kiáll magáért és választott életstílusáért. A társadalom az ilyen nőt gyakran agresszívnek, dominánsnak címkézi. A férfiakban ezzel szemben a versengő, domináns és racionális tulajdonságokat erősítették, míg az asszertív férfi képe érzelemdúsabb vonásokat is képvisel. A határozottság és önérvényesítés mellett nem akar uralkodni, és elkötelezett az egyenlőségért a kapcsolatokban. Az utóbbiak társadalmi szempontból kevésbé támogatottabb. A kommunikációs minták is eltérőek a két nemnél, amire a gender nyelvészeti kutatások világítottak rá. A nők például szívesen beszélnek önmagukról, az érzéseikről, törekszenek a beszélgetés fenntartására, és érdeklődőbbek beszélgető partnerük iránt. Nonverbális kommunikációjukban nyitottabbak, keresik a szemkontaktust, odafordulnak partnerük felé, támogatva őket a megnyilatkozásban. A férfiak szeretnek gyakran témát váltani, versengenek abban, hogy bizonyítsák tájékozottságukat egy-egy témában. Nonverbális kommunikációjuk kerüli az intim szféra kialakítását. A nemek közti különbségek tetten érhetők a kommunikációs hibákban is. Például, amikor a nők számukra nehéz helyzetről az érzéseiket szeretnék megosztani, és meghallgatást, érzelmi támogatást várnak a férfitól, helyette a párjuk racionális megoldásokat kínál. Hasonló a helyzet, amikor a férfiak gyorsan témát váltanak valamely kényes kérdés megemlítésekor, miközben a nők elemeznék a helyzetet és hosszabban beszélgetnének róla. További tipikus kommunikációs hiba, amikor a konfliktus kapcsán mindkét fél a saját igazát igyekszik bizonyítani, és nem igazán nyitott a másikra. Másik jól ismert hiba, amikor valamelyik vagy mindkét fél kritizál, illetve sértő, bántó kijelentéseket tesz, ezzel védekezésre vagy támadásra kényszerítve a másikat. Esetleg általánosító szavakat, mint például mindig vagy soha használ. Például azt mondja, hogy te soha nem figyelsz arra, amit én mondok. Szintén gyakori hiba, amikor valaki kivonul a konfliktusos szituációból, magára hagyva a párját a problémával, és azt mondja, hogy nem akar erről beszélni. Mit tehetünk mi magunk azért, hogy képesek legyünk asszertíven kommunikálni? Ha nem tudjuk világosan kifejezni szükségleteinket, akkor nehéz a partnerünktől elvárni azok kielégítését. Ha nem tudunk meghallgatni másokat, vagy nem tudunk úgy reagálni, hogy az mindkettőnknek jó legyen, akkor elakadunk a konfliktusban. De lehet fejleszteni az asszertív és konstruktív kommunikációt. Például, ha a konfliktusra úgy tekintünk, ami nem csak veszélyes lehet a kapcsolatban, de lehetőséget is ad az intimitás mélyítésére és a probléma megoldására. Ha úgy kezeljük ezeket a helyzeteket, mintha nem két, hanem három résztvevő lenne bennük, én, a partnerem és a kapcsolatunk maga, akkor képesek leszünk szem előtt tartani, mi a legjobb a kapcsolat szempontjából. Ha szükséges, el tudjuk engedni saját érdekünket, igazunkat a kapcsolatért. Másik tényező, a valódi figyelem. A beszélgetés során kínáljunk teljes figyelmet a partnerünknek. Ne csak a fülünkkel, hanem a testbeszédünkkel, a szemkontaktussal is. A verbális üzeneten kívül a gesztusaink is folyamatosan kommunikálnak. És egy másik lehetőség, hogyha a konfliktusban nem a másik viselkedését és személyiségét minősítjük, hanem a saját érzéseinkről, önmagunkról beszélünk, akkor levesszük a nyomást a partnerünkről, és kifejezhetjük saját igényeinket is. Például ahelyett, hogy azt mondanánk, te soha nem reagálsz, amikor elmondok neked valami fontosat, fogalmazzunk úgy, hogy szomorú vagyok, ha nem reagálnak arra, amit mondok. Jobban érezném magam, ha visszakérdeznél, vagy reagálnál valamit. Tehát ezáltal a másik fél nem érzi magát megtámadva, és nem védekezni fog, hanem jobban megérti, mit is okoz partnerében a viselkedése. És végül ne csak a konfliktusok irányítsák a kommunikációnkat, hanem képesek legyünk pozitív érzéseket is kifejezni. Tehát ezen tippeken felül, Robi, szerinted még mi az, ami hozzájárul az egészséges párkapcsolathoz, ahol mindkét félnek lehetősége van kifejezni az érzéseit, legyenek azok pozitívak vagy negatívak?
1: Az, hogy egy párkapcsolat mitől lesz jó, az valóban a kommunikáción múlik, és hogy a kommunikáció az alapja az egész párkapcsolatnak, és aztán itt megyek tovább egy picit, hogy az, amikor már együtt él a két ember, a két fél, akkor ugye teljesen más az alap, amire figyelni kell, mintsem még a kezdetek kezdetén, még a kapcsolat elején azért teljesen másképp áll a dolog, ugye megvan a bizalmatlanság, jobban kicsit erősebb az a fajta oldal, amikor még így rástresszelünk és rágyúrunk arra, hogy most hogyan kommunikáljunk, mit mondjunk, mit ne mondjunk, mit lehet kimondani már rögtön a legelején, mit nem szabad kimondani a legelején, de hogy mik azok a dolgok, amik egyébként egy párkapcsolatot erősítik, az én úgy gondolom, hogy a megfelelő kommunikáció az, hogy hogyan szólunk a másikhoz, és akkor megyek egy picit tovább, a megértés az, ami nagyon fontos, tehát vegyük észre azt, hogyan kommunikálunk a másikkal, akkor, amikor éppen rossz napja van. Vagy vegyük észre azt, hogy mikor van olyan hangulatban, amikor nekem segítenem kell rajta. Tehát, hogy figyeljünk a másikra olyan szinten, hogy éreztessük vele, hogy itt vagyunk mi is, és egy párkapcsolatban él. Nagyon sokan egyébként nem igénylik azt, hogy egy rossz nap után pont a párjával töltsön el egy fél órát, egy órát, egy ilyen beszélgetés elejéig, hanem igazából csak teljen az este, aztán majd meglátjuk, és majd alakul, ahogy alakul. De nagyon fontos szerintem, hogy próbáljunk meg a kommunikációk során úgy hozzáállni a másikhoz, hogy nézzük az éppen adott napi hangulatát, nézzük az élethez való hozzáállását, és hogyha érezzük azt, hogy most éppen neki most nem ránk van szüksége, és akkor ezt értsük a legpozitívabb értelemben, mert ugye hát előfordul ez is, hogy nem éppen a páromra vagyok kíváncsi éppen akkor, hanem szeretném magam feldolgozni azokat a kérdéseket, amik válaszokra várnak bennem, akkor igenis, ha ezt a másik észreveszi, akkor én azt díjazni fogom és értékelem, hogy valóban ő már annyira ismer engem, annyira szeret engem, annyira együtt tudunk működni és összeillünk, hogy ez a kapcsolat jól működik. Tehát igazából meg kell ismerni a másikat ahhoz, hogy megfelelően tudjunk kommunikálni, és akkor itt jön a másik aspektus, hogy nyitottak legyünk arra, hogy megismerjük a másikat, a másik felet, és ez is tudja erősíteni azt, hogy a kommunikáció az megfelelőképpen működjön a párunk felé. És ezzel ugye már rögtön kialakul egyfajta kapocs, egyfajta szoros együttműködés, mert ugye ez nem más egy párkapcsolat, mint egy szoros együttműködés, ami egyébként pont ezen múlik, mint egy tárgyalás is a munkahelyen, vagy egy megbeszélésnek, hogy mi lesz az eredménye, hát a kommunikáció múlik, illetve az, hogy hogyan ismerem, vagy mennyire ismerem az üzletfelemet, a partnert. Na most ugyanez rávetíthető egy párkapcsolatra is, és egy hosszú távú, együttműködő párkapcsolatban fogjuk magunkat találni, amennyiben ezeket tudjuk alkalmazni, és a megfelelő kommunikációt alkalmazzuk a párunkkal szemben, és azért hozzáteszem, nagyon fontos az egésznek, talán a kulcsfontosságú nagy nyomtatott betűvel a végére, hogy mindez kölcsönös.
0: Arról beszéltünk, hogy egy egészséges párkapcsolathoz mi az, ami igazán fontos. Hát nem meglepő módon a kommunikáció. Hamarosan egy olyan hírrel megyünk tovább, illetve témával, ami arról fog szólni, hogy mi a helyzet az iskolák terén, illetve milyen a tanárok nemi aránya, és ez hogyan hat a diákokra. Tehát érdemes lesz velünk maradni itt a Balaton Rádióban, azon belül is a Pszichoaktívban.

mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: még rosszabb!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelem!

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A lakbér még mindig jelentős tételt jelent a fizetésekhez mérve. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosított terepterek működése. Ma délután hidegfront érkezik, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre hétfőn. A társaság az MT-hez eljutatott közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott interjújában. A kormányfő azt mondta, nagyon szeretné, ha a hivatal már nyáron fel tudna állni. Köztéri művészet és nemzetközi alkotói találkozó is lesz a Plac hétvégén. Táncos performanszokkal, monodrámával, kortárs előadásokkal és nemzetközi szakmai találkozókkal várja a közönséget május 26 és 31 között a Plac hétvége Budapesten. A program sorozat részeként hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és helyspecifikus projektjeiket a főváros különböző pontjain. A rendezvény a Creative Europe támogatásával valósul meg.
0: Időjárás.
1: Ma a nap első felében még sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután egy hidegfront hatására több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekszik a komoly felhőzet, és helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

0: Mára egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: megismersz.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal, itt a Pszichoaktívban, és a következő téma, amiről beszélni fogunk, az a tanárok helyzete abból a szempontból, hogy milyen hatással van a diákokra a tanároknak a neme. A fejlett társadalmak oktatási és nevelési rendszereinek elnői esedését sokan a II. Világháború egyenes következményének tekintik. Alexander Mitscherlich, német szociológus, felhívta a figyelmet, hogy a német iskolák férfi tanárok nélkülivé válása komoly következményekkel járhat a felnövekvő generáció életminőségére. Úgy tűnik azonban, hogy a folyamat már a világháborút megelőző időszakban kezdetét vette. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a férfi tanárok nélküli óvodák és iskolák kialakulása a férfiak nélküli gyermeknevelés globalizált kultúrájának egyik látványos és nagy károkat okozó következménye. Jörgen Lorentzen norvég apaságkutató megfogalmazása szerint már az 1920-as évektől megfigyelhető az a társadalmi változás, amely a gyerekekről korábban napi szinten gondoskodóból a család eltartójává degradálta az apákat. A kutatások szerint addig általános volt az európai és észak-amerikai társadalmakban, hogy az apák többet voltak a családjukkal és a gyerekeikkel. A 20. század végére mindenki számára elfogadottá vált, hogy a modern közoktatásban általában 20% az óvodákban és a bölcsödékben pedig már a mérhetőség határa alá csökkent a nevelő és oktató férfiak aránya. A férfi tanárok hiánya az iskolák minden szereplőjének életét megnehezíti. De a kutatási eredmények szerint leglátványosabban a fiú tanulók életminőségét és iskolai teljesítményét érinti. A jelenségre olyan kitűnő feminista szakemberek is felhívták a figyelmet, mint az amerikai Patricia Cayo Sexton, aki ennek már egy könyvet is szentelt a feminizálódó oktatás negatív következményeinek. Ő úgy fogalmazott radikálisan, hogy azok a fiúk, akik túlélik a középiskolát, feminizált férfiaknak tekinthetők. Philip Zimbardo, amerikai pszichológia professzor, könyvében külön fejezetet szentel a fiúk iskolai teljesítmény problémáinak. Adatai szerint az Egyesült Államok modern történetében először kell szembenézni azzal a ténnyel, hogy a most iskolába járó fiúk végzettsége várhatóan alacsonyabb lesz, mint az apáiké. Adatait német felmérések is igazolják. Ezek szerint Németországban évről évre csökken az érettségit szerző fiúk aránya. Jürgen Böde eredmények is szerint a német óvodákban és az iskolákban mért összes területen úgy is mondhatjuk, hogy diszkriminációt szenvednek el a fiúk. Kutatását több nagy német vizsgálat is megerősítette, köztük a Német Oktatási Minisztérium és a Berlini Egyetem közös tanulmánya. Ebben azt is megállapították, hogy a férfi tanárok számának növekedésével arányosan javult a fiúk iskolai teljesítménye. Hasonló eredményre jutott Thomas S. D., a Stanford Egyetem tanára is, aki a vizsgálatában azt állapította meg, amennyiben a középiskolai tantárgyakat hölgyek tanítják, a fiúk és lányok teljesítménye között fokozatosan egyfajta szakadék nyílik meg, ami bizonyos tantárgyaknál egy év leforgása alatt akár 8%-os érdemjegy különbségéhez is vezethet. A különbség még a klasszikusan fiúsnak tartott természettudományi tárgyaknál is megjelent a lányok javára. Mielőtt az összeesküvés hívők jó ízűen csettintenének, még idejekorán érdemes figyelni arra, hogy a fiúk világszerte romló iskolai teljesítményével nem a férfiak ellen szervezett globális támadás, sem a férfi gyűlölő tanárnők titkos szövetsége nem hozható összefüggésbe. Vegyes párosokra lenne szükség már a kamaszkor előtti időszakban is, de kamaszodó gyerekeknél mindennapos, hogy saját belső kérdéseikre nemi modellek nyújtanak választ. És működik a rejtett tanterv. A nevelés elsősorban a szülők, tanárok viselkedésén keresztül lesz hiteles a gyerekek részére. Ha a pedagógusok között a nők vannak túlsúlyban, tulajdonképpen elmarad a rejtett tanterv egyik fele. Ezt a tanárnők nem tudják átadni, akármennyire igyekeznek is, és szeretik a gyerekeket. Könnyű belátnunk, hogy a probléma rendszer szintű megoldást igényel, hogy a nemzeti, rejtett tantervükben ne azt tanítsuk a következő generációnak, hogy a nevelés, oktatás női feladat. Úgy tűnik, egyszerre kellene visszacsempészni az apákat a családokba és a férfiakat az óvodákba és az iskolákba, hogy a fiúk és a lányok életét jobbá tegyük. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, te mit gondolsz erről a hírről? Ez annyira elfogadott manapság már, azt gondolom, hogy így fel se kapja az ember a fejét arra, hogyha kevés férfi van a oktatási intézményekben.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert én sem olvastam mostanában erről, és nem is hallottam hasonlóakat. Ez egy természetessé vált folyamat, egy dolog, amire úgy nem kapjuk fel azonnal a fejünket. Érdekes, sok minden eszembe jutott nekem itt az elmúlt pár perc alatt ezzel a témával kapcsolatban. Egyik az, hogy miért is van több tanárnő a szakmában. Én amire tudnék asszociálni, egyrészt az, hogy ugye általában a nők azok, akik egy ilyen állást be tudnak tölteni, méghozzá azért, mert megvan bennük az az empátia, amiből egy kicsit előjön az az anya típus, anya szellem, és ugye nagyon sokszor ugye az anyákról mi az a, amit rögtön gondolunk, a gondoskodás, az, hogy azért milyen jó az, amikor az anyai szeretet, meg az anyai odaadást mi azt átérezzük, és megtapasztaljuk. Na most egy tanárnő valószínű, nem biztos, hogy 100%-osan, és nem is kell hoznia az anya szerepet, de mégis van, ahol titkon ott van benne, és ez a diákok számára igazából az, hogy eljövök otthonról, hát elmegyek az iskolába, egy pici otthon az iskolában is van. Én nekem ez az egyik ilyen gondolatom. Az apa szerep is megvan, és nagyon jó, és itt különülhetnek el a nemek esetleg, hogy addig, amíg a fiú gyerek felnéz az apjára, és olyan akarok lenni, mint apa, és én azt szeretném csinálni, amit apa, és akkor én apával elmegyek horgászni, apával elmegyek ide-oda, addig egy férfi tanár számomra példakép lehet, ugyanúgy, mint apa. Tehát itt igazából lehet az, hogy sokkal jobban fel fog nézni egy férfi tanárra egy fiú gyerek, mint egy tanárnőre, de ezt sem tudnám általánosítani, mert nem mindig igaz, csak lehet benne egy ilyen gondolatfoszlány is. Az, hogy teljesítményben éppen mi a jellemző, az is meglepő volt, tehát ugye nem nagyon foglalkoztunk ezzel mostanában, ezzel a témával. Én úgy gondolom, hogy azért mindenkinek megvan egy tehetsége. Ez nagyon általános dolog, hogy hányan érettségiztek le fiúk, hányan lányok, ki milyen eredménnyel. Én szerintem ez egy egyéni teljesítmény alapján működik, és igen, nagyon sokat számít, ahány ház annyi szokás, és ahány tanárnő annyi féle tanítás és nevelés. Úgyhogy szerintem nagyon sok múlik azon, hogy ki hogy adja át az adott anyagot, az adott tudást a diákoknak, milyen módszereket használ a tudás átadására, és mennyire érezteti azt a diákkal, és legyen az lány vagy fiú, most teljesen mindegy, mennyire érezteti a diákokkal azt, hogy valóban ez egy szeletnyi otthon az iskola. Tehát, hogy ez nem egy börtön, ez nem egy kiképző tábor, hanem ebben benne van egy szeret otthon. Tehát nem kell az egészet átadni, és otthont képezni az iskolából. Tehát, hogy szeressenek oda járni a gyerekek. Megvan a közösség, megvan a tanítónéni, tanítóbácsi, aki éppen összefogja ezt a közösséget, és legyen meg az, hogy legyen egy kicsi, aprócska olyan dolog, ami miatt szeretnek az iskolába járni, és hogyha már szeretnek az iskolába járni, mert megvan a közösség, akkor a tudás is sokkal könnyebben, sokkal gördülékenyebben át fog menni a diákok számára, és persze különböző tantárgy van, nem mindegyik egyformán kedvelt tárgy, tehát a természettudományi tárgyak például olyanok, amik nagyon megosztóak tudnak lenni, valaki nagyon szereti, valaki kevésbé, de hogy mégis elsajátíthatóak ezek, és mégis talán ezen múlik, és én nem különböztetném meg azt, hogy tanárnő vagy férfi tanár, vagy egy tanárról beszélünk, itt inkább azt különböztetném meg, hogy ki mennyire szereti a szakmáját, ki mennyire tudja átadni a tudást, és ki mennyire próbál meg egy picike otthont bevarázsolni az iskolába. És ha már ez sikerült, akkor szerintem nagyon sokan más szájízzel fognak iskolába járni, és teljesen más véleményük lesz, és ez viszont átvezethető majd az otthoni családi viszonyokra is, mert kevesebb lesz a stressz, de ez már egy másik téma lesz.
1: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy milyen hatással lehet az, hogyha egy férfi pedagógusból egyre kevesebb van az iskolákban, illetve az óvodákban. Érdekes téma volt, most zenével jövünk tovább, aztán pedig folytatjuk adásunkat.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A lakbér még mindig jelentős tételt jelent a fizetésekhez mérve. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosított a repterek működése. Ma délután hidegfront érkezik, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 46 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre hétfőn. A társaság az MT-hez eljutatott közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott interjújában. A kormányfő azt mondta, nagyon szeretné, ha a hivatal már nyáron fel tudna állni. Köztéri művészet és nemzetközi alkotói találkozó is lesz a Plac hétvégén. Táncos performanszokkal, monodrámával, kortárs előadásokkal és nemzetközi szakmai találkozókkal várja a közönséget május 26 és 31 között a Plac hétvége Budapesten. A program sorozat részeként hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és helyspecifikus projektjeiket a főváros különböző pontjain. A rendezvény a Creative Europe támogatásával valósul meg.
0: Időjárás.
1: Ma a nap első felében még sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután egy hidegfront hatására több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekszik a komoly felhőzet, és helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Kelly, Rakim, Mondes.
1: Ilyen napon a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, azon belül is a Pszichoaktívot halljátok, ami egy pszichológiai tematikus magazinműsor, és a műsorunk eme szekciójában egy színes érdekesség fog következni a pszichológia világából.
2: Így alkossunk szárnyaló csapatot. Kiket válogatna a csoportjába egy munkahelyi feladat elvégzéséhez? Valószínűleg csupa jókedvű, rugalmas gondolkodású tagot. Ha a Rice Egyetem nevéhez fűződő kutatás eredményeit venné alapul a válogatáshoz, épp az ellenkezőjét tenné. Ez szerint ugyanis a csapat érzelmi sokszínűsége jobban elősegíti a kreativitást és a sikeresebb csoportmunkát, mint az úgynevezett affektív homogenitás. A negatív érzelmi színezetű tagok a kritikus és kitartó gondolkodásmódot viszik be a csoportba, segítve a problémák azonosítását, az információk értékelését. A pozitív affektusú egyének rugalmas hozzáállásukkal kitágítják a gondolkodás dimenzióját, újszerű nézőpontokat villantanak fel. A cél az érzelmi sokszínűség megteremtése a csapatban, ahol a különbözőségek kölcsönhatásba léphetnek egymással, nagyobb kreativitást eredményezve. A kutatók 59 csapat között tesztelték hipotéziseiket a Hongkongi Egyetemen, a feladatuk üzleti terv készítése volt egy új termékpiaci bevezetéséhez kapcsolódóan. Az eredmények alátámasztották várakozásukat, amelyről a Journal of Organizational Behavior folyóirat 2021-es számában olvashattunk részletesen. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin.
1: A kutatási információ után, amit megosztottunk veletek, ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kellemes rádiózást kívánok! A Pszichoaktív műsorunkat hallhattátok az elmúlt órákban. Közreműködő műsorvezető társaim Szabó Laura és Ivánkovics Kristóf voltak, valamint én, Szabó Ferenc voltam hallható az éterben. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek.
2: A Balaton Rádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: A lakbér még mindig jelentős tételt jelent a fizetésekhez mérve. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosított a repterek működése. Ma délután hidegfront érkezik, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre hétfőn. A társaság az MT-hez eljutatott közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott interjújában. A kormányfő azt mondta, nagyon szeretné, ha a hivatal már nyáron fel tudna állni. Köztéri művészet és nemzetközi alkotói találkozó is lesz a Plac hétvégén. Táncos performanszokkal, monodrámával, kortárs előadásokkal és nemzetközi szakmai találkozókkal várja a közönséget május 26 és 31 között a Plac hétvége Budapesten.

0: program sorozat részeként hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és helyspecifikus projektjeiket a főváros különböző pontjain. A rendezvény a Creative Europe támogatásával valósul meg.
1: Időjárás.
0: Ma a nap első felében még sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután egy hidegfront hatására több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekszik a komoly felhőzet, és helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolod?

Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

mai nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A bereg.hu tájékoztatása szerint a nádpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nádpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes táblatokban az elmúlt évben a nádpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekes madár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populációváltozások okainak feltárása során a terepbejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e. Vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények, így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik. Most pedig ismételten Balatoni sláger következik itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: kellemes dallamok után megint megnézzünk valami olyan mindennapjaink során alkalmazható érdekes technikát, ami valójában sokat fog segíteni annak, aki esetleg kipróbálja, ha eddig nem használta. Sokunkkal megtörténhet, hogy érezzük, hogy fontos lenne kiállni álláspontunk, céljaink mellett, de elakadunk a megvalósításnál. Előfordulhat, hogy a bizonytalanság miatt elhallgatódik, végül meg sem valósul a konfliktus helyzet tisztázása, viszont a feszültség megmarad, időnközönként felbukkan a kapcsolatban. Hogy ezt elkerülhessük, megosztok veletek egy jól bevált módszert, ami által elsajátíthatjátok a hatékony önérvényesítő kommunikációt. A Mindset pszichológiai szaklap szerint, ha úgy érzed, hogy hibáztatnak, negatív tulajdonságokkal minősítenek, elítélik a személyiségedet, negatív következményekkel fenyegetnek, akkor ilyen esetben sokunkban felmegy a pumpa, dühösek vagy idegesek leszünk, visszatámadunk, esetleg megbántódunk vagy kerülni kezdjük a kommunikációt. Az asszertívan reagáló személy ezzel szemben nem a másik felet minősíti, hibáztatja, nem szeretné akaratát bármi áron keresztül vinni, nem agresszív és nem fenyegető. Viszont vállalja a felelősséget érzéseiért, véleményéért, és inkább úgynevezett énüzenetekkel kommunikál. De most nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a mondandónkat asszertívan megfogalmazni. Először is tárgyilagosan írjuk le a számunkra a problémát jelentő konkrét viselkedést. Aztán a saját érzéseinket hangsúlyozzuk, konkrét kérést fogalmazzunk meg, és indokoljuk meg, hogy miért fontos nekünk az ő együttműködése. Valamint utolsó szempont, legyen tárgyilagos, nyugodt, lehetőleg kedves a hangnemünk, testtartásunk. Az én közlések használatán kívül van még pár dolog, amire mindenképpen fontos odafigyelnünk, ha szeretnénk maximalizálni beszélgetésünk sikerességét. Tudatosítsuk, hogy milyen érzéseket, gondolatokat vált ki bennünk a helyzet. Nyugtassuk le magunkat, mielőtt megszólalunk, ha szükséges, kérjünk időt. Legyünk empatikusak, fejezzük ki, hogy megértjük a partnerünk helyzetét. Válasszunk megfelelő időpontot és biztonságos helyszínt. Valamint vegyük figyelembe a kapcsolati rizikófaktort is. És legutolsó sorban az is nagyon fontos, hogy ne kérjünk az asszertív énközléseinkért bocsánatot. Az asszertív kommunikáció mindenki számára elsajátítható. Ehhez kívánok nektek sok sikert!
1: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A lakbér még mindig jelentős tételt jelent a fizetésekhez mérve. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosított a repterek működése. Ma délután hidegfront érkezik, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 46 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre hétfőn. A társaság az MT-hez eljutatott közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott interjújában. A kormányfő azt mondta, nagyon szeretné, ha a hivatal már nyáron fel tudná állni. Köztéri művészet és nemzetközi alkotói találkozó is lesz a Plac hétvégén. Táncos performanszokkal, monodrámával,

0: kortárs előadásokkal és nemzetközi szakmai találkozókkal várja a közönséget május 26 és 31 között a Plac Hétvége Budapesten. A program sorozat részeként hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és helyspecifikus projektjeiket a főváros különböző pontjain. A rendezvény a Creative Europe támogatásával valósul meg.
1: Időjárás.
0: Ma a nap első felében még sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután egy hidegfront hatására több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekszik a komoly felhőzet, és helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül,
2: reklám nélkül.
1: Balaton Rádió, éjjel-nappal,

0: van.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: Ilyet még nem hallottál.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Szép napot kívánok mindenkinek, a következőekben a Facebookot fogjuk egy kicsit elemezni. A Mindset-en található anyag szerint a Facebook sok esetben szolgáltatja ki a felhasználók adatait politikai célokra való felhasználásra is. Azonban nem csak választások kimenetelére lehet hatással a közösségi média, hanem bizonyos csoportközi konfliktusok, gyűlölködések gerjesztésében is szerepet játszik. A németországbeli Warwick Egyetem kutatói a Facebook hatását vizsgálták gyűlöletbűncselekményekkel összefüggésben. Németország többek között azért tökéletes terepe egy ilyen kutatásnak, mert az elmúlt évek német bevándorlás politikája talán az egyik olyan téma, ami leginkább megosztotta a társadalmat és a világ többi részét is. Mivel Németországban magasnak számít a befogadott bevándorlók száma, így statisztikailag is magasabb a bevándorló ellenes bűncselekmények száma is. A kutatók összegyűjtötték az elmúlt két évből ezeket a bűncselekményeket, és igyekeztek feltárni, hogy számos változó közül melyik az, amelyik szignifikáns prediktora lehet a bevándorlók ellen irányuló támadásoknak. Mértek különféle demográfiai változókat, de elemezték az adott területen befogadott menekültek számát, az ellenük irányuló tüntetések és mozgalmak számát, valamint a korábban elkövetett bevándorló ellenes bűncselekményeket is. A rengeteg változó közül egyet találtak, ami szignifikánsan korrelált a gyűlöletbűncselekményekkel. Ez pedig a Facebook használat. Minél többet és gyakrabban Facebookoznak egy adott terület lakosai, annál nagyobb valószínűséggel követnek el menekültek elleni támadást. A legérdekesebb a kutatásban, hogy ez az összefüggés minden településre igaz volt, függetlenül a politikai beállítottságtól vagy a település méretétől. Tehát semmi más nem szítja annyira a gyűlöletet, mint a Facebook. A közösségi médiáról már korábban is kiderült, hogy kifejezetten torzíthatja a valóságészlelést. Mesterséges, algoritmusokon alapuló véleménybuborékba zár minket. Abból a tartalomból, ami a saját értékeinkkel és vélekedéseinkkel megegyező, töménytelen mennyiségűt kapunk az arcunkba, minden egyéb ellentétes véleményt képviselő forrást eltüntet a saját hírfolyamunkból a Facebook. Ez azért is veszélyes, mert a saját véleményünkkel konzisztens források csak tovább erősítik saját nézeteinket, amelyek így tovább polarizálódhatnak. A Facebook tehát létrehoz egy személyre szabott valóságot, amiben folytonos megerősítést nyerünk, azonban ez közel sem a valóság. A közösségi média platformjai a legzsigeribb ösztöneinkre igyekeznek hatni, mivel ez generál a legtöbb emberből reakciót, ami pedig a legértékesebb elem a Facebookon. Tehát korlátozottan javaslom nektek a közösségi oldalak használatát, ezen szempontok alapján ugyanis van benne veszélyforrás. A továbbiakban viszont a kellemes dolgoké lesz a főszerep itt az éterben, az FM 88 éten.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövénykertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngy szeme. A Balaton felvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb, nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szerint lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetre állító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messzeföldön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balaton felvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malomtónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Ezek voltak a javasolt és esetleg nem annyira ismert kiránduló helyek, amiket ajánlunk nektek a Balatonnál. Most viszont zenével folytatjuk adásunkat.

0: marad.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. A hatékony tanulás módszertanának néztem utána. A Mindset pszichológiai magazinban talált anyagot használtam fel ehhez. A tanulás, illetve a hatékony tanulás kérdéseivel kapcsolatban számos elmélet, elképzelés és technika született az elmúlt években. Anders Ericsson, a floridai egyetem professzora úgy véli, hogy egy készséget, bizonyos képességet körülbelül 10 000 óra gyakorlás után sajátíthatunk el teljes mértékben. Ez a 10 000 órás szabály, habár azért fontos megjegyeznünk, hogy Ericsson főként élsportolókat, zenezseniket, sakkmesterekkel kapcsolatosan végezte vizsgálatait, aminek a végén erre a következtetésre jutott. Tehát Ericsson 10 000 órás szabálya főként arra vonatkozik, hogy egy adott készséget szinte világszínvonalúan sajátítsunk el. Felvetődik a kérdés, hogy akkor mennyi időbe telik, hogy valamiben jók legyünk, és hogy képesek legyünk egy bizonyos készség megtanulására. Josh Kaufman író azt állítja, hogy egy készséget magunkénak tudhassunk, igaz, nem világszínvonalúan, ahhoz véleménye szerint elég 20 óra gyakorlás. Gabriel Weiner író szerint például az idegen nyelvek tanulásának tekintetében sokkal könnyebben tanuljuk meg azokat a szavakat, melyeket interakciókhoz, élményekhez tudjuk kötni. A memorizálással kapcsolatos módszereknek közös alapja van. Megpróbálják az elraktározandó információkat más, egyéb, egyénibb információval összekötni annak érdekében, hogy az elraktározandó információk között különbséget tudjon tenni az agyunk, így téve könnyebbé a visszakeresést és a tanulást. A hatékony tanulás alapfeltétele a megfelelő tanulási metódus kiválasztása mellett az, hogy hatékonyan osszuk be a tanulásra szánt időt. Manapság egyik legdivatosabb tanulási stratégia a Pomodoro technika, mely Francesco Cirillo nevéhez fűződik. A módszer végrehajtásához egy kis órát alkalmaznak, mely 25 plusz 5 perces blokkokra, pomodórókra tagolja a tanulást. A technika része az is, hogy az egyén az aktív, fókuszált munkavégzéssel vagy tanulással töltött 25 percben igyekszik a külső zavaró tényezőket minimalizálni, és csak az adott feladatnak szenteli a figyelmét ebben a 25 percben. Ezt követi egy 5 perces szünet, melynek folyamán az egyén az adott feladaton kívül bármire fordíthatja a figyelmét. Ez a fél óra tesz ki egy pomodórót. A technikához tartozik még, hogy 4 teljesített pomodoro után az egyén tarthat egy fél órás szünetet. Ezt a folyamatot pedig egészen addig ajánlatos folytatni, míg nem végzünk az adott feladattal, tanulnivalóval. Az előbbi technikák közül bármelyiket javaslom nektek gyakorlatban történő használatra, mi pedig most vissza fogunk menni oda, ahol a legjobb slágerek laknak.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolod?

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Mozdonyok soron kívüli átvizsgálásáról rendelkeztek, visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ma délután hidegfront érkezik, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.

0: A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Kivételes eljárásban tárgyalhatja az országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. Nagyszabású mérgező, füsttel járó tűz ütött ki Belgium középső részén egy ipari létesítményben. A történtek miatt iskolákat zártak be, közölt a belga sajtó. A lángok egy textilraktárt pusztítottak el, miközben az égés során mérgező aszbeszt részecskéket is tartalmazó füst szabadult fel. A hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be, több település lakóit felszólították, hogy maradjanak otthon. 80 éves az olasz köztársaság az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni, a számomra a köztársaság kezdő mondatta.
1: Időjárás.
0: Ma felhőtlen, derült délelőttöt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére többfelé csökken a felhőzet, szűnik a csapadék, sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet a szél. A záporokat, zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29-34 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

0: Ilyet még nem hallottál.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne része. A napfény után mennél még.

Balatonrádióban a televíziózás hatásaival megyünk tovább. A Mindset magazin cikkét hoztam el, illetve dolgozom fel nektek. A tévénézés mára már olyannyira részévé vált a mindennapjainknak, hogy szinte észre sem vesszük, és akár naponta 6-7 órán keresztül is be van kapcsolva a készülék. Azt fogom most megnézni, hogy milyen hatással van gyermekünk fejlődésére és személyiségére a tévénézés. Minden esetben káros, vagy lehetnek előnyös oldalai is. A tévénézés alapvető jótékony hatása abban rejlik, amiben a veszélye is. A gyerekek utánozzák, amit a képernyőn látnak. Ha ez tartalmilag és formailag is olyan műsor, amely fejlesztő hatással van rájuk, akkor profitálhatnak is belőle. A gyerekek azonosulnak a filmekben látott szereplőkkel, így ha azok követendő példát mutatnak, akkor akár nevelő hatással is lehetnek rájuk. A tévénézés kisgyerekkori hatásaival kapcsolatban az egyik aggodalomra okot adó tény, hogy a gyerekek könnyen összetévesztik a látszatot a valósággal, mivel észlelési és gondolkodási képességeik még fejlődésben vannak. Nem tesznek különbséget a tárgyak megjelenése és valódi lényegek között. A gyerekek a csecsemőkor végén még biztosan nem képesek különbséget tenni a látszat és a valóság között. A 7 évesnél fiatalabb gyerekek sokszor nehezen értették meg a kutatásokban, hogy amikor a filmben lelövik a szereplőt, akkor a színész valójában nem hal meg. A gyerekek még kevés tudással rendelkeznek a világról, ezért nekik sokkal nehezebb összemérni a tévében látottakat a valósággal. Egy következő problémákat felvető terület a tévében látott műsorok tartalma. Ehhez kapcsolódóan két igazán jelentős tényező van, amelyek káros hatással lehetnek a gyermeki fejlődésre. Az egyik a sztereotipizálás, a másik a túlzott erőszak. A férfiakat a munkahelyükön, a kapcsolataikban és nagyjából minden más területen is irányító szerepben festik le, míg a nők inkább passzívak, alárendelődőek, központi értékük pedig a külső vonzerő. Ezek a sztereotípiák a legújabb műsorokban már kezdenek fellazulni, mégis vannak, amelyekben még tartják magukat. A televízióban megjelenő erőszak mértéke mindenképpen aggodalomra adhat okot emellett. Számos bűnügyi sorozat fut abban az idősávban, amikor könnyen lehet, hogy fiatalok is ülnek a tévé előtt. Ezek a képek pedig azt sugallhatják a fiatalok számára, hogy az erőszak a nézeteltérések megoldásának egy elfogadott módja. A televízióban látott erőszakot vizsgáló kutatások eredményei mégis ellentmondásosak. Egyrészt igazolt, hogy agresszív jelenetek megtekintése után a gyerekek erőszakosabban viselkednek a kísérleti játszószobában, mint szelíd filmek vetítése után. Másrészt olyan eredmények is születtek, amelyek szerint azok a gyerekek választanak inkább erőszakos műsorokat, akik viselkedése eredetileg is impulzívabb. A televízió lehetséges negatív hatásaival kapcsolatos eredmények arra hívják fel a figyelmünket, hogy a szülőknek fontos szerepe van a gyerekek televíziós tapasztalatainak felügyeletében. Ez vonatkozik a tévé előtt töltött időre és a műsorok tartalmára is. Egy további fontos szempont lehet, hogyha a szülők együtt nézik a tévét a gyerekekkel, akkor beszélgethetnek velük arról, amit látnak, így a gyerekek jobban megérthetik a látottakat. Tisztázódhatnak az esetleges félreértések és a felmerülő erkölcsi kérdéseket is megvitathatják. Ilyen formában pedig tanulási és tapasztalatszerzési lehetőséget is magában rejthet a tévézés. Forduljunk most a tévéről a rádió irányába, hiszen ez is egy elég népszerű médium, és bizony, ha rádió, akkor zene.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Maratoni Balatoni zenefolyamban. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye szerint az M7-es autópálya 2003-ban, illetve 2004-ben történt bővítése során a Balatonkeresztúr határában megtalált bronzkori sírok csontanyagának archeogenetikai elemzése arra utal, hogy egy mindeddig ismeretlen népcsoport temetkezési helyét fedezték fel. Az autópálya bővítését megelőző kutatófeltáráson Fábián Szilvia irányítása mellett elvégzett ásatás tárta fel azt a bronzkori temetkezést, amelynek csontanyagát a Hunren BTK Régészeti Intézetének kutatói vetettek részletes vizsgálat alá. A vizsgálat eredményéről a rangos Oxford Academic Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban jelent meg publikáció. A Balaton víztömegének, illetve vízállásának évezredek alatt történt változásai miatt a Balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt leleteket időben több és jól elkülöníthető korszakra lehet felosztani. A publikációban vizsgált és szénizotópos kormaghatározással az időszámításunk előtt 2560 és 1620 közöttre datált temetkezések közül a legkorábbi a régészeti szakirodalomban Somogyvár Vinkóczi kultúrához tartozó sír. Szintén itt bukkantak rá a régészek arra az ugyanehhez a kultúrához tartozó másik 8 csontvázat tartalmazó sírra, amely e korszakon belül a legfiatalabbnak számít. E sírnak az egyik legfőbb különlegessége, hogy a 8 egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési szokástól eltérően egyetlen közösségi gödörben hantolták el. Rég kihaltnak vélt, ősi, vadászó gyűjtögető nép bronzkori nyomára leltek a Balatonnál, hiszen az archeogenomikai vizsgálatok szerint a Somogyvár-Vinkóczi kultúrához tartozó egyén harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmadrészben pedig a korszakban az Európát benépesítő, a kelet-európai sztyeppékről érkező és valószínűleg indo-európai nyelveket beszélő népcsoportok egy korábban nem vizsgált, feltehetően a Baltikum térségéből származó ágának leszármazottja. Az általa képviselt populáció sokkal jobban hasonlít a modern balkánihoz, mint az őket nagyjából időszámításunk előtt 2200 körül követő és a térségből kiszorító, az archeológiai szakirodalomban kisapostagi kultúrának nevezett közösséghez tartozó népességhez. Ez az újonnan érkezett népesség a 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ősi, vadászó gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett. Hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye a magyarnemzet.hu-n található információ szerint. Most pedig mi tovább megyünk, lehetőleg lendületes ütemes balatoni slágerekkel itt az FM 88 héten.

0: számára.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

A maratoni, balatoni zenefolyamot hallhatjátok itt a Balaton Rádióban. Olyan dolgokat veszünk, amikre nincs szükségünk. Abból a pénzből, ami nem a miénk. Hogy lenyűgözzünk embereket, akiket még csak nem is szeretünk. Hangzik el a Harcosok Klubja című kultikus filmben. A kissé negatív hangvételű idézet tökéletesen példázza a mai fogyasztói társadalom felszínességét. Azonban csak rajtunk múlik, hogy megmaradunk-e e sekélyes álvalóságban, vagy tárgyak gyűjtése és a kifelé fordulás helyett magunkban teszünk rendet és mélyebbre ásunk. A Mindset Pszichológia cikke alapján Joshua Becker az amerikai Forbes hasábjain írta le történetét. 10 évvel azelőtt szakított addigi szokásaival, és a minimalizmus felé vette az irányt. Úgy fogalmaz, hogy túl sok időt pazarolt el az életéből arra, hogy a pénzt hajhássza, majd pedig olyan tárgyakra költse, amik igazán nem hozták el számára a boldogságot. Ez a folyamatos hajsza pedig csak még távolabb lökte attól, hogy megtalálja, mi jelenti számára a valódi örömöt. Számos érvet fel lehetne sorakoztatni, hogy miért érdemes a minimalista életmód felé fordulni és kevesebb tárgyat birtokolni. Ezekből szedtünk össze most néhányat. Egyrészt jobban átláthatod, mi az, ami igazán számít. Az életünk véges. Miért pazarolnánk olyan dolgokra, amik igazából nem értékesek? A fizikai tárgyak elromlanak, elkopnak, elfelejtődnek. Az élmények, az emlékek, a szeretet, a szenvedély örökkévalók. A másik ilyen pont, hogy sokkal több pénzt takaríthatsz meg. Ahogy az életünk, úgy sajnos az időnk, energiánk, pénzünk, sőt még a figyelmünk is véges. Még a kapcsolataink és a mentális kapacitásunk is. Fizikai értelemben is csak bizonyos korlátok között vagyunk képesek cselekedni. Még egy ilyen pont, hogy visszanyerheted a kontrollt a saját életed felett. Óriás plakátokról, villogó reklámokról, tévéműsorokból és különböző emberek szájából hangzik el folyamatosan, hogyan kellene élni, mit kellene megvenni, hogyan kellene kinézni, mit kellene enni, vagy miben kellene hinni. Azzal a döntéssel, hogy sokkal kevesebb tárgyat vásárolunk meg, bizonyos szempontból visszanyerjük az irányítást a saját életünk felett. Ahogy már az előzőekben is említettem, az énről átkerülhet a fókusz a mire. Bizonyos tárgyak megvásárlása a legtöbb esetben önös érdekektől vezérelt, leszámítva, amikor valakinek ajándékot vásárolunk. És utolsó előtti pontként rugalmasabban kezeli azok a változásokat, akik kevesebb tárgyat birtokolnak. Utolsó pontként pedig megemlíthetjük, hogy inspirációt nyújthatsz másoknak. A fogyasztói társadalom felemészti önmagát a folytonos pénz és tárgyak utáni hajszában. A végeredményt pedig sokan érezzük a saját bőrünkön. Arról nem is beszélve, hogy a nyugat kielégíthetetlen étvágya milyen pusztításokat művel a harmadik világban. Minél több emberre lenne szükség, aki szakít a konzumerizmussal és inspirációként szolgálhat másoknak. Tehát, hogyha a legközelebb megvásárolnád a 20. pár cipődet, 30. pólódat, vagy a 40. bögréd, akkor felteheted magadnak a kérdést, valóban szükséged van arra az árucikre, vagy van benned valami űr, hiány, amit a termékekkel szeretnél betölteni.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton Rádió.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Mozdonyok soron kívüli átvizsgálásáról rendelkeztek, visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ma délután hidegfront érkezik, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki. Személy sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Kivételes eljárásban tárgyalhatja az országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. Nagyszabású mérgező füsttel járó tűz ütött ki Belgium középső részén egy ipari létesítményben. A történtek miatt iskolákat zártak be, közölte a belga sajtó. A lángok egy textilraktárt pusztítottak el, miközben az égés során mérgező aszbeszt részecskéket is tartalmazó füst szabadult fel. A hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be, több település lakóit felszólították, hogy maradjanak

0: otthon. 80 éves az olasz köztársaság az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni, a számomra a köztársaság kezdő mondattal.
1: Időjárás.
0: Ma felhőtlen, derült délelőttöt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére többfelé csökken a felhőzet, szűnik a csapadék, sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet a szél. A záporokat, zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29-34 fok között várható.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a legjobbakkal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottál.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Napsütésben gazdag szép napot kívánok. A következő percekben a kiváló zenei slágerek után tudományos információ következik. Az Origo információja alapján meghosszabbíthatja az élettartamot a whisky. Amikor a pubban kocintásra emeljük a poharunkat, nem véletlenül mondjuk, hogy egészségünkre. Egy új tudományos kutatás ugyanis bebizonyította, hogy a whisky fogyasztása nem csak hosszabb és egészségesebb életet ígérhet, hanem a kreativitásunkat is növelheti. Árpa, élesztő tőzeg és forrásvíz, no és némi tűz és tiszta levegő. Nem véletlenül ezek számítanak egy jóféle whisky alapvető alapanyagai közé. Az Amerikai Társaság a Tudományos Fejlődésért Szervezet most publikált kutatási eredményei szerint a whisky mérsékelt fogyasztása szorosan összekapcsolódhat a még hosszabb élettartammal. Claudia Keves, a Kaliforniai Egyetem neurológusa és csapata azoknak az embereknek az életmódját és szokásait tanulmányozta, akik már betöltötték a 90. életévüket. A szakember már 15 éve figyeli a korcsoport mindennapjait és életvitelét. Úgy találták, hogy azok az emberek, akik naponta minimális mennyiségű alkoholt fogyasztottak, kevesebb valószínűséggel hunytak el ideje korán. Egyelőre nincs logikus magyarázata a jelenségre, mondta Claudia Keves. A vizsgálataink alapján abban viszont határozottan hiszek, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás meghosszabbíthatja az élettartamot, említette meg a kutató. Ráadásul a whisky egy sárgás színű, íztelen és szagtalan kristályos port, ellak savat is tartalmaz. Ez az erős antioxidáns képes a káros, rákos szabadgyökök eltávolítására a szervezetben. Délkorai kutatók azt is kimutatták, hogy az ellaksav védi a bőrt az UVB sugárzás ellen, de jelenleg szintén kutatják a mellrák elleni hasznosíthatóságát. A whisky még a vörösbornál is hatékonyabb antioxidáns és antimutagén, tette hozzá a kutató. Ami a szívegészségét illeti, a mérsékelt whiskyfogyasztás 50%-kal csökkenteti a stroke vagy a szívinfarktus kockázatát. Hasonlóképpen azoknál, akik a whiskyt kis mennyiségben hetente 1 és 6 adag közötti mértékben fogyasztották, felére csökkent a felnőttkori demencia esélye. A whisky emellett bizonyítottan segít megelőzni a szív-koszorúér betegségeket is. Ha azonban a kreativitásról van szó, a whiskyfogyasztás ezen a területen is jól teljesít. Az ital jótékony hatásáról még folynak a viták a kutatók között. A kreativitás növekedésének talán az lehet az oka, hogy a kutatás szerint a whisky határozottan javítja az erőt és magabiztosságot, amit az alkohol biztosít. Az Illinois Egyetem munkatársai összesen 40 férfi ivási szokásait tanulmányozták, és azt találták, hogy azok az alanyok bizonyultak kreatívabbnak, akiknek a véralkohol szintje körülbelül 0,75 ezrelék volt. Az Amerikai Rákkutató Társaság mindazonáltal felhívta rá a figyelmet, hogy szerintük a biztonságos alkoholfogyasztás egyszerűen nem létezik. Hát, ezek után azt gondolom, hogy érdemes lehet végiggondolni, hogy milyen italt választ az ember akkor, ha egy jó baráti társaságban, egy jó beszélgetés mellé stresszoldóként választja, de mindazonáltal a legjobb és legegészségesebb slágerek azok a zenék, és ezek jönnek most itt az éterbe.

Balatonrádióban. A Hello Vidék információi szerint uniós támogatásból elkezdték felújítani a keszthelyi óvodát, de végül elbontják. A meghiúsult projekt miatt a városnak közel 200 millió forint uniós támogatást kell visszafizetnie. Ruzsics Ferenc, Keszthely akkori polgármestere, még 2018-ban arról számolt be, hogy a keszthelyi önkormányzat 199 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással fogja bővíteni és felújítani az Életfa óvoda kísérleti utcai tagóvodáját. A tervekből viszont nem lesz semmi egy friss előterjesztés szerint, ugyanis már az óvoda bontását tervezik. A Ruzsics által vezetett önkormányzat egy akkor még budapesti, ma már keszthelyi székhelyű céget, az Invest Mondi System építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft-t bízta meg, hogy több mint 1 milliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reisel sörházat. Az Invest Mondi System Kft. Minden esetben a legolcsóbb ajánlatot adta, de a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület már 2019-ben felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt. Emellett az Egyesület szerint irreálisan alacsonyan tartotta a vállalási árat. A becslések szerint az óvodafelújítás jelenleg 75%-os állapotban van, de a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre tekintettel az önkormányzat nem valósítja meg a projektet. A szakértői vélemény szerint ugyanis az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázások okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45%-os. A testület ezért felkérte a polgármestert a szükséges bontási munkálatok előkészítésére, valamint a jogi intézkedések megtételére. Az óvoda bontási műszaki leírásban arról írnak, hogy a kivitelezett állapot számos szakmai hibát tartalmaz, és alaposan meg is csúsztak az építkezéssel, ami elmondható a strand és a sörház beruházásról is. A sörház és az óvoda felújítása ügyében az OLAF és rendőrségi vizsgálat is indult. Az utóbbi a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál kötött ki. Végül az önkormányzat felbontotta a szerződéseket a kivitelezővel. A továbbiakban ismételten a zenék kapnak nagyobb teret itt a Balaton Rádióban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Szép napot kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban, benne pedig a maratoni-balatoni zenefolyam hallható, ami a jó zenék mellett azért tudományos érdekességeket is ad számotokra. A konfliktus kezelés, a konfliktusok napjainkban való szerepéről lesz szó a következő percekben. Ha megkérdezünk néhány embert, elég széles repertoáriát kapjuk azoknak a válaszoknak, ami a konfliktus szóról jut nekik eszükbe. Néhány ember pozitívan tekint a konfliktusokra, de többnyire nem ez a jellemző. Egy munkai konfliktusokkal foglalkozó tanulmány szerint a dolgozó emberek átlagosan 2 órát foglalkoznak hetente munkahelyi konfliktusokkal. Az USA-ban ez a szám jóval magasabb, ott körülbelül 3 órát tesz ki a hétből, mely a vállalatok életéből is komoly bevételkiesést, többletköltséget jelent. A legtöbb konfliktus a non-profit szektorban tapasztalható. A kutatás szerint a dolgozók közel 48%-a jelzett valamilyen típusú munkahelyi konfliktust. A dolgozók közötti feszültségek gyakran eredményeznek személyes támadásokat, sértegetéseket, sokszor a munkahelyről való hiányzás egyik okaként is szerepelnek. A dolgozók így motiválatlanná, dühössé, frusztráltá és stresszessé válnak. Konfliktusmenedzsmenttel, konfliktus csökkentéssel és a többi megoldásra irányuló kifejezéssel mindaz a probléma, hogy a konfliktusokat állítják be ellenségként. Ezek a megközelítések azt az elképzelést erősítik meg bennünk, hogyha meg tudunk szabadulni egy-egy konfliktustól, onnantól kezdve minden rendben lesz. Holott a konfliktus csupán az a rés, mely az általunk vágyott és a jelenleg általunk tapasztalt dolgok között található. Se nem jó, se nem rossz, azonban mindenképpen energiát, erőt képvisel. Ha azzal a szemlélettel közelítünk egy konfliktushoz, hogy csökkenteni, megoldani szeretnénk, az egyúttal a benne rejlő energiát is elemészti, holott felhasználható lenne egy produktív megoldás kitalálásához és kivitelezéséhez. Ha el tudjuk bírni, tisztelni tudjuk a konfliktusokban rejlő energiát, azok konstruktív, új szintet képviselő előrelépéseket is eredményezhetnek. Érdemes tehát végig gondolni, hogyan vélekedünk a konfliktusokról. Milyen korábbi asszociációink kapcsolódnak a konfliktus kifejezéshez. A mi szemünkben rosszat, negatívumot képviselnek a konfliktusok. Hol érezzük magunkban ennek a résnek, különbségnek az energiáját? Hogyan hasznosítjuk, hogyan vezetjük el ezt az energiát? Mi lenne másként, ha a konfliktusokról az alább elhangzott szemléletben, tehát ott vágyott és a jelenlegi dolgok különbségeként gondolkoznánk? A konfliktus feszültsége tehát nem csak a hátráltatónk lehet, de a magunk oldalára is fordíthatjuk megjelenésüket, ha képesek vagyunk a szemléletváltásra, akár a kreativitásunkat is fokozhatja egy-egy ilyen szituáció. Minden konfliktus lehetőség a pozitív változásra. Ezt az anyagot a mindsetpszichologia.hu oldalon találtam, a következőekben viszont a jó slágereket a kiadók biztosítják számotokra, úgyhogy ezekből fogok egy nagyon jót pörgetni a következő percekben.

0: Ilyet még nem hallottál.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: Balaton.

0: back together.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Mozdonyok soron kívüli átvizsgálásáról rendelkeztek, visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ma délután hidegfront érkezik, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Kivételes eljárásban tárgyalhatja az országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. Nagyszabású mérgező, füsttel járó tűz ütött ki Belgium középső részén egy ipari létesítményben. A történtek miatt iskolákat zártak be, közölt a belga sajtó. A

0: Lángok egy textilraktárt pusztítottak el, miközben az égés során mérgező aszbeszt részecskéket is tartalmazó füst szabadult fel. A hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be, több település lakóit felszólították, hogy maradjanak otthon. 80 éves az olasz köztársaság az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni, a számomra a köztársaság kezdő mondata.
1: Időjárás.
0: Ma felhőtlen, derült délelőttöt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére többfelé csökken a felhőzet, szűnik a csapadék, sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet a szél. A záporokat, zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29-34 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Sok szülőt foglalkoztat a kérdés, vajon mennyire kreatív a gyermeke? Lengyel kutatók ezúttal azt vizsgálták, hogy melyek azok a magatartásformák és személyiség jellemzők a szülők részéről, amik a gyermeki kreativitás kibontakoztatását támogatják. Alaptételnek számít, hogy a gén versus környezet vita parttalan abban az értelemben, hogy nem lehet egyik javára dönteni a másikkal szemben, és nincs ez máshogyan a kreativitás témája kapcsán sem. Nyilvánvaló, hogy a kreativitás öröklés kérdése is, ugyanakkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen környezet öleli körül azt a gyermeket, akiben ott lapul az alkotó szellem csírája. Lengyel kutatók ezzel az állítással egyetértve arra voltak kíváncsiak, vajon milyen kapcsolat áll fenn az édesanyák személyiség jellemzői és a között, hogy mennyire hajlamosak a gyermekük számára egy kreativitásukat kibontakoztató légkört teremteni. Erről a kutatásról a mindsetpszichologia.hu oldal számolt be. A kutatócsoport több mint 3000 édesanyát kérdezett meg szerte Lengyelországból, akik többségében egy vagy két gyermeket neveltek. Azért esett a választás az anyukákra az apukákkal szemben, mert Lengyelországban inkább az édesanyák töltik be az elsődleges gondozó szerepét. És hát jöjjön a lényeg! Az édesanyák személyiség jellemzői több különböző úton is elvezethetnek egy kreatív klímához. Azok a szülők, akik inkább extrovertáltak és érzelmileg stabilak voltak, hajlamosabbak voltak bátorítani az eredeti gondolkodást, az improvizációt és a konvencionálistól eltérő megközelítéseket a gyermeküknél. Ugyanezek az anyák hasonlóan azokhoz a társaikhoz, akik a barátságos-barátságtalan dimenzió előbbi végpontjához közelítettek, gyakrabban biztosították gyermekük számára a kreatív légkört, ahogyan fokozottabban biztatták is őket a kitartásra és arra, hogy a hibáikra tanulságként tekintsenek. A nyitottság skálán magas pontszámot elérők voltak azok, akik a legkreatívabb közeget teremtettek mindközül. Ők voltak azok, akik egyidejűleg támogatták az újító ötleteket és a kitartást, valamint non-konformizmusra és fantáziálásra biztatták a kicsiket. Nem meglepő módon tehát a nyitottság skála volt a legerősebb kapcsolatban a kreativitással. Meglepő eredmény, hogy a lelkiismeretesség skála magas pontszáma a nonkonformizmussal szemben elbátortalanítást is magával hozta, legalábbis a számosság szintjén ez jelent meg. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a gyermekek tényleges képessége, kreativitása nem került felmérésre ebben a kutatásban. A kép ezért sem lehet teljes. Ugyanakkor arra mindenképp jó volt ez a kutatás, hogy némi irányt mutasson a szülőknek abban, hogy miként járulhatnak hozzá ők maguk a gyermekükben szunnyadó kreatív megnyilatkozások felszínre hozatalához. Most pedig egy újabb zenés láger lesz hallható itt a Balaton Rádióban, a 88.7-es frekvencián.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Szép napot kívánok mindenkinek! Ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő, nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatchból ismert izmos, sportos hölgyek és urak, akik ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 méterre, ez alatt a szellő 100 méterre is elviheti a biztos pontot. És már is 150 méteres távolságról beszélünk. A szeles idő egy újabb komoly veszélyforrás. A hullámzás nagyon sokféle lehet, benne küzdve eltéveszthetjük a megfelelő irányt. Nem akkor veszünk levegőt, amikor akarunk, hanem amikor a hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejes ugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte jég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van. Vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az önmentést tanulják, hogy elkerüljék a dupla tragédiát. Még a félprofi szörfösöknél is alapszabály, hogy lehetőleg ne menjenek be egyedül a vízbe. Náluk is előfordulhat egy szerencsétlen esés, amelyben beüti a fejét és elájul. Sajnos a mentőmellény használatát sem veszik igazán komolyan, pedig minden körülmények között erősen ajánlott. Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja.
A délén akár a Mólószár végénél is csak mellmagasságig ér. Viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen, szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk. És mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont. Mi pedig igazi 21. századi balatoni dalokkal megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: Egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam, benne pedig a kellemes zenei slágerek mellett érdekes, hasznos, tudományos információk is hallhatóak. Álláskeresés, karrierépítés, magasabb pozíció elérése, netán több fizetés. Akármi is legyen a célunk, el kell fogadnunk, hogy a magas intelligencia szint még nem jelent garantált sikert. A vonás alapú érzelmi intelligencia modell szerint az EQ a következő összetevőkből áll. Egyrészt az érzelmek érzékelése, kifejezése, szabályozása, érzelmi alkalmazkodás, a társas tudatosság kompetenciája. A téma szempontjából fontos kutatási eredmény, hogy ezek az összetevők komoly szerepet játszanak a munkahelyen nyújtott teljesítményben, de a társas közegben való megnyilvánulások, illetve a vezetői képességek is nagyban múlnak az EQ-n. Bár több szakértő megkérdőjelezi a személyiségtesztek eredménye alapján történő döntést a kiválasztásban, sok cég szívesen alkalmazza ezeket a teszteket, amikor új munkatársat keres. Az önkitöltős kérdőíveknél gyakran felmerül, hogy vajon őszintéke a válaszok. Ha a kitöltő tudja, hogy azokon akár egy új munka lehetősége áll vagy bukik. Többen is kutatták már a kérdést, és az eredményeik összecsengenek. Minél jobban vágyik valaki az adott pozícióra, illetve minél nagyobb súlya van a személyiségteszt eredményének, annál inkább csalnak a válaszokkal. A csalás ebben a helyzetben azt jelenti, hogy olyan választ adnak, amelyet szerintük a másik oldal látni szeretne, elfedve ezzel a valóságot. Ugyan hazudni a teszteken majdnem mindenki tud, úgy hazudni viszont, hogy az a megfelelő eredményeket hozza már nehezített teret. Utóbbihoz arra van szükség, hogy képesek legyünk felismerni a társas jelzéseket, előre tudjuk vetíteni a válaszaink által kiváltott reakciókat. Összességében szociális kompetenciák egész tárházával kell rendelkeznünk. Mindez pedig azon áll vagy bukik, hogy mennyire vagyunk intelligensek érzelmi fronton. A kutatások arra mutatnak rá, hogy a mentális képességek önmagukban még nem jelentik azt, hogy képesek leszünk a számunkra leginkább megfelelő bért kialkudni magunknak. A tárgyalás akkor alakulhat a legkedvezőbben, ha képesek vagyunk úgy kommunikálni saját elképzelésünket, hogy közben nem veszítjük szem elől a másik fél jelzéseit, és a reakciói alapján alakítani a beszélgetést. Ma már nem kérdés, hogy a munka világában az EQ szerepe legalább akkora, mint az IQ-jé. Ahhoz, hogy előrelépjünk és elérjük a vágyott sikereket, gyakran komplex helyzeteket kell megoldanunk, amelyben nem ritkán más emberek és így akarva akaratlanul az érzelmeik is bevonódnak. A magas EQ előnye nem csupán az, hogy a segítségével könnyedén átlátunk a szitán egy felvételi interjún. Még csak az sem, hogy képessé tehet minket a magasabb fizetés kialkudására. Az érzelmi intelligencia mankót ad ahhoz, hogy döntéseinket és így sikereinket ne csak a klasszikus értelemben vett racionális tényezőkre alapozzuk, hanem figyelembe vegyük az emberi faktort, az egyébként minden folyamatra ható összetevőt. Az előbbiekben elhangzott anyaghoz a forrásunkat a Mindset Pszichológia magazinból szereztem, most pedig a zenei szerkesztőnk által biztosított források következnek, azaz a zenék.
1: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Balaton Rádió éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Maratoni Balatoni című műsorszámunk volt. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok, most megköszönöm a figyelmet és további kellemes rádiózást kívánok nektek. Sziasztok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Rendben befejeződtek az érettségik, közel 4000 rendőr áll szolgálatba a Bajnokok Ligájának döntőjére. Ma délután gomoly felhők érkeznek, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendben befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsga időszakának írásbeli vizsgáig, közölte az oktatási hivatal kedden honlapján. Közleményük szerint a tanévrendjében meghatározott 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak a különböző idegen nyelveken is teljesíthető vizsgatárgyakat, például történelem, matematika, külön számolva középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több 10000 szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. A mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen, 14. Leó pápa első encikliája szerint, amelyet a Vatikán hétfőn hozott nyilvánosságra. A dokumentum a digitális kornak az emberre, a társadalomra, a munkavilágára, a nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja meg. 14. Leó szerint a technológiai fejlődés, azon belül is a mesterséges intelligencia a 4. ipari forradalomnak számít. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap Észtországban állomásozó brit katonai kontingens méltett látogatást és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív hely meghatározási módszereket kellett használniuk.
0: Időjárás.

Ma a nap első felében még sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután egy hidegfront hatására több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekszik a komoly felhőzet, és helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

0: Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kezdjük a beszélgetést. Itt lesz Kisvé Balázs, illúzionista, Góga Nikó, személyi edző, Lajtai Kati, énekesnő, énektanár és Maksa Zoltán, humorista.
2: Életem végéig szeretnék mindig egyre jobb lenni valamiben.
3: Én akkor vagyok Anikóként jól, így most, ahogy itt ülök veled. Ha kicsit jobb vagyok, mint ahogy tegnap voltam, bármiben is.
4: Tökéletlenség az nem baj, azért nem kell, hogy szapolgassuk és bántsuk magunkat.
1: Elégedetlenkedés mozog mindig benne?
5: Mozog.
1: Vagy pedig egy örök elégedettség van, hogy tulajdonképpen mindennel elégedett vagyok, így, ahogy van.
5: De az elégedettség szó helyett én egy másik szót használnék a saját esetemben, a hálát.
1: Na, hálás vagyok.
5: Mert én hálás vagyok mindenért, így van pontosan. Tehát az elégedettség az már egy nyugdíjas állapot, hogy jó, letudom, letoltam, kész, nyugi, szuper.
1: De a nyugdíjas, lehet a nyugdíjas ember elégedett? Hátra dőlhet, vagy pedig neki is kell, hogy legyen egy törekvése, hogy tulajdonképpen hálás vagyok, de nem mondhatom azt, hogy most így fogadjon el mindenki, és én egy goromba alak maradok most már, mert az voltam eddig is.
5: Nem, nyilvánvalóan. Ha az illető elégedett az életművével, akkor szerintem hátra dőlhet nyugodtan.
1: Hátra?
5: Akkor koncentrálhat a családjára, az unokáira, akik esetleg kevesebb ideje jutott annak ideje aktív korszakába. Ez a fajta elégedettség, ez működik nálam is.
1: Személyiségfejlődés szempontjából pedig nincs hátradőlés.
5: Ott nincs.
1: Soha. Valaha van?
5: Nem hiszem, folyamatosan dolgozom magamon mindenféle téren, és ezért is figyelem, és ez is jók a környezet visszajelzései, hogy tudjam, hogy milyen irányba menjek tovább. Vannak olyan kényszerpályák, amikor az ember türelme, illetve pont az a fajta magatartása kerül próbatételre, amin dolgoznia kell, és amin dolgoznia szeretne. Hogy na, eddig azt mondtad, persze, hogy türelmes vagy, egyre türelmesek, itt a helyzet, na most mutasd meg, hogy tényleg az vagy.
1: Hát igen, de közben meg valahol mégiscsak nem úgy van, hogy így vagy jó, ahogy vagy.
5: Nem.
1: Hogy
5: nem.
1: Eddig tudott az ember eljutni, most, eddig a percig, innen van egy törekvés, de most azért mégiscsak, mint a jó Isten gyönyörű teremtménye, mégiscsak így vagy jó, ahogy vagy, nem? És közben törekszel, de a törekvéssel együtt így vagy jó, ahogy vagy, nem?
5: Nem, nincs bennem ilyen, hogy elégedett lennék magammal.
3: A stádiumokat el lehet fogadni akkor, hogyha az ember tudja, hogy a törekvése szerint egy fejlődésen kíván keresztül haladni. Tehát azt gondolom, hogy nem a jó vagy a még jobb a mérőpont, hanem hogy mihez képes vagyok úton és honnan hová tartok.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. Baby, put your

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kisvé Balázs illúzionista.
2: Életem végéig szeretnék mindig egyre jobb lenni valamiben. Tehát szerintem ez egy életen áttartó munka, hogy az ember valamilyen szempontból jobb legyen, akár saját magát jobban ismerje, akár az, hogy jobb legyen valamiben, amiben szeretne jobb lenni. Tehát, hogy az ember folyamatosan egy picit, most egy festményhez hasonlítom, de az örökké lehet tökéletesítgetni.
1: De ha mondjuk, ha például a viselkedést megvizsgáljuk, hogy Balázs az életben hogyan viselkedik, akkor egyrészt például el tudod fogadni, hogy így. És így vagy jó, ahogy vagy.
2: Igen, de vannak olyan szituációk, amiben azt érzem utólagosan mondjuk, hogy ebben lehettem volna jobb, lehettem volna ilyenebb, olyanabb, és akkor azt elraktározom, és akkor ez egy tapasztalás, amiből a jövőben tudok táplálkozni.
1: Na igen, de közben egyfajta ilyen elégedetlenség, hogy megint nem csináltam jól, megint megbántottam egy embert, megint csúnyán szóltam, lehetett
2: volna. Van ilyen.
1: Önostorozás.
2: Utána van önostorozás, persze.
1: Elégedetlenkedés, hogy nem igaz, hogy nem bírom jól csinálni, hogy már százat.
2: Nem drasztikusan talán, de hogy így, vagy inkább itt csendben, de hogy így, de hogy igen, tehát, hogy belátom benne mondjuk a hibámat, és tényleg utána azt így elraktározom, és abból így próbálok abból tanulni.
1: Góga Nikó személyi edző.
3: Én akkor vagyok Anikóként jól, így most, ahogy itt ülök veled, ha kicsit jobb vagyok, mint ahogy tegnap voltam, bármiben is.
1: Csak
3: és ez nem azt jelenti. Szerintem az igyekezet az fontos, hogy benne legyen.
1: Aha, tehát, hogy a tegnapihoz képest egy picit jobb?
3: Igen, de ez nem teljesítményben mérhető,
1: hanem
3: szándékban, hozzáállásban, viselkedésben, törekvésben.
1: És ha nem sikerült, tehát tegnaphoz képest valamit akartál egy picit jobban csinálni, de nem sikerült.
3: Akkor onnantól kezdve ahhoz a ponthoz képest kell majd másnap jobban teljesítened.
1: Most is eldöntöd, hogy szeretnéd, holnap se sikerül. Akkor az egy örök elégedetlenség? Hogy ne,
3: annak
1: nem sikerült.
3: Legyen egy lepárolt tapasztalata, hogy mi miatt nem történt meg, reális volt-e a cél, megfelelő volt-e a stratégia, és úgy álltam-e hozzá, ahogy ahhoz hozzá kellett állni.
1: Tulajdonképpen tervet kell készíteni mindig, akkor új tervet az alapján, ami van, azt mondod, ugye, így sportolóként szinte, és az alapján akkor megpróbálni holnapra is megvalósítani azt, hogy mondjuk ma egy goromba fráter voltam, nem sikerült, de akkor összeszedem magam, holnap ma többet alszom, holnap frissebb leszek, kipihentebb, holnap nem sértem meg mondjuk Anikót, és akkor holnap találkozunk, nem sértettelek meg, ez az végre egy kicsit normálisabb, kedves. Igen, és akkor már...
3: Abszolút. Szerintem ezeken a pici dolgokon múlik.
1: Jó.
3: Szerintem a tervszerűség ebből a szempontból fontos, hogy ez a fajta tudatosság azért benne legyen az életmenedzsmentünkbe. Máskülönben csak egy ilyen sodródás és csak ilyen kiragadott pillanatok vannak, amire azt mondom, hogy jó ember vagyok, vagy rossz ember vagyok, de hát szerintem azért ezt folyamatában érdemes azért mégiscsak tekinteni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Lajtai Kati, énekesnő, énektanár.
2: Ez egy hajtóerő is, hogy az ember azt érzi, hogy nem tökéletes, és valamint már pedig javítani szeretne. Tehát szerintem fontos, hogy ne érezzük magunkat tökéletesnek, mert az, tehát az egy olyan szélsőség, ami már beteg. Ugyanakkor azt is éreznünk kell, hogy a tökéletlenség az nem baj, azért nem kell, hogy szapolgassuk és bántsuk magunkat. Inkább, amit tudunk, akkor úgy farigcsáljunk.
1: Hát egy hajtó erő, mondjuk, ugye, hogy nem vagyok ebből a szempontból túl jó. Próbálom csiszolni magam, nem sikerül, és akkor elégedetlen vagyok magam, megint nem sikerül. Már megint nem. Nem igaz, hogy nem bírom rendesen megcsinálni. Vagy pedig elfogadom, hogy hát ez van. Megpróbáltam, nem sikerült volna, megint megpróbáltam, megint nem sikerült.
2: Ez a tökéletes, hogyha erre rá tud állni az ember, de hát sokunknál tud úgy beragadni valami, hogy ez nekem nem megy, hiába próbálom.
1: És akkor
2: így levágódnak a kis ágai az ember fájának, hogy hát abba se vagyok, amabba se.
1: És a végén nem marad gyümölcs, ha úgy vesszük, nem, ha levágódik az összes ág. Tehát közben hogy érezzük magunkat, nem az a kulcs kérdés, hogy örök elégedett vagyok, vagy örök elégedetlen vagyok magammal, meg a helyzetemmel, meg azzal, amit csinálok, meg a cselekedeteimmel, hogy akkor jó vagyok így, ahogy vagyok, így lettem teremtve, vagy pedig mindig törekszem, nem sikerül, de így jó vagyok, ahogy vagyok.
2: Hát szerintem ebből mindből bennem legalábbis van ez is, az is.
1: Kisvé Balázs, illúzionista.
3: Hát az van, hogy az ember könnyen belecsúszik ebbe, hogy megint nem sikerül, csak ezzel az önértékelése, meg az önbizalma, az rendkívül tud csökkenni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Rendben befejeződtek az érettségik. Közel 4000 rendőr áll szolgálatba a Bajnokok Ligájának döntőjére. Ma délután gomoly felhők érkeznek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendben befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsga időszakának írásbeli vizsgái, közölte az oktatási hivatal kedden honlapján. Közleményük szerint a tanévrendjében meghatározott 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak a különböző idegen nyelveken is teljesíthető vizsgatárgyakat, például történelem, matematika, külön számolva középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több 10000 szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. A mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesebb hatalmi eszköze legyen, 14. Leó pápa első encikliája szerint, amelyet a Vatikán hétfőn hozott nyilvánosságra. A dokumentum a digitális kornak, az emberre, a társadalomra, a munkavilágára, a nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja meg. 14. Leó szerint a technológiai fejlődés, azon belül is a mesterséges intelligencia a 4. ipari forradalomnak számít. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap Észtországban állomásozó brit katonai kontingens méltett látogatást és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív helymeghatározási módszereket kellett használniuk.
0: Időjárás.
1: Ma a nap első felében még sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután egy hidegfront hatására több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kisvé Balázs illúzionista.
2: Szerintem az egyik ilyen téma, amiben az emberek mondjuk kitűzik január 1-én, mondjuk, hogy vagy leteszik a cigit, nem fognak dohányozni, vagy az, hogy lefogynak. Ezek mindig olyan célok, amiben mindenki százszor belekezd, és századszorra se sikerül, és a századik nem sikerültnél már egyszerűen a saját önértékelése annyira meg tud csorbulni az embernek, és szerintem fontos, hogy ezt ne hagyja az ember. Hogy azt mondani, hogy jó, hát már százszor megpróbáltam, nekem ez nem megy.
1: Na hát azért kérdezem, ha nem, akkor így vagyok jól, ahogy vagyok, és nem is akarok akkor változtatni sem, mert én így vagyok jó, ahogy vagyok, fogadjon el mindenki így, ahogy vagyok. Van, aki azt mondja, hogy én már ilyen vagyok, már 100 éves vagyok, én már nem változom semmit, így kell engem elfogadni.
2: Lehet így. Most én azt gondolom, hogy én hogy gondolkodom, én jelenleg nem vagyok így. De nincs az a baj, hogyha valaki azt mondja, hogy hát igen, én dohányzom, én nem sportolok, én így vagyok. Vagy igen, de ennek mindig vannak következményei. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy én dohányzom, és ezt így elfogadtam, hogy én nem tudom letenni a cigit, de hát viselem a következményeit.
1: Vagy én egy goromba fráter vagyok.
2: Hát igen, de akkor el kell fogadnom azt, hogy benne van az ígyszer arra, hogy hát ezért egyre kevesebb baráti kapcsolatom lesz. Tehát szerintem ahhoz kell a nagy bölcsesség, hogy eldöntse az ember azt, hogy mi az, amin tud változtatni és érdemes, vagy mi az, amin nem tud változtatni és el kell fogadnia.
0: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Emberportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kisvé Balázs illúzionista.
2: Tehát szerintem ahhoz kell a nagy bölcsesség, hogy eldöntse az ember azt, hogy mi az, amin tud változtatni és érdemes, vagy mi az, amin nem tud változtatni és el kell fogadnia.
3: Itt az élet utolsó perce, nem így volt jó, ahogy volt.
4: De hát akkor már természetesen az ember visszatekint, amikor az életfilmet nézi ilyen.
3: Hát, hogy ez az utolsó, persze, sosem tudjuk, nem?
4: Igen, így van, így van.
1: Maksa Zoltán humorista.
4: Jó, végül is, mondom, a szakmai és egyéb olyan részére hálával gondolok vissza.
2: Szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy jól lője be az ember, mert az ember nagyon elérhetetlen célokat tűz ki egyből, és azt mondja, hogy ha odáig megyek siker, ha nem érek el oda, és a 90% nem megállok, az bukás, akkor az nagyon-nagyon önsanyargatásba tud átcsapni.
3: Egy örök elégedetlenkedés.
2: Igen. Hmm.
3: Hát honnan elindult ez a gondolat, hogy lényegében lehet örök elégedett az ember, vagy örök elégedetlen? Te inkább örök?
2: Inkább elégedetlen vagyok.
3: Magaddal?
2: Minden, egy csomó mindennel.
3: Mindennel?
2: Hát nagyon sok mindennel tudok elégedetlen lenni.
3: Másokkal is? A helyzettel is?
2: Persze.
3: A világgal is?
2: Persze.
3: Ezzel a helyzettel is?
2: Most itt jól érzem magam.
3: Is.
2: Az elégedetlenség is egy olyan dolog, hogy ez szerintem nem egy igen-nem, hanem ez is egy ilyen skálára húzható, hogy most mennyire tudom elviselni azt az adott szituációt.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lajtai Kati, énekesnő, énektanár.
2: Az összes meditáció is valahol arról szól, hogy csak legyünk, és kvázi így jó, ahogy van, így bele süllyedjünk, és az egy nagyon feltöltő, meg nyugtató dolog, az így jó, ahogy van.
1: Hát igen, igen, egyrészt igen, másrészt pedig kívülről ránézve a helyzetre így jó, miközben mondjuk egy goromba fráter, és akkor így jó, ahogy van? Hogy mondhat már magára ilyet, vérig sértett mindenkit a múltkor is, és így jó, ahogy van?
2: Nem, és akkor ott a másik oldal, akkor hogyha úgy fogalmazom, hogy ez meg az önreflexió legyen, tehát, hogy már pedig nem oké minden, és lássam azt, hogy mi nem oké, és azon akarjak változtatni. Tehát az sem jó, hogyha elveszek abba, hogy én béna vagyok, én rosszul csinálom, és ez van. Itt vagyok 40x évesen, én már ilyen lettem, és akkor mi fogadjanak el így.
1: Így fogadjon el mindenki, ahogy
2: így
1: vagyok,
2: van.
1: Én ilyen vagyok.
2: De valahol van a másik oldal is, hogy már pedig 40x évesen ideig jutottam, most itt tartok,
1: vagy 70x évesen.
2: Így érdemes elfogadni.
1: Nem, mert lehet, hogy van, aki 70-80 évesen azt mondja, ha eddig nem változtam, most már úgyse fogok. De 40 évesen is lehet ilyet mondani, nem? Hogy akkor már én úgyse változok, ez van?
2: Igen, kész. Igen, igen. Úgyhogy amúgy tök jó, hogyha mind a két oldalot van bennünk, és jól tudunk egyensúlyozni.
1: Kisvé Balázs illúzionista.
3: Nehéz meghozni tényleg ezt, hogy mi az, ami az elfogadás, és mi az, amiért még lehet tenni. De én igyekszem tenni, és hát ha meg nem sikerül, úgyis el kell fogadnom.
1: Góga Nikó, személyi edző.
4: Tökéletes nincs. De ha azt látom, hogy egy javulás van, vagy egy fejlődés van, az viszont már rendben van.
2: Amit tudtunk, megtettünk, elfogadjuk, hogy a saját történetünk, amit hoztunk, amit csináltunk, abból ez sült ki a legjobb szándékunk mellett, hogyha ezt elfogadjuk, akkor nem lehet más a végcél, vagy az eredmény, remélem, mint hogy azt mondod, hogy köszönöm.
1: Hogy így ez volt így tökéletes, volt jó. Ahogy volt, de tulajdonképpen ez már most van így, tehát ha most is így van, és tud mindig így lenni, akkor tud később is így lenni, lehet,
2: így van, így van.
1: Valahogy így.
2: Hát ez a tökéletlenség tökéletességének a elfogadása, igen, igen.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
5: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. 1 milliárd forintos adócsalással gyanúsít a NAV egy számlagyárat. Csütörtökön derült, napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több 10000 szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre hétfőn. A társaság az MT-hez eljutatott közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait 1 milliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítják, közölte szerdán a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyi igazgatósága az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette, minden tevékenységüket precízen dokumentálták a törvényes könyveléssel párhuzamosan, az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették. A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés, sem munkaerő, sem eszközök. A csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni. Az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz. A bűnszervezet vezetői több helyszínen az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön derült, napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A Star Portrait most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Amikor mások téged felmagasztalnak, úgy tekintenek rád, hogy különleges ember vagy, akkor néha érzed annak a kísértését, hogy te is saját magadat elkezded felmagasztalni. Hogy igen, én különleges vagyok.
2: Ha őszintén szeretnék erre válaszolni, akkor igen. Mert ugye nagyon sok mindent el lehet hitetni velünk.
3: Egyházi Géza, színész.
2: Ennek ellenére nem értem egyébként ezt a felmagasztalást, de mindenféleképpen önbizalom növelő hatása van szerintem.
1: Hát igen, egyrészt az ember elhiszi magáról, hogy különleges, de ha őszintén megkérdezi az ember saját magától, hogy én különleges vagyok, különlegesebb vagyok, mint bárki más.
2: Ha őszintén ezt a kérdést felteszem magamnak, akkor én nem tartom magam egyáltalán. Sőt, szerintem a képességeim azok messze az átlag alatt vannak.
3: Mihály Réka, énekesnő.
4: Folyamatos kisebbségi komplexussal küzdöm, amióta az eszemet tudom. Én nagyon szorongó kislány voltam, annak ellenére, hogy anyukám folyamatosan segíteni próbált ebben, hogy ezt valahogy kiküszöböljük, de ezt így hordom és hozom magammal, és ezzel van dolgom. És amikor van egy olyan pillanat, amikor van egy sikerélményem, amikor azt érzem, hogy ez nekem most tényleg jól sikerült, vagy úgy sikerült, ahogy lennie kell, vagy hogy ezt gondoltam, akkor is valahol hátul van egy gondolat, hogy de biztos, és ez tényleg így jó. Sokszor azt gondolom, hogy ez visszavet, vagy hogy ez a nehézségeket hozza. De aztán néha arra is gondolok, hogy mi van akkor, hogyha ez tart egy picit mindig mozgásban, hogy és mindig jobb, és mindig jobb, és egyfajta inspirációként jelenik meg.
3: Gubik Petra, színésznő.
5: Saját magamtól elájultam-e már? Hát nem. Soha. Én inkább mindig a másik oldalon szoktam állni, hogy még ezt lehetne még jobban megkérdőjelezem. Még itt lehetne rajta javítani. Tehát hogy az, hogy így inkább a barátaim, meg az ismerőseim, meg a igazából így azok az emberek, akik engem látnak színpadon, vagy előadások alkalmával, vagy akár egy koncerten, ők szokták mondani, hogy ezt te tud magadról, de...
1: Hát ez az, és akkor pont ezt kérdezem én, hogy az ember, hogyha elhiszi magáról, hogy akkor van bennem valami plusz, tényleg, akkor én különleges vagyok, én más vagyok, mint a többiek, akkor mi történik, ha ezt elhisszük, de ha nem hisszük el, akkor meg az is mi történik, ha nem hisszük el, tehát...
5: Igen, tehát vannak,
1: akkor
5: igen.
1: Akkor most hogy van ez?
5: Nagyon tudni kell, én azt tapasztalom, hogy nagyon tudni kell azt, tehát jó tisztában lenni az értékeiddel, a minőségeddel, azzal, hogy te milyen ember vagy, milyen minőségben vagy jelen a saját életedben és másokéban, ezzel jó tisztában lenni, mert aki nincs vele tisztában, az elveszíti az utat, az ösvényt, és nem jó az sem, hogyha az ember alul értékeli önmagát, az, hogyha helyén értékeli.
0: Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Érezd a hullámokat!
0: Balaton Rádió.
2: Honey, nerd, is in our school, my school.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mihály Réka, énekesnő.
2: Mindenkinek el kéne hinnie, hogy ő különleges. Ha nem hiszi el, akkor ha ő önmagát nem tudja ezer-ezrelékig szeretni, és elhinni magáról azt, hogy ő jó és különleges, akkor soha senki nem fogja róla elhinni. Tehát ez olyan, mint amikor van egy vállalkozás, és akkor nem tudom, valami portékát árulok, és akkor megkérdezi, hogy és jó ez a dolog, amit árulsz? Hát, jó. Na most, hogyha te nem hiszed el, hogy ez tökéletes portéka, amit te árulsz, akkor hogy várhatod el, hogy bárki vegyen abból? Éppen ezért, hogyha önmagunkról nem hiszük el, hogy különlegesek vagyunk, és úgy tökéletesek, ahogy vagyunk, akkor megette a fene. Akkor majd mindig keresünk valakit, aki elmondja, hogy miért vagyok én jó, meg akkor majd a férjemet fogom nyűsztetni, meg majd a gyerekemet, hogy ölelj még, szeress még, meg majd a szüleimet, és akkor majd mindenkire mutogatok.
1: Cutor Zoltán, dalszerző, előadó.
3: Van egy rossz beidegződés, azt hiszem, én egy nagyon szerencsétlen beidegződésnek tartom, hogyha megdicsérjük valakit, akkor elbízza magát. Szerintem pont azokat tartjuk igazán nagypofájú, vagy ha úgy tetszik, beképzelt embereknek, akik nagyon is kevés dicséretet kaptak, és annyira ki vannak rá éhezve,
4: annyira ki vannak követelik,
3: hogy elkezdik megkövetelni, elkezdenek úgy viselkedni, elkezdik számon kérni. Ismerek olyan sztárt, máig is aktív egyébként média sztár, aki könnyű zenészként kezdte, most már mindent csinál, nem én vagyok az, de én is lehetnék.
4: Hát és még lehetsz is?
3: Igen.
4: Elkaphat.
3: Aki...
4: A szele.
3: Igen. Akinek annyira hiányzott a siker, mint egy falat kenyér. Hadd ne mondjam, hogy mit meg nem tett volna azért, hogy... És mikor végre egyszer sikeres lett, akkor a bőrkabátjába kijárt a Blahára, és elkezdte...
4: De nem mond meg a nevét.
3: Föl alá járni a megállóba, mikor sokan voltak délután 6 órakor, és elkezdte fütyülni a saját slágereit, hogy felismerik-e. De nyilván ez se volt elég, hanem azóta is próbálja habzsolni ezt a, és mindent megkaparintani, és intézményként tekinteni magára, és úgy is csicskáztatni, meg úgy ugráltatni másokat, ami nekem soha nem jutna eszembe. De ahhoz, hogy egyébként valaki ilyen legyen, hogy akár egy vállalat, vagy cég, vagy akár valami média, vagy nyilvánossági helyzet miatt ilyen státuszban van, ahhoz, hogy ilyen tudjon lenni, ahhoz kell a másik oldal, ahhoz kellenek a bálványozók. Tehát most, ha mondjuk egy cégben gondolkodom, nekem is van egy KFT, nekem is voltak alkalmazottaim, van olyan típusú ember, aki nem tud partneri viszonyban gondolkodni, ez a tapasztalat. Ez engem ezzel mindig meglepnek, mert mindenkire partnerként tekintek. De mikor egy olyan emberrel megpróbálsz partneri viszonyt fenntartani, aki nem ismeri ezt a viszonyt, nem azok benne otthonosan, hanem csak azt ismeri, hogy vagy szolga vagyok, vagy főnök, tehát vagy csicska vagyok, vagy úr, és nincs a kettő között átmenet. Ha te partnerként kezeled, akkor azt hiszi, hogy te vagy a csicska. És ezekre viszont muszáj úgy reagálni, hogy akkor tudomására hozni, hogy nem én vagyok az. És akkor nyilván, és egy idő után észreveszed azt, hogy nincs más választásod.
4: Mint elbúcsúzni.
3: Elbúcsúzni, ha meg nem tudtok elbúcsúzni, akkor meg világossá tenni, hogy a főnök azért én vagyok.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: megtaláltuk az állóvizet.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy. Balaton Rádió. I want you to

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mihály Réka, énekesnő.
2: Minden színpadi ember azért attól függetlenül, hogy most milyen kisebbségi komplexusa, vagy milyen múlttal jön, vagy milyen mumusokkal és démonokkal küzd, azért az vitathatatlan, hogy ő azért áll ki a színpadra, mert ő valamit közölni akar, ő ott akar lenni, és az azért valamilyen értelemben egy biztonsági helyszín neki ott.
1: Vagy akar különleges lenni, pont a kisebbségi komplexus miatt, hogy én nem azért, hogy végre le tudjam közölni a kisebbségi komplexust, én különleges akarok lenni végre valamiben. Lehet, hogy ez a motorja minden embernek valahol.
2: Nem? Egyébként meg valószínű, de amikor ilyet érzek, akkor az leginkább a gyerekkoncertjeimen van.
1: Gyermekkorban egyébként mondtak neked olyat, hogy Petra, te különleges vagy?
3: Nem.
1: Nem.
3: Nézd, én egy középső gyerek vagyok a családban, mi hárman vagyunk testvérek, nem hiszem, tehát nem volt ilyen. De hogyha, tehát hogy nagyon szerető családból érkeztem, és nagyon szerető szüleim vannak a mai napig, nagyon jó kapcsolatunk van, és mindenről tudunk beszélni.
1: Gubik Petra, színésznő.
3: De én nem érzékeltem, hogy most akkor nekem ott van valaki annyira nagyon mondja, hogy hú, te ilyen very special figura vagy. Tehát, hogy nem. Én gyerekként, sőt, nagyon emlékszem arra az érzetre, hogy nagyon szerettem volna mindig beállni a sorba. Emlékszem, képzeld, amikor első áldozó voltam, akkor abban az időben, amikor én voltam ilyen, tudom, másodikos általános iskolás kislány, akkor az első áldozó kislányoknak ugye fehér lakcipő a kismennyasszonyi ruhához, és akkor mindenkinek ilyen bokrétás masnis cipője volt, és akkor ezt a bokrétás masnis kis lakcipőt, ezt később ugye felvetted évzárókor, vagy ilyesmi, és akkor én is mondtam anyának, hogy nekem is jó lenne egy ilyen lakcipő, mert hogy látom, hogy mindenkinek olyan, hogy egy kisgyerek milyen, hát olyan akar lenni, neki olyan kell, mint a másiknak van. És akkor én is mentem az iskolába, óvodába, és láttam, hogy milyen van a barátnőmnek, és akkor én is szeretnék olyat, és nekem emlékszem, anyukám meg hazájzott egyik nap egy piros lakcipővel, egy kis varrásos volt, nagyon szép. Most azt mondanám rá, hogy úristen, nekem ilyen kell.
1: És akkor pirosba öltöztél most.
3: Igen? Ez most teljesen véletlen, de tényleg én megláttam azt a lakcipőt, és teljesen kivoltam azon, hogy nekem miért nem olyan van, mint a többieknek, és anyukám meg apukám meg teljesen fel voltak villanyozódva, hogy ők már felnőttek voltak, tehát nyilván máshogy gondolkodtak, hasonlóképpen mondjuk, mint ahogy én most, hogy ez tök különleges, hát ez nagyon jó, és hogy ez ilyen senkinek nincs, hát ez annyira egyedi, mikor megláttam, hogy van még ebben a méretben, megvettem rögtön, és teljesen kész voltam, hogy nekem ebben a piros lakcipőből kell mennem a templomba vasárnap, és kész voltam teljesen. És mai napig, ha visszanézünk egy fotót, akkor azt látom, hogy úristen, de jó, hogy bárcsak most így felnagyítanám, és simán hordanám. Tehát, de akkor gyerekként ezt máshogy éltem meg, és emlékszem, hogy mondhattak nekem anyukám még bármit, hogy ez miért jó, hogy miért akarok olyat, mint mindenki, hát mindenkinek olyan van, miért kell. És én pont ugye gyerekként meg azt akartam, hogy én is olyan akartam lenni, mint a többiek.
1: Na és most például akarsz beállni a sorba?
3: Most már nem annyira.
1: Na, most már nem akarsz, tessék.
3: Most már nem annyira.
1: Akkor hatott a piros lakcipő, nem? Végülis meg lett a hatása.
3: Írtam erről egy dalt.
1: A piros lakcipőről?
3: Igen, nem a táncoló fekete lakcipőről, de van egy készülő dalszövegem, még nem hallható sehol, de igen, van bennem egy ilyen, hogy azt hiszem, hogy is van, hogy az enyém miért piros, mondd pont, miért piros, miért nem fekete, vagy fehér. Valami ilyesmi. Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csata jelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. 1 milliárd forintos adócsalással gyanúsít a NAV egy számlagyárat. Csütörtökön derült napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több 10000 szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre hétfőn. A társaság az MT-hez eljutatott közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait 1 milliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítják, közölte szerdán a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyi igazgatósága az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a csoport 1 milliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítják, közölte szerdán a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyi igazgatósága az MT-vel.

0: spórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz. A bűnszervezet vezetői több helyszínen az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mihály Réka, énekesnő.
2: Amikor óvodás voltam 3 éves, és édesanyám óvodapedagógus, és amikor énekeltem, akkor feltűnt neki, hogy kristálytisztán énekelek vissza dalokat, de hát mint anyuka, és nem mint pedagógus, azért elbizonytalanodott, és nagyon sok kollégájának, vagy szakembernek megmutatott, énektanárnak, olyan idősebb pedagógusnak, akinek adott a szavára, és amikor ők is azt mondták, hogy igen, ennek a gyereknek tényleg kristálytiszta a hallása, és beton biztosan énekel vissza 3 évesen mindenféle dalt, akkor emlékszem, hogy volt egy olyan szakasza az életemnek, az egészen az általános iskola végéig, hogy nekem állandóan énekelnem kellett. Mindig kiállítottak, mert majd a Réka el tudja énekelni, a Réka vissza tudja énekelni, és egyrészt volt egy jó érzés, de aztán ugye az általános iskolában, amikor az emberek, vagy hát pontosabban az osztálytársak elkezdenek mutogatni, hogy ja, mert a Réka, mert ja, mert majd ő biztos, akkor van egy olyan része, hogy akkor én ezt inkább nem akarom, és akkor én inkább nem akarom elénekelni. És ez nem azt jelentette, hogy onnantól kezdve én magamba fordultam, és mondjuk direkt rosszul, vagy nem akartam, csak elkezdett ez nyomasztani, ez a fajta megkülönböztetés.
1: Hogy te különleges vagy? Ja, tudjuk, mert a Réka úgyis olyan szépen el énekli, mert Réka mindent olyan szépen el tud énekelni, mondjuk így.
2: Igen.
1: Néznek rád, és akkor... De egyébként közben érezheted azt is, hogy igen, hát akkor én tényleg olyan különleges vagyok, és akkor magamra is úgy tekintek, hogy én vagyok a különleges lány, mert senki más nem tud olyan szépen énekelni, mint én, akkor viszont én több vagyok, mint a többiek.
2: Nem. Sokszor volt olyan, hogy énekeltem, mondjuk autóval mentünk valahová, és a barátnőm szüleivel mentem, és akkor valamiért énekeltünk, vagy nem is tudom, és megvan az a pillanat, hogy egyszer csak elcsöndesül mindenki, és csak a saját hangomat hallom, és hallom, hogy énekelem, de hát ugye nem volt tisztem megítélni, hogy az most jó vagy nem jó, én csak csináltam, ahogy tudom. És utána édesanyámnak mondták a barátnőm szülei, hogy valami egészen elképesztő volt, hogy ott a férjével egymást bögdösték, hogy ez komoly? Ez a gyerek, ez hogy énekel? És aztán amit mondasz, hogy ez nem tudott kialakulni bennem olyanná, hogy ja, én vagyok a különleges, mert hogy már bekapcsolt a szorongásom és
1: a komplexusom,
2: hogy én nem vagyok elég jó, vagy nem lehetek elég jó, és nem feltétlenül hittem el.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Czutor Zoltán, dalszerző, előadó.
2: 9 éves voltam, mire megszületett a testvérem. Tehát gyakorlatilag kisgyerekként egykeként nőttem föl, és a végtelenül kivételezett helyzetben voltam. Tehát apámnak, anyámnak, meg a nagyszüleimnek is én voltam a kedvence minden oldalról. Apám meg különösen így tekintett rám, és úgy bánt velem. De lehetséges, képzeld, hogy pont ez a bánásmód teremtett az életemben egy olyan hiányt, hogy én viszont egy csapat része akarok lenni. Uh-huh. És úgy érzem magam biztonságban, nem is fizikailag, hanem valahogy így lelkileg érzem meg. Tehát nekem szükségem van a közösségre, nekem szükségem van arra az érzésre, hogy ezt közösen hoztuk létre, hogy ezt közösen csináltuk, még akkor is, hogyha én vagyok a csatár.
3: A családban érezted úgy, hogy te különleges vagy? Szemefénye?
4: Éreztem, mert én egy ilyen első voltam, tehát én vagyok a legidősebb unokatestvér.
5: Egyházi Géza színész.
4: És valami oknál fogva ez egy ilyen régi rossz tradíció, hogy az első az mindig nagyon fontos. Úgy tudom, hogy én köztes tesónak nem jó lenni, mert aztán a legkisebb is, aki nagyon későn pottyan be a családba, az is egy másik nagy kedvenc. A közteseknek van egy kicsit sanyarúbb helyzetük.
3: És különc az voltál gyermekként, vagy fiatalkorban?
4: Ne, különcnek nem éreztem magam soha, sőt mindig is próbáltam nem csak hogy beintegrálódni, hanem én nagyon szerettem az aktív bolyban benne lenni. Volt ilyen, hogy ha jól emlékszem a kifejezésre, osztálydiák bizottság, annak én szerettem volna az elnöke lenni, és lettem is. Hát ez kiskori dolog, meg volt, a szakközépiskolában is volt még ambícióm. Ott volt egy diák újság, amiben riportokkal is belekerültem, úgyhogy én azért szerettem aktív részese lenni a közösségemnek.
3: Vagy lehet, hogy kiemelkedni a közösségből, hogy az elnöke lenni annak a dolognak?
4: Arra úgy emlékszem, a kiemelkedésre mindig úgy emlékszem vissza, hogy a vezetés, meg az, hogy hallgassanak rám emberek, az nem az én világom. Uh-huh. Kiskoromban is bebizonyosodott, hogy azért annyira nem voltam markáns egyéniség, aztán később a felnőtt életemben is, mint vezető, én nem nagyon tudtam megállni a helyemet. Sokszor lenne praktikus az, hogy rögtön, amit gondolunk, mondjuk, és bennem ez a képesség, ez nem túl jól fejlődött ki. Tehát én nem nagyon szeretem mondani, hogy miért, mert nem akarok megbántani valakit, vagy mert annyira keresem el akarom kerülni a konfrontációt. Azt nem tudom, hogy mi az oka, de inkább mindig gyűlt bennem, és akkor olyan viselkedés született belőle, egy olyan, hát kicsit arrogáns, hogy nem vagyok alkalmas vezetőnek.
3: Csak azért mosolyogok, mert lehet, hogy egy ilyen belső tudatalatti elszólás, hogy mindig keresem a konfrontációt. Nem keresem, nehogy...
4: Ezt tényleg rosszul mondtam.
3: De lehet, hogy belülről egy üzenet, hogy legbelül te tulajdonképpen keresnéd, de emiatt inkább nem is leszel egy életre vezető.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
6: Que lo que estamos rulando, empezó el verano! Fuego!

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Könnyen lehet egyébként, hogy ez tulajdonképpen egy általános helyzet, hogy szinte minden ember, vagy lehet, hogy minden emberben van egy ilyen vágy, hogy valakire szeretne, akár mint egy hit szerint is feltekinteni.
2: Ez jogos, igen.
1: És tulajdonképpen lehet, hogy ez a hit alapja, nem? Hogy amire, akire fel tudunk
2: tekinteni. Az biztos, hogy a hitnek ez lehet az egyik alapja, a 100%. Viszont erre meg azt tudom mondani, képzeld el, hogy, és remélem nem hangzik blaszfémiának.
3: Zutor Zoltán, dalszerző, előadó.
2: Hogy az, ahogy mondjuk érte, tudod rólam, hogy azért a vallás nekem fontos dolog, vagy hogy a krisztusi értékek nekem fontos dolog, mert legalábbis szeretem ezt gondolni magamról, és néha-néha eszembe jut, hogy ebbe a vasútba kapaszkodjak.
1: Igen.
2: De ez hozzátartozik az is, hogy akár Isten káromlás, akár nem, hogy én a Jézuskára mindig úgy tekintettem, mint valami barátra. Tehát én soha nem a fenyegető Istent láttam, sőt, én a mennyei atyában sem a fenyegető Istent láttam, hanem én a parancsolataikban a jó tanácsot láttam, én a parancsaikban a használati utasítást láttam, és nem a fenyegetést.
1: De tudod, ki gondol igazán fenyegetőként? Szerintem azt gondol rá, aki egyfolytában csak rosszakat csinál, és neki fenyegető, hogy akkor a végén, úristen, mi lesz?
2: Tudom,
1: mi is rosszakat csinálunk, de talán nem
2: igen,
1: direkt,
2: pont
1: és
2: ezt akartam mondani, igen, hogy azért gyakran eszembe jut saját magam is, hogy rosszakat csinálok.
1: Hát az biztos, de... én is, de legalább nem csak azt.
2: Ja, az
1: és
2: biztos.
1: Nem direkt.
2: Nem, a szándékaimmal kapcsolatban viszont nagyon magabiztos vagyok. A szándékaim viszont tudom, hogy nem rosszak. De tudod, hogy a pokolba vezető út is jó szándéka van kikövezve, de hogy ki gondolja magáról azt, hogy rossz szándékú. Akkor tudod jól végezni a dolgodat, hogyha adsz. És az, ami, ez a felvetés, amiről szól maga a téma, ez azt feltételezi, hogy az ember kapni akar elismerést, kapni akar dicséretet, kapni akar hatalmat, befolyást.
3: Mihály Réka, énekesnő.
4: Éppen ezért, hogyha önmagunkról nem hiszük el, hogy különlegesek vagyunk, és úgy tökéletesek, ahogy vagyunk, akkor megette a fene, akkor majd mindig keresünk valakit, aki elmondja, hogy miért vagyok én jó, meg akkor majd a férjemet fogom nyűztetni, meg majd a gyerekemet, hogy ölelj még, szeress még, meg majd a szüleimet, és akkor majd mindenkire mutogatok.
3: Egyházi Géza, színész.
5: Tulajdonképpen így lehet felépíteni szerintem egy gyermek egészséges önbizalmát, hogyha ezt sugalljuk a környezetéből egységesen.
1: Azt, hogy ő
5: különleges.
1: Különleges.
5: Igen.
2: Nyilván nem arról van szó, hogy a kislányom húz egy vonalat a rajzlapon, akkor kihívom a tűzoltó zenekart, hogy játsszák-e neki a Rákóczi indulót. Tehát nem kell hazudni azért, hogy megdicsérjünk egy gyereket.
5: Ezt valahogy tényleg úgy kell megfogalmazni, hogy most beszélünk róla, hogy te különleges vagy. Különleges. De nem mindenben.
0: Sztárportré. TV-ben. Rádióban. YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Az utasbiztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Szúnyogírtás lesz a következő napokban. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MT-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsültnek. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a

0: A nyári utasbiztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A biztosítók széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal szolgálnak, érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége keddi közleményében. Magyarországon 18 biztosítótársaság termékei közül lehet választani. A szervezet az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja utasbiztosítás megkötését. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő szerdán sajtótájékoztató. A múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diploma útleveleket. Ez alapján 1131-ből 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön derült, napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ez a Pszichoaktív minden szerdán este 7-kor, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
4: Balaton Rádió.
3: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
5: Kellemes estét kívánunk mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsora. Ma 2026. május 27-e van, a pontos idő 19 óra. Technikai munkatársunk Keresztes Balázs lesz a ma este folyamán, műsorvezetőtársam pedig Erdős Róbert, illetve még engem, Szabó Ferencet hallhattok a mikrofon túloldalán. Ahogy már megszokhattátok, minden héten szerdán ebben az időpontban jelentkezünk a pszichológiai magazin műsorunkkal, és közel egy órán keresztül foglalkozunk különféle pszichológiai témákkal, amelyek lehetnek éppen vagy önismereti jellegűek, vagy a párkapcsolatunkat érintőek, vagy a családi működésre vonatkozóan ismerhetünk meg pár érdekességet, illetve munkai témákkal is szoktunk jelentkezni. A mai adásban szó lesz arról, hogy a szokások, a hagyományok és a családi rituáléknak mekkora szerepe van manapság. Azután az én idő jelentőségén belül meg fogjuk vizsgálni a Nixon fogalmát. Mit jelent pontosan ez az elmélet és mire használható? Végül pedig a karrierváltásokról fogunk beszélni, és arról, hogy a rugalmas alkalmazkodó készség vagy képesség mennyire fontos manapság, illetve hogyan lehet tudatosan tervezni a mai technológiai fejlődés által érintett világunkban. Ezekkel az témákkal várunk tehát benneteket itt a Pszichoaktívban, addig megszóljon egy zene.
6: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Ez az FM 88.7.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatóknak itt a Pszichoaktívban. Velem szemben műsorvezetőtársam Erdős Róbert.
1: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
0: És ahogy már megszokhattátok, a mai adásunkban is hozunk nektek külön érdekes témákat a pszichológia világából, és az első az egy, hát én önismeretének mondanám, a családok életében a szokások, a hagyományok és a családi rituálék szerepéről lesz szó. Nem tudom, hogy szerinted, Robi, mennyire lehet ez a téma még mindig kurrens?
1: Igen, ez azért egy hétköznapi téma, és azért mindig jönnek ilyen alkalmak folyamatosan, és talán most már egyre inkább, egyre gyakoribbak ezek az alkalmak, már csak azért is, mert ugye annyira rohanó világban élünk, hogy egyre fontosabbak lesznek azok az alkalmak, amikor a család, a nagy család össze tud ülni, és találkoznak. Régebben talán egyszerűbb volt összehozni, amikor nem volt ez a nagy bugybond vándorlás és költözés, messzebb pont akár munkahelyi, akár egyéb okokból. Tehát közel volt a család, közelebb tudtak összeülni. Most azért egy kicsit változott azóta, de ezt hamarosan ki is fogjuk majd elemezni.
0: A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a szokások és hagyományok olyan szervezői a családi életnek, amelyek stabilitást teremtenek a fokozott stresszel járó élethelyzetekben, de természetesen békeidőben legalább annyira fontosak. A családi szokások instrumentális jellegűek, vagyis arra vonatkozó információt közvetítenek, hogy mit és hogyan kell, illik, érdemes csinálni. Olyan gyakorlatok, amelyekben legalább két családtag, általában szülők és gyermekek vesznek részt, és amelyeket kiszámíthatóan és rendszerességgel végeznek. Ilyen például a családi étkezések vagy a lefekvés előtti rituálék, amelyek visszatérően és mindig ugyanúgy zajlanak, így a mindennapok ritmusát adják. Ezek az egyszerű, ismétlődő szokások önmagukban is hozzájárulnak a mentális és fizikai egészség fenntartásához, de számos vizsgálat igazolta már a stabil családi rutinok összefüggését a gyermekek jobb érzelmi szabályozásával is. A családi hagyományok ezzel szemben inkább szimbolikus kommunikációt jelentenek. A család története során alakultak ki, és a család egyfajta önmeghatározását közvetítik. A tradíció szavunk azt jelenti, a latin trader kifejezésből ered, hogy átadni, továbbadni. A hagyomány tehát olyan tudatosan ápol gyakorlat, amelyet az egyik nemzedék ad tovább a következőnek, így téve lehetővé a család továbbélését, a gyökerekhez kapcsolódást és ezzel együtt a stabilitás megélését is. A legtöbb családi hagyomány a születésnapok, a születés és a temetések, a karácsony, a húsvét és a házasságkötés köré szerveződik. Az ilyenkor megélt élmények általában mély érzelmi lenyomatot képeznek bennünk. Gyakran újrajátsszuk azokat a képzeletünkben, hogy előhívjuk azt a meghittséget és biztonságot, amelyet a családi hagyományok kínálnak. Talán ezért olyan fájó megélni azt, amikor egy kapcsolatból már csak a hagyományok maradnak meg, de a valódi tartalom eltűnik mögülük, vagy épp a megszokott cselekvések rejtik el a kapcsolat kiüresedettségét. Egyrészt a folytonosság és a kiszámíthatóság érzését kínálják a családi tradíciók a bonyolult és gyakran kiszámíthatatlan világban. Ezzel fogódzót adnak a bizonytalanságban, erősítik a rendezett világba vetett hitünket, megóvnak a jövőnkkel, a céljainkkal, az életünk értelmességével összefüggő, úgynevezett egzisztenciális szorongástól. Másrészt a hagyományok elősegíthetik az összetartozás érzését, együvé tartozunk azokkal, akikkel közösen ünnepelünk, és osztozunk az így szoktuk csinálni megnyugtató rendszerében. A hagyományok megkönnyítik a kapcsolatteremtést a család különböző generációi között is. Ahol nagy az életévekben mért távolság, és spontán nehezebb talán közös témát találni, segíthetnek az együtt megült ünnepek. Ilyenkor előkerülnek a családi anekdoták, a legendárium régi történetei, amelyeken át a család értékei, erkölcsi, etikai alapelvei is kifejezhetőkké és továbbadhatókká válnak. Nem utolsó sorban pedig a családi hagyományok kiváló lehetőséget adnak az együtt töltött minőségi időre. A családi tradíciók egyben az őseinkkel is összekötnek, olyanok akár az erős ragasztó, ami együtt tart embereket generációkon át, formálja az identitásukat, erősíti az önértékelésüket és megélhetővé teszi azt, hogy sosem lehetünk egyedül, hiszen mindig egy nagyobb egész részei vagyunk. A tradíciók és azok továbbélése nem csak a felnőttek számára fontos, hanem a családban nevelkedő gyerekek számára is. Ahogy ezt a családi rutinok kapcsán is láthatjuk. A családi ünnepek visszatérő rendje például kézzelfogható módon jelzi a gyerek számára a hónapok és évek múlását, akkor is, amikor az időt még másként érzékeli, mint egy felnőtt. A családban a megnövekedett stresszt gyakran a családi rutinok felborulása jelzi elsőként, holott a gyermekek természetes igénye a stabilitásra épp a kihívásokkal teli időkben a legnagyobb. Az ismerősség önmagában is megnyugtató, a családi élet következetesen ismétlődő elemei pedig érzelmi biztonságot nyújthatnak. Különösen fontos ez azokban az élethelyzetekben, amelyek a gyermek számára sok változással járnak. Mint ami például a költözés, vagy egy családtag elvesztése. Serdülőkorban a részvétel a családi rituálékban erősebb önbecsüléssel, magasabb önbizalommal, kevesebb érzelmi és viselkedési problémával és alacsonyabb szorongás szinttel jár együtt. Bár a hagyományokat örökérvényűnek gondoljuk, látnunk kell, hogy nincsenek kőbevésve. Ahogy átalakul a család, lehet, hogy valaki érkezik a családba, vagy éppen távozik belőle, vagy más lesz a hagyományoknak a ritmusa, a változásokat a tradícióknak is rugalmasan le kell ilyen esetben követniük. Ha egy pár például kapcsolatot alakít ki, akkor ott a saját hagyományaikat szerencsés esetben mindkettejük családi ritusaiból fogják felépíteni majd. Sokan élik meg azt, hogy bár nagyon szeretnék, nem tudják ugyanúgy továbbvinni családjuk hagyományait, mint ahogy azt ők kapták a szüleiktől. Ám nagyon fontos tudni, hogy a hagyományok lényegi eleme a rugalmasság. Nem kell, hogy rossz érzéssel töltsön el, ha valamit nem ugyanúgy csinálunk, ahogy azt otthon láttuk. Igaz, sok családi hagyomány alig változott generációkon át, de korábban a mindennapi élet változásának üteme is sokkal lassabb volt. Lehet, hogy már nem magunk készítjük a karácsonyi beiglit, de a lényeg megmarad, az összetartozás érzése, a különleges pillanatok és a közös élmények öröme, és annak kölcsönös megértése, hogy az együtt töltött idő a legfontosabb mindannyiunk számára. Te hogy látod, Robi, a mai világunkban a családi rituálék, hagyományok szerepét?
1: Igen, ezek a családi hagyományok, ezek olyan aranyos dolgok, és olyan jó ezekre gondolni nagyon sokszor. Gondoljunk a nagyobb ünnepekre, egy karácsony például, ilyenkor elővesszük a díszeket, együtt megvannak azok a kapaszkodók ilyen belső indítatásból, amik egyébként, ha jól belegondolunk, olyan, mint egy wifi hálózat. Tehát nem látjuk, de mégis összeköt minket embereket. Ezek a családi hagyományok, családi rendezvények általában nyújtanak valamilyen féle biztonságérzetet is számunkra. Megvan egyfajta ritmus benne, és ezáltal azért, ha azt veszük, hogyha a biztonságérzetünk rendben van, akkor ez egyfajta ilyen idegrendszeri megnyugvást is tud okozni, tehát ha jól belegondolunk, akkor azáltal, hogy várunk valamit, várunk egy családi rendezvényt, egy nagy alkalmat, akkor azáltal azért nagyon sok olyan dolog felett tudunk szemet hunyni, ami esetleg gondot okoz nekünk, vagy idegesek vagyunk, feszültek vagyunk miatta. Nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy azért vannak a szokások, vannak a rutinok és vannak a hagyományok, de hát ugye a három között, tehát valahol mindenki egybe veszi ezt a három fogalmat, de hát nagyon-nagyon nagy különbség van a három fogalom között. Mind a három másképp hat az életünkre. Nézzük a szokás részt, az inkább ugye egyéni jellegű. Tehát például megiszunk egy csésze kávét minden reggel felkelés után. Vagy aki dohányzik, annak az az első. Tehát ez egy szokás. Az esti tea, a fogmosás, stb. A rutin az egy olyan dolog, amikor már szervezünk valamit. Tehát egy ilyen szervező keretet ad számunkra. Rutin az, hogy mondjuk hétfőn elmegyünk bevásárolni, vagy pénteken mosunk egy adagot este azért, hogy a hétvégén gyorsabban megszáradjanak a ruhák, vagy akár van egy rendszeres edzésprogram, és akkor az be van osztva. Ez már egy rutin. És akkor jön a hagyomány, ami nem attól lesz hagyomány, hogy régi, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy ugye réginek mondják, hanem attól, hogy valami fontos nekünk. Tehát, és manapság nagyon kevés van egyébként ebből, ezekből a hagyományokból, ezekből a tradíciókból, és ezekből az ünnepekből is. Tehát, és egy családon belül egyébként az a nagyon érdekes, amikor felnőnek a gyerekek, és elérkezik a párválasztás időszaka, és akkor párkapcsolatba kerülnek. És két messziről jött ember különböző tradíciókat, különböző hagyományokat hoz magával, és azok egy idő után összefornak, és az a legszebb, illetve az lenne a legszebb az egészben, és ez szerintem manapság nagyon igaz, hogy ne próbáljunk meg felülkerekedni a másikon, hogy én ezt hozom otthonról, akkor itt a mi családunkban is ez lesz. Én meg azt hozom, nem, az én mi családunkban most az lesz. Tehát hozzuk a saját hagyományainkat, hozzuk a saját tapasztalatainkat magunkkal, viszont azzal, hogy már mi egy új családot alkotunk az új társunkkal, vagy a társunkkal, akkor kialakítjuk ki a mi saját hagyományainkat, és azt, amit mi hoztunk magunkkal, az alapot tud erre, vagy ehhez nyújtani. Tehát lehet, hogy csak kicsi színvilágot alkotunk és hozunk az egészbe, de alapjaiba véve megmaradnak azok, amiket mi hoztunk magunkkal. Egyszerűen csak az történik, hogy kialakítjuk a mi saját szabályrendszerünket. És hát ez ugye így megy szépen generációról generációra, és mindenkinek kialakul a saját kis tradíciója, hagyománya, ami által sokkal könnyedebben fogjuk tudni az életünket élni, és azért nézzük most a pozitív oldalát, örömmel és boldogsággal fogjuk tudni a hétköznapokat is vinni azáltal, hogy ilyen rendezvények, ilyen eseményeink vannak az életünkben.
0: A családi szokások, hagyományok, rítusok szerepéről beszéltünk az elmúlt percekben itt a Pszichoaktívban. Hamarosan egy újabb témával jövünk.
2: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.

0: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, azon belül is a Pszichoaktívot halljátok, és a következőkben az én idő jelentőségéről fogunk beszélni, és ebbe beleértve is a Nixon nevű fogalomnak a megismertetését veletek. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint az én idő lényegében olyan önmagunkra szentelt minőségi idő, amely során lehetőségünk van feltöltődni. Hiszen egyébként feltöltődhetünk a családunkkal, a barátainkkal vagy a párunkkal is. Amikor egyedül vagyunk, nem kell alkalmazkodnunk másokhoz, és ez időnként nagyon pihentető tud lenni, még akkor is, ha alapvetően társaságkedvelő emberek vagyunk. Így az én idő, ha tartalmasan töltjük el, éppen olyan értékes, mint amikor az időnket másokra szenteljük. Legyen szó néhány óráról, vagy akár egy egész hétvégéről, az én idő során módunk van pozitív energiákkal feltöltődni. Hogy utána boldogabban és kiegyensúlyozottabban térjünk vissza a hétköznapi feladatainkhoz. Sandra Dalton Smith amerikai orvoskutató a könyvében a fáradtság különböző szintjeit írja le. A mentális és fizikai fáradtság jeleit talán könnyen felismerjük, de például az érzelmi, érzékszervi vagy a kreatív fáradtságot már nehezebb beazonosítanunk. Pedig ha hosszú távon visszaélünk a testi, lelki és szellemi kapacitásunkkal, annak bizony komoly következményei lehetnek. Különösen igaz ez olyan helyzetekben, amikor a világ számos kihívással szembesít bennünket, mint például a pandémia vagy a szomszédos országban dúló háború, a bizonytalan gazdasági helyzet. Képesnek kell lennünk arra, hogy továbbra is megszerezzük azt a lelki muníciót, ami tovább segíthet bennünket ezekben a nehezebb időkben. Az én idő ebben az értelemben nem csak azért fontos, hogy megelőzzük a kiégést, hanem lehetőséget teremt számunkra, hogy újra és újra megtaláljuk a gyorsan változó és bizonytalan világban azokat a támpontokat saját magunkban, amik hozzásegítenek a túléléshez. A tartalmasan eltöltött én időnek számos formája létezhet, attól függően, hogy kinek milyen típusú tevékenység okoz örömet, feltöltődést. Szabadban végzett sport, hobbi vagy szabadidős tevékenység, bármi, ami kikapcsol. Sétálni a városban, zenét hallgatni, vagy akár csak feküdni a parkban. Teljesen rendben van, ha mondjuk nem az aktív, hanem a passzív pihenést választjuk, és valóban nem csinálunk semmit. A semmit tevés, különösen ha az én időről van szó, semmiképpen sem egyenlő a lustasággal. A hétköznapok során amúgy is túlhajszol testünknek és lelkünknek szüksége lehet erre a pihenésre, hiszen a legtöbbünk még a szükséges 7-8 óra alvás időt is lerövidíti, csak hogy elvégezhessük a szükséges feladatainkat. A Hollandiából származó fogalom, az úgynevezett Nixon, arra bátorítja az embereket, hogy próbálják megszakítani az állandó ténykedést és ne csináljanak semmit a szabadidejükben. Emellett a mindfulness vagy egyéb meditációs és relaxációs technikák rendszeres gyakorlása szintén üdvös a stressz és a fáradtság csökkentésére. A legszerencsésebb persze az lenne, ha életvitelszerűen be tudnánk iktatni mind aktív, mind passzív énidőket a magunk számára. Ebben az értelemben az is hasznos, ha mikro énidőket iktatunk be a napjainkba, esetleg csak 1-2 órát. A megfelelően alkalmazott énidő tehát a legkevésbé sem önzés, önmagunk szeretetéhez tartozik, közelebb vihet önmagunkhoz, ez pedig szűkebb és tágabb környezetünknek is hasznára válhat. Te hogy látod, Robi, az én időt, illetve tudsz-e bármi többletinformációt megosztani erről a Hollandiából származó szokásról, erről a Nixonről? Mi ez valójában?
1: Igen, nem véletlen egyébként, hogy pont Hollandiából érkezett hozzánk ez a fogalom. Hát ugye azt valahol mindannyian tudjuk, hogy minél éjszakabbra megyünk, különböző kutatások azt mondják, hogy annál boldogabbak az emberek, és annál kiegyensúlyozottabbak. Hát ugye pont a Nixon is ilyen, mint egy holland életfilozófia, amely egyébként nem jelent mást, csak annyit, hogy semmit tenni, úgymond. Tehát ez a nagy semmit tevés. És akkor ennek az a lényege igazából, hogy cél nélkül legyen az életünk, tehát hogy ne a produktivitásra hajtsunk folyamatosan, hanem egyáltalán igazából lesz, ahogy lesz, és akkor egy kicsit így próbáljunk meg. Mi magyarok ugye azt szoktuk volna, hogy osszunk az árral, aztán valahol csak kikötünk, de ez ugye nálunk sokkal stresszesebb és sokkal komolyabb folyamat. Alapvetően ez a céltalanság az, ami jellemzi ezt a fajta életfilozófiát, és megtanít minket arra, hogy az én idő az nem egy luxus termék, az nem egy luxus cikk. Tehát ha nincsen igazából stressz, akkor eltűnik minden olyan dolog az életünkben, ami károsítja a szervezetünket, károsítja a kapcsolatainkat, vagy a kapcsolatrendszerünket, és ezáltal sokkal-sokkal könnyebben tudunk élni. Mert addig, amíg stresszelünk, akkor jön, ingerültebbek vagyunk, fáradtság jellemez minket, túlreagálunk dolgokat, nagyon könnyedén belemegyünk egy-egy vitába, motivációvesztéssel találjuk magunkat szembe, vagy egyáltalán egy olyan érdekes érzés, amit szerintem nagyon sok hallgatunk magára fog tudni venni, vagy magára fog ismerni ezáltal, hogy egyszerűen nem bírom az embereket. Tehát ez a fajta motivációvesztés, és ez a negatívum, ez az, hogy én magamra nem hagyok időt. Tehát ez a nem céltalanul élek, nem azt mondom, hogy folyamatosan céltalanul kell élni, hanem azért néha be kell azt az én időt iktatni az életünkbe. Tehát ahogy mondtam, ez egy olyan életérzés, ami azt jelenti, hogy tudatosan én nem csinálok semmit. Nem telefonozok, hanem pihenek. Nagyon sokszor már kellemetlenül érezzük magunkat akkor, amikor nincs semmi tennivalónk, mert van az életünkben egy-egy olyan fél óra vagy óra, amikor igazából rendben van a lakás, megfőtt a vacsora, ebéd, ki van mosva, vasalás is tökéletesen patentul működik, és azt érezzük, hogy egyszerűen csak ülnünk kellene és nézni a tévét, vagy egyszerűen ülnünk kellene és így csendben nézünk magunk elé. És kényelmetlenül és rosszul érezzük magunkat ilyenkor, mert rosszul esik a semmit tevés. Holott pont ez az, amit egyébként tudatosan el kellene érni, és nem csak akkor, amikor véletlenül esetleg úgy alakul, hogy van éppen időnk erre, hanem úgy alakítjuk az életünket, hogy legyen egy-egy ilyen én idő, és legyen az, hogy akár egy párkapcsolatban is, lehet azt úgy is csinálni, hogy nem nyomogatjuk a telefont, hanem ülünk egymás mellett, és csendben olvasunk egy-egy könyvet, vagy zenét hallgatunk, bármi, vagy egyszerűen az egyik fél olvas, a másik fél pedig játszik ilyen Xboxon, vagy egyéb ilyen konzolokon. Tehát, hogy meg lehetne, vannak opciók, tehát az én idő, az nagyon sok mindent tud nekünk nyújtani. És hogy mit ad maga a Nixon, az egyrészt a kreativitást, a stressz csökkentést, érzelmi stabilitást és a kiégés elleni védelmet. Mert nagyon könnyen ki tudunk égni, nagyon azáltal a hajtás által, ha nem érezzük egy picit magunkat az életünk folyamán, és ebben a sodrásban nagyon könnyen ott találjuk magunkat, hogy kiégünk a munkahelyünkön, kiégünk a magánéletünkben, és folyamatosan kapálózunk a vízből, hogy csak egy kis szabadságot hagy kapjunk, de ha magunknak nem teremtjük meg ezt a kis szabadságot, akkor az életünk számos területén sajnos ott találjuk magunkat, mint egy ketrecbe zárt tárgy, vagy bármi élő lény, hogy megpróbálunk kiszabadulni, de nem megy. És ha megtaláljuk a ketrecnek a kulcsát, talán inkább azt mondanám így hasonlatnak képpen, hogy mielőtt bezárjuk magunkat a ketrecbe, előtte tegyük a zsebünkbe a kulcsot. Tehát mielőtt mi abba a helyzetbe kerülünk, hogy egyszerűen szabadságot szeretnénk, én időt szeretnénk, legyen ott a zsebünkben a megoldás is rá. Tehát lehet, hogy el fogunk jutni arra a szintre mindannyian, és nagyon sokan, hogy igenis szabadságra vágyunk, az én időre vágyunk, de legyen mindig ott a tarsolyunkban a megoldó kulcs, hogy ki tudjuk nyitni azt a ketrec ajtót, és ki tudjunk rajta szabadulni, és azáltal, hogyha ezt megtesszük, akkor tényleg el fogunk tudni merülni abban a nyugodtabb, stresszmentesebb, és olyan életben, amely során igazából olyan kapcsolatokat is tudunk teremteni, amik igenis jelentősek lesznek az életünkben, akár minőségileg, akár érzelmileg, akár tényleg csak abban, ha abban kimerül, hogy a két szomszéd együtt tudnak beszélgetni hetente egy fél órát a folyosón, vagy a ház előtt, vagy a kapu előtt, és megértően, és tényleg segítőkészen, és akár, hogyha ilyen hétköznapi példákat hozva, ha már valami olyan dolgot lát a szomszéd a te lakásod vagy házad körül, ami nem egy szokványos, és rád ír egy SMS, hogy tényleg minden rendben, mert ezt meg ezt láttam, akkor az már igen elérte a célját. Tehát ezeket azért is hoztam, ezeket a példákat, mert ez már az útnak már majdnem a megoldás vége, hogyha ezt a Nixent alkalmazzuk, és kicsit megpróbálunk saját magunknak is örömet szerezni. Azáltal a saját életünk is jobb lesz, és a kapcsolataink, illetve a kapcsolatrendszerünk is értékes és minőségibb lesz, mint előtte.
0: Nixon jelentőségéről beszéltünk, most pedig tovább fogunk menni zenével, aztán pedig hozunk egy újabb pszichológiai témát itt a Pszichoaktívban.
2: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.

0: Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora, és a következő témánk a karrierváltásokról fog szólni. Itt a rugalmas alkalmazkodó képességre fogunk a leginkább kitérni. Ugyanis a technológiai fejlődésnek a következménye, hogy folyamatos változásra vagyunk kárhoztatva. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a radikális változások és a nyomukban járó tervezhetetlenség korunk legfontosabb jellemzői közé tartoznak, és stabilitásra, kiszámíthatóságra törekvő emberként alaposan próbára is tesznek bennünket életünk valamennyi területén. Az egyik legforróbb pont pedig a munkánk és a karrierünk. Ez egyszerre egzisztenciális és identitás kérdés is. Sokan gondolkodnak azon, hogy vajon szükség lesz-e a munkájukra 10 év múlva. Annak ellenére, hogy ez ugye frusztrációt okoz ez a gondolat, attól még érdemes foglalkozni vele. Van, aki ugye azt a mondást szokta mondani, hogy ugye csak egy dolog állandó, a változás. És miután ugye nem tudjuk magunkat alól kivonni, ezért bosszankodás helyett előre jó készülni, felkészülni. Mindez persze nem mindig könnyű, hiszen a személyiségünk, a szocializációnk és az élethelyzetünk is hatással van arra, miképpen reagálunk a robotok elveszik a munkánkat típusú kijelentésekre, és a mesterséges intelligencia valóságos veszélyeket is rejtő térnyerésére. De közben jól tesszük, ha figyelmünket a hatásvadász tartalmak helyett a múlt történéseire irányítjuk, a bizalmunkat pedig önmagunkba helyezzük. Fajunk túlélte 100 000 évek kihívásait, majd a gőzgépekkel kiváltottuk az izomerőt. Aztán a masinákat, a robbanomotorok és az elektromos áram megjelenése és elterjedése adta át a múltnak. Vagyis évezredek óta ugyanazt a szerepet játsszuk, kiváltjuk, elszenvedjük, és hála az alkalmazkodó képességünknek, leleményességünknek, a változásoknak inkább haszonélvezői vagyunk. Nagyon leegyszerűsítve két dolgot lehet tenni, vagy csak úgy belesodródunk a jövőbe, vagy a képességeinkhez és lehetőségeinkhez mérten felvesszük a kesztyűt és átvesszük az irányítást az életünk felett. Bármennyire is furcsának tűnhet, valójában nagyságrendileg könnyebb helyzetben vagyunk, mint akár csak fél évszázaddal ezelőtt élt embertársaink. Hiszen az információ és a naprakész tudás soha nem látott mértékben áll rendelkezésünkre, és ha egyedül nem boldogulunk, szakemberek 100 000-től kérhetünk támogatást. Emellett pedig láthatjuk azt is, hogy a szakmák nem szűnnek meg csak úgy egyik napról a másikra, és a régiek helyén mindig megjelennek az újabb és újabb munkaterületek, amelyek egyikén akár éppen a mi tudásunkra és képességeinkre van szükség. Noha nem a legerősebb fajok maradnak életben, hanem azok, amelyek a leginkább képesek alkalmazkodni, mindemellett ennek a mértéke is nagyon fontos, hiszen sokszor azon is múlik egy helyzet, hogy mennyire vagyunk rugalmasak, és milyen mértékben vagyunk képesek alkalmazkodni. A logikus válasz lehet, hogy a kihívásokon élethosszig tartó tanulással kerekedünk felül. Ám ez a megküzdési stratégiánknak csak az egyik eleme. Tető a menedéket nyújtó házfalak felett, ám annak a háznak legyenek megfelelő alapjai. Tehát elsősorban a gondolkodásmódunkat szükséges alaposan górcső alá vennünk és fejlesztenünk. A mindsetről van szó, ez ugye Carol Dweck nevéhez köthető, aki a Stanford Egyetem pszichológusaként a diákjai körében végzett kutatásokat, és ő megkülönböztetett kétféle ugye gondolkodásmódot, ugye itt a növekedés kontra stagnálásról van szó. Ha növekedési szemlélettel tekintünk az életünkre és a világra, akkor hiszünk velünk született intelligenciánk fejleszthetőségében, és azonosulunk az egész életen át tartó tanulás étoszával. Bátran vállaljuk a kihívásokat, a visszajelzésekre információforrásokként és tanulási lehetőségekként tekintünk, mások sikereit örömmel fogadjuk. A másik, ugye a rögzült gondolkodásmód. Ebben az esetben a fejlődés lehetőségének tényét megkérdőjelezzük, és nem hiszünk abban sem, hogy a saját erőfeszítéseink árán napról napra jobbak lehetünk. Aktivitás helyett passzivitás jellemez bennünket. A kudarcoktól félve igyekszünk messzire elkerülni a kihívásokat, a visszajelzéseket pedig nem halljuk meg. Vagy a személyünket illető kritikaként dekódoljuk. Ha úgy érezzük, hogy a gondolkodásmódunkat inkább a negatív tényezők határozzák meg, akkor tehetünk a változásért, például megpróbáljuk átfogalmazni pozitívabb keretekbe a gondolkodásmódunkat, Például kérhetünk visszajelzéseket, a kudarcokra tekinthetünk a folyamatok szerves részeként, és ki is léphetünk a komfortzónánkból. Persze szakemberhez is fordulhatunk, és ez egyfajta megfelelő kihívás lehet mindannyiunk számára, hiszen ebben az egyre kiszámíthatatlanabb világba szinte kötelezőnek mondható ez a fajta misszió. De mit gondolsz te erről, Robi? Ugye egyrészt itt szó volt a gondolkodásmódról, ami lehet egy valakinél ilyen nagyon-nagyon folyamatosan képző, folyamatosan fejlődő, valaki meg úgy tekint rá, hogy neki nem nagy a ráhatása a világban zajló folyamatos változásokhoz, illetve szerinted hogyan lehet tudatosan tervezni?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem mindannyiunkban felmerülhet. Ha itt a karriernél maradunk, azért nagyon nehéz azt a részt átérezni és átgondolni, hogy valóban a következő jobb lesz-e, mit szeretnénk csinálni. Ugye elindulunk gyerekkorban, már ott elkezdődik ez a karrierút, amikor középiskolát választunk és választanak helyettünk a szüleink, és akkor onnantól kezdve már kapunk egyfajta irányt, hogy akkor mégis hogy és merre. Általában ugye vannak a szakközépiskolák és vannak a gimnáziumok, szakiskolák, és ugye aki gimnáziumba megy, akkor annak még van ideje egy kicsit egy bizonyos irányba elmenni majd néhány év múlva. Még a szakiskolába már körvonalazódik, hogy mégis akkor milyen további út felé megyünk. Na, de azért indulok ennyire messziről, mert hogy ez az alapja az egésznek. Tehát akkor is nehéz megmondani, nehéz előre tervezni, hogy na vajon mi lesz az, amiből majd én meg fogok tudni élni, és mi lesz az a szakma, amit én tényleg szeretni fogok, és csinálni fogom, és adni fogja a jelen gazdasági helyzet, a jelen jelenlegi helyzet, vagy majd az akkori helyzet, hogy az tényleg annyira jó lesz. Tehát ugyanígy már 30-40 évesen is nehéz tervezni, hogy mi lesz majd az, amit még én szeretnénk magamra húzni, plusz tudást, plusz információt, mit kellene még tennem, milyen karrierváltásba kellene kezdjek. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz, és tudatosan is nehéz egyébként. Nagyon jó az, amikor valaki több lábon áll, és akkor tényleg ott van két, már talán az is jó dolog, amikor két különböző szakmát tudsz magadénak, és akkor éppen amelyik aktuális, és éppen amelyik jobban, úgymond jobban megy, és azt fogjuk majd csinálni.

0: válni. Egyébként pont ez a karrier, hogyha megnézzük egy ilyen, ha már az iskolapadban jártunk, ha egy görbén szeretnénk ábrázolni, akkor az nem más, az nem egy lineáris görbe, hanem én úgy jellemezném, hogy olyan, mint egy metró hálózat, hogy vannak átszállások benne, ugye gondoljunk arra, hogy vannak karrierváltások, cserék, vannak kitérők, néha vissza kell lépni, és ezek azért vannak, hogy jobb irányba kell kanyarodjunk, tehát és nagyon fontos talán az, hogy tudatosan tervezünk, és megpróbálunk minél tudatosabban tervezni, de sose érezzük azt, hogy maga a karrierváltás az szégyen. Tehát nagyon sokan azért nem váltanak munkát, munkahelyet, mert hogy ugye szégyellik azt, hogy nem tudja megállni a helyét. Vagy nagyon érdekes az lehet egyfajta ilyen ön marcangoló történet, hogy egyszerűen van egy családi elvárás, van egy ilyen régi hagyomány, ugye, ha már a hagyományoknál jártunk, egy régi tradíció, hogy 10-15-20 évet kell dolgoznod egy munkahelyen, és azért lehet, hogy az idősebb generáció, a korábbi generáció nem nézi olyan jó szemmel, hogy te 5 évente munkát váltasz, mert azt mondja, hogy na, én bezzeg 40 év munkaviszonnyal mentem nyugdíjba és egy munkahelyről. Szóval nagyon nehéz, és ugye ahogy megyünk, szépen sodródunk ezen az úton, annál színesebb lesz végül is, mert annál inkább kell mindig új irányba haladnunk. Tehát folyamatosan változik. Addig, amíg régen az volt a trend, hogy tényleg folyamatosan egy munkahelyen dolgozzál, és azon életrajzodban is az volt a pozitív, amikor azt látták, hogy 15 évet dolgoztál, vagy 20 évet egy munkahelyen, és akár egy leépítés kapcsán, vagy szakágazat megszűnése által jutottál oda, hogy munkát váltsál. Tehát régen az volt. Most pont az ellentétje. Tehát minél rövidebb időt vagy egy helyen, az inkább azt tükrözi, hogy te mennyire szereted a változatosságot, mennyire vagy nyitott új dolgokra, és válasz be új dolgokat. És akkor már azt mondanám ehhez, hogy ha itt a mai blokkot vesszük, hogy ugye nézzük meg, hogy a családi hagyományok gyökeret adnak. A párkapcsolati új hagyományok azok építenek egy jövőt, egy jövőképet. Az én idő, amit eltöltünk, és ugye ennek is köze van a munkához, az oxigént ad a véráramlatunkba. A Nixon, amiről beszélgettünk, az teret ad számunkra, az én időben egy kicsit ki tudunk teljesedni, a karrier rugalmasság pedig szárnyakat ad. És hogyha ezt a hármat összevesszük, amiről most itt beszéltünk a műsor kapcsán, akkor megvan a gyökér, megvan az oxigén, megvan a tér és megvan a szárny, és akkor ez azt jelenti, hogy az ember nem csak túlél, hanem élni is fog.
1: Zenével folytatjuk a Pszichoaktívot itt a Balaton Rádióban.

0: Reklám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsora a Pszichoaktívból hallható. Keresztes Balázs, Erdős Róbert és én magam Szabó Ferenc nevében is köszönjük szépen az elmúlt egy órában a figyelmet. Jövő héten szerdán 7 órakor újra jövünk.
2: A Balaton Rádió Pszichoaktív tematikus magazinműsorát hallottad. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Az utasbiztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Szúnyogírtás lesz a következő napokban. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MT-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-Sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 46-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A nyári utasbiztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A biztosítók széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal szolgálnak, érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége keddi közleményében. Magyarországon 18 biztosítótársaság termékei közül lehet választani. A szervezet az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja utasbiztosítás megkötését. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő szerdán sajtótájékoztató. A múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diploma útleveleket. Ez alapján 1131-ből 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják.

0: Időjárás.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
4: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Bús Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Hamarosan elkezdhetik építeni az első kereskedelmi célú űrállomást, amely mesterséges gravitációs mezőt is biztosít majd a fedélzeten tartózkodóknak. Egy kínai vállalat által gyártott szuperszámítógép kiemelkedő teljesítményt nyújt az energiahatékonyság tekintetében. Több évtizedes geometriai sejtést igazoltak magyar matematikusok. Sikerült olyan vasat előállítani, ami valószínűleg a Föld magjában található. A jövőben piramisszerű platformból nyerhetünk energiát. Másodjára is sikerült több energiát előállítani fúzióval, mint amennyi a beindításához kellett. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként egy sikerrel zárult tesztről hallhatnak, amellyel azt demonstrálták, hogy lehetséges-e a jövőbeni holdkutatáshoz űrből vezérelhető robotokat használni. A NASA célja, hogy jövőre egy űrhajósokból álló csapatot küldjön a hold köré, majd 2025-ben vagy 2026-ban végrehajtsa a holdra szállást. Az ügynökség később állandó jelenlétet biztosítana a Holdon, így az űrhajósok folyamatosan égi kísérőnkön tartanák szemmel a Földet, miközben tudományos munkát végeznek, bányásznak és tranzit kilövő állomást építenek a csillagrendszer távolabbi égi testei könnyebb elérése érdekében. A felszíni munkákat nagyban segíteni egy olyan technológia, amivel előre küldött robotok orbitális pályáról történő távirányítása révén lehetne fontos feladatokat végrehajtani. A majdani holdrobotok távirányítását 2 órás telerobotikai tesztre bocsátották egy szimulált bolygó környezetben. A kísérlet során az asztronauta azt a feladatot kapta, hogy a földi robotok segítségével vegyen ki egy készüléket a leszálló egységből, és helyezze azt át a talajra. Az űrhajós egy humanoidot és egy 4-kerekű, 2-karú rovert vezérelt. Végül minden aprólékos feladatot teljesíteni tudott, és közben értékes adatokat szolgáltatott a csapatnak, mindezt úgy, hogy közben körülbelül 28 000 km/órás sebességgel keringett a bolygó körül. A kísérlet annak a szélesebb körű tesztsorozatnak a része volt, ami lényegében kikövezi az utat a nagyobb robotcsapattal történő feladatellátás felé. Robotokat irányított a Földön egy űrhajós, aki a Nemzetközi űrállomás fedélzetén tartózkodott. Ezt az űrprojektet ismertettük az imént. A továbbiakban a világ első kereskedelmi űrállomásán létesülő mesterséges gravitációról lesz szó. Hamarosan elkezdhetik építeni az első kereskedelmi célú űrállomást, amely jól vezérelt folyamatos forgással, mesterséges gravitációs mezőt is biztosít majd a fedélzeten tartózkodóknak. Az űripari startup gőzerővel dolgozik a programon, ami az első modult 2025-ben tervezi földkörüli pályára állítani. A gravitációt az űrlétesítmény tengely körüli forgása állítja elő, és rendelkezik űrhajó dokkolására alkalmas nyílással is. Az állomást kezdeti, egymodulos formájában leginkább űrjáratok hosszabb távú tartózkodási célpontjának szánják, de tudományos munkára, sőt űrbeli gyártásra egyaránt lehet majd használni, akár 30 napos pályán tartózkodás során. Mesterséges gravitációval ellátott moduláris felépítésű űrállomásról kaphattak tájékoztatást az előbbiekben. A folytatásban számítástechnikai innovációkkal foglalkozunk. Maradjanak velünk!
3: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A 800 fokon is üzembiztos csípről adunk bővebb információt a következő beszámolónkban. Japán kutatók olyan teljesítménycsipeket alkottak, amelyek akár 800 Celsius fokos hőmérsékleten is megbízhatóan működnek. A szinte csodaszámba menő ellenálló képességnek a föld alatti fúrásokkal, űrkutatással és motorperifériák gyártásával foglalkozó vállalatok eszközeiben juthat főszerep. A kutatók alumínium nitrit kristályokat használtak a chip megalkotásához zafír szubsztráton, hiszen annak más félvezetőkhöz viszonyítva nagyobb az úgynevezett sávhézag energiája. A már-már abszurd magas 800 fokos üzemi hőmérséklet óriási ugrás ahhoz az 500 Celsiushoz képest, amire a korábbi konstrukciók korlátozottak. A kutatócsoport egy olyan új elektromos karakterizálási rendszert használt, ami akár 900 Celsius fokos hőmérséklet elérése esetén is képes működni. Sikeresen demonstrálták, hogy a nikkel elektródák használatával egy 610 voltos dióda minden korábbi rekordot felülmúló 827 Celsius fokon működik. A szakemberek állítják, hogy ezek az eszközök a gyakorlatban is megépíthetők, majd alkalmazhatók. Az előző hírünkben elhangzott kutatás új utakat nyit például a föld alatti bányászatban, acélgyártásban, űrkutatásban és repülésben alkalmazott félvezetők, akár 800 Celsius feletti üzemeltetéséhez, ami nagyban növeli a műveletek hatékonyságát. A legenergiahatékonyabb szuperszámítógép kerül most bemutatásra. A szuperszámítógépek sok szempontból könnyítik meg a kutatók dolgát, sőt lassan nélkülözhetetlen szerepet töltenek be az anyag- és gyógyszerkutatásban, a csillagászati vizsgálatokban, a biokémiai kísérletekben és más tudományos programokban. Az energia felhasználásuk viszont óriási lehet, vetekedhet akár egy kisváros fogyasztásával is. Egy kínai vállalat által gyártott szuperszámítógép nem a leggyorsabb vagy a legnagyobb kapacitású gép a világon, de már egy éve kiemelkedő teljesítményt nyújt egy olyan területen, ami egyre fontosabb lesz a számítógépek gyártása szempontjából, az energiahatékonyság tekintetében. Számítások szerint ezt az energiaéhséget egyszerű, bár ellentmondásos módon lehet kontrollálni, mégpedig a számítógépeken futó szimulációk lassításával, ugyanis a programok 10%-os lassítása 16-24%-os csökkenést eredményezett az energiafogyasztásban egy szuperszámítógép esetében. Az energiahatékonyság azonban máshogy is elérhető, például az eleve ennek a célnak a szem előtt tartásával tervezett architektúra révén. A szuperszámítógépek energiahatékonyságát a wattonkénti elvégzett lebegő pontos műveletek száma alapján határozzák meg. A nagy számítási teljesítmény és az energiahatékonyabb, zöldebb megvalósítás nem kell, hogy feltétlenül egymás rovására menjen. A számítógép speciális architektúra helyett könnyen elérhető alkatrészekből álló struktúrával rendelkezik. És hogy milyen célokat szolgál a különlegesen alacsony fogyasztású számítógép? A kutatók a segítségével asztrofizikai, biológiai, matematikai és kvantumfizikai számításokat végeznek, gépi tanulási alkalmazásokat tesztelnek, a fehérje szerkezetek működésének jellegzetességeit tárják fel, és az elektronok viselkedését kutatják. Az iménti hírünkben a legenergiahatékonyabb szuperszámítógépről tudhattak meg többet. A modernizáció után hamarosan a múltba engedünk bepillantást nyerni. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Ősi piramisról adunk hírt a következőkben, melyet a sztyeppén találtak. Piramisszerű struktúrát fedeztek fel Kazahsztán keleti részén fekvő lelőhelyen. A helyszín egy ősi sírkomplexum, amelynél 2014 óta hun és szakakori sírhalmok csoportjait tárták fel. A nyughelyeknél kerámia edényeket, ételáldozatokat és bronzgyöngyöket is találtak. A régészek ezúttal egy hatszögletű piramisra utaló bizonyítékot fedeztek fel, a struktúra a korai bronzkorból, időszámítás előtt 2000 körülről származik. A piramis nagy pontossággal épült, egy nagyon kifinomult és összetett építmény. A belső térben számos kör alakú elem fekszik, a külső falakon pedig állatok, főként lovak ábrázolásai láthatóak. Az ásatások során kerámiákat, aranyfülbevalókat és különböző ékszereket is feltártak. Az építmény körül talált lócsontok arra utalnak, hogy a helyszínhez lókultusz kapcsolódott, ami nem meglepő, hiszen az állat az eurázsiai sztyeppén élő népek számára kiemelt jelentőségű volt. Előző hírünkből megtudhatták, hogy hatszög alakú piramis nyomaira bukkantak régészek Kazahsztánban. Több ezer éves családfák rekonstruálásáról derülnek ki részletek a továbbiakban. Ősi DNS elemzésével több generációt átívelően rekonstruálnak újkori családfákat szakemberek. A vizsgálat egy észak-franciaországi település 6700 éves sírjain alapul. A lelőhelyet a 2000-es években tárták fel, az ősi DNS kivonásának és vizsgálatának technológiái viszont csak a közelmúltban váltak kellően fejletté a kutatáshoz. A szakértők a temetőben megtalált 128 személyből 94-nél végeztek el genomelemzést. A neolitikumra letelepedett életmód megjelenése volt jellemző. Az állandó települések kialakulása a tartósabb temetkezési helyek megjelenésével is járt, ami izgalmas lehetőséget kínál a régészeknek, akik rájöttek, hogy egy ekkora közösség társadalmi aspektusait is feltárhatják. A lelőhely egyetlen temetőt alkot, síremlékek és emlékművek nem találhatók a területen. Bár a csontok nem voltak kifejezetten jó állapotúak, elég gépek maradtak a DNS kivonásához. Az anyai és az apai vonal vizsgálatából kiindulva a kutatók két családfát állítottak fel. Az első 7 generáción keresztül 64 egyént kapcsolt össze, ez az eddigi legnagyobb ősi családfa. A második csoportnak 5 nemzedéken át 12 tagját azonosították. Az eredményekből apaági minta rajzolódott ki, a generációk a férfi leszármazása révén kapcsolódtak össze. Az is kiderült, hogy még a férfiak eredeti közösségükön belül maradtak, a nők utóbb elhagyták azt. A sírok elhelyezkedése arra is utal, hogy a családtagok pontosan tudták, ki hol nyugszik. Minél közelebb volt ugyanis eltemetve két személy, annál közelebbi rokonságban álltak. Az előbbiekben ősi családfák rekonstruálásáról számoltunk be. Több évtizedes geometriai sejtést igazolunk most magyar matematikusok jóvoltából. Az 1960-as években tette fel azt a geometriai kérdést egy matematikus, hogy a sík legfeljebb mekkora hányada színezhető ki úgy, hogy két kiszínezett pont nem lehet pontosan egységnyi távolságra egymástól. Az aktívan kutatott kérdéskört az elmúlt évtizedekben számos módszerrel vizsgálták, de az egynegyedes korlát elérése továbbra is távolinak tűnt. A sejtés bizonyításához szükséges első áttörést azt hozta, hogy a kutatók kidolgozták a korábban alkalmazott elméleti módszerek egy közös általánosítását. A bizonyításhoz elegendő lett egy bizonyos speciális tulajdonságokkal rendelkező síkbeli ponthalmazt megtalálni. Több hónapnyi intenzív kísérletezést követően a számítógép hálózat végül egy hetes keresés során talált egy 23 pontból álló alakzatot, amely alkalmas volt a sejtés bizonyítására. Egy matematikai sejtés igazolódott be az imént közzétett kutatás alapján. A továbbiakban a vulkanikus üregek ökoszisztémáival ismerkedhetnek meg. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: mi Amerika!
1: Hírek a tudomány világából.
2: A tudomány mai állása most folytatódik.
3: A következő fejlesztésnek köszönhetően jelentős áttörés várható az akkumulátorpiacon. Nem csak megfizethetőbb, de biztonságosabb és környezetbarátabb is az ausztrál kutatók által készített proton akkumulátor, amely idővel a jelenleg használatos lítium-ion telepek helyébe is léphet. Az ausztrál szakemberek által kifejlesztett proton akkumulátor áttörést hozhat az energiatároló telepek terén, és gyakorlatilag minden téren bevethető lehet, az akkumulátoros eszközöktől az elektromos járművekig, megszabadítva az emberiséget az ártalmatlanítás környezeti problémáitól is. Az akkumulátor egy szén elektródát alkalmaz a szétválasztott vízből származó hidrogén tárolására. Gyakorlatilag úgy működik, mint egy hidrogén üzemanyagcella. A proton akkumulátornak több előnye is van, egyfelől biztonságos, és az élettartama végén mindenhol benne lévő alkatrész és anyag újból felhasználható, újra hasznosítható. A telepnek ráadásul eleve nincs szüksége sok komponensre, főleg szénből áll, amely bőségesen rendelkezésre áll gyakorlatilag minden országban. A proton akkumulátort már sikeresen ki is próbálták, néhány kis ventilátort és egy lámpát perceken keresztül képes volt működtetni, a jövőre nézve pedig jó hír lehet, hogy a jelek szerint a rendkívül gyors töltést is támogatja. A prototípus továbbfejlesztésére egy 2 éves kutatási együttműködést is indítanak egy olasz autóipari beszállítóval. Ebből kiindulva néhány éven belül jelentős áttörés jöhet az akkumulátorpiacon, ez pedig az elektromos autózás szempontjából is igen jó hír, ugyanis ez a telep kifejezetten megfizethető is lesz. A környezetbarát, megfizethető és biztonságos proton akkumulátorról adtunk hírt az előzőekben, melynek energiahatékonysága már megközelíti a jelenleg is elterjedt lítium-ion telepekét. A továbbiakban a hidrogén tárolásának gazdaságos módjáról adunk információt. Egyszerű és megfizethető módot találtak japán kutatók az ammónia tárolására, ami számos iparágban fontos vegyi anyag, és úgy vélik, hogy ez a felfedezés segíthet a hidrogén alapú gazdaság kialakításában is. Az ammóniát széles körben használják a textilipartól a gyógyszergyártásig, és fontos összetevője a műtrágyának is. A jelenlegi felhasználás során nyomásálló tartályokban hűtve tárolják és mínusz 33 Celsius fokon csepp folyósítják. A szakemberek megoldása nem igényel nyomás alatt lévő tartályokat, és viszonylag alacsony hőmérsékleten is működik. A perovszkitok, vagyis a napelemek energia átalakítási hatásfokának javítására szolgáló kristályos szerkezetek ugyancsak kiváló közegként szolgálhatnak az ammónia tárolására, majd visszanyerésére. Az ammónia erősen korrozív gáz, de a perovszkittal történő kémiai reakció lehetővé teszi a biztonságos tárolását, így ahhoz nincs szükség különleges berendezésekre sem. A perovszkit szerepének felfedezése rendkívül fontos, mivel a hidrogén tárolására is módot kínál. A hidrogén önmagában erősen éghető, viszont az ammónia nem ég könnyen, így megint csak kedvező közeg a hidrogén tárolására. A fosszilis tüzelőanyagtól való eltávolodásra tett kísérletek hiába valónak bizonyulnak, ha nincs alternatíva az olyan feladatokra, mint a hosszú távú nehéz szállítások. A hidrogén energia sűrűsége majdnem 3-szorosa a benzinnek vagy a dízelnek, de éghető természete nagy kockázatot rejt magában. Egy olyan egyszerű és megfizethető módszer viszont, amellyel a hidrogént a felhasználási helyén mindig csak a szükséges mennyiségben lehet visszanyerni, gyorsabb utat nyithat a hidrogén alapú gazdaság felé. Egyszerű és költséghatékony megoldást találtak japán kutatók a hidrogén tárolására. Az erről szóló hírt osztottuk meg önökkel az imént. A folytatásban régészeti felfedezésekről közlünk részleteket. Maradjanak velünk!
1: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.

0: témák a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy új meglepő csavarral hatalmas mennyiségű műanyag hasznosítható a következő eljárásnak köszönhetően. Komoly áttörés tárta szélesre a kapukat a műanyag újrahasznosítás előtt. Az elmúlt évtizedekben drámaian megnőtt a műanyagok felhasználása, de a teljes mennyiségnek csupán mintegy 10%-át hasznosítják újra. Sürgető szükség volna olyan módszerek kidolgozására, amelyekkel sokkal több műanyagot forgathatnánk vissza. A termelés megállás nélkül növekszik, de az újrahasznosítás egyáltalán nem tart lépést a hatalmas legyártott mennyiséggel. Egy kutatócsoport olyan módszert dolgozott ki, amely forradalmasíthatja a műanyagok újrahasznosítását, sőt ehhez minden korábbinál kevesebb energiát használ. A műanyagok újrahasznosítási folyamata jellemzően három kulcsfontosságú szakaszból áll, a gyűjtésből, a válogatásból és az újrafeldolgozásból. A fogyasztói hulladék szelektív gyűjtése azon alapul, hogy az emberek az újrahasznosítható anyagokat a kijelölt kukákba dobják. Ezeket aztán begyűjtik, majd szétválogatják az újrahasznosító üzemekben. Miután a nem műanyag darabokat kiszűrik és a hasonló műanyagokat csoportosítják, már megtették a legfontosabb előkészületeket az újrafeldolgozáshoz. A kutatócsoport a végső újrafeldolgozási szakaszban gyakran felmerülő problémákat vett célba. Ilyenkor már a szétválogatott műanyagokat általában kisebb darabokra bontják, mielőtt összeolvasztják és új termékek előállításához formázzák. Ez a megközelítés gyakran gyengébb minőségű újrahasznosított műanyagot eredményez, mivel az ezeket alkotó polimer molekulák rövidebb szegmensekre bomlanak. Még ez az eljárás már bizonyítottan iparilag is megvalósítható, a csapat egy teljesen új módszert fejlesztett ki, amely egy csavarral drámaian csökkenti a szükséges energiát. Ez nem csak a műanyagok kevesebb energiával történő újrahasznosítását teszi lehetővé, hanem a még jobb minőségű műanyagokhoz való hozzáférést is. Az előbbi eljárás rávilágított a műanyag újrahasznosításának fontosságára. A továbbiakban szélpiramisokat tesztelünk, melyekből energiát nyerhetünk a jövőben. Rengeteg lehetőség rejlik még a szél erejének hasznosításában, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy sorra épülnek a minden korábbinál nagyobb energiatermelő turbinák. Nem minden azonban a méret, vannak akik másképp javítanák a hatékonyságot. Egy spanyol vállalatnál például úgy gondolják, rengeteget lehetne azon is nyerni, ha magát a szélturbinát úgy tudnák befordítani abba az irányba, amerről a szél fúj, hogy nem csak az energiatermelő felső egység pozíciója változik. Ehhez megalkottak egy piramisszerű platformot a speciálisan kialakított turbinához. Az egész egy rendszerként lebeg a víz tetején, és abban jobb a hagyományos, egyetlen tornyon álló turbináknál, hogy olcsóbb előállítani, ugyanis nem kellenek hozzá speciális lapátok. Az első modell tesztjén már túl is van a cég, a projekt még 2019 áprilisában kezdődött, az első kész darab pedig 2020 novemberére készült el. 9 darabban szállították el a Kanári-szigetek mellé, ahol helyben összerakták, majd a vízre bocsátották a próbadarabot. A tesztek egészen idén májusig zajlottak, így bőven elég adat és idő volt arra, hogy a platform minden rezdülését és reakcióját kielemezzék. Következő lépésként már az éles bevetés jöhet. 2025-re a földközi tenger francia partvidékén teljesíthet majd szolgálatot a platform, melynek teljesítménye 6 megawatt lesz. A jövőben piramisszerű platformból nyerhetünk energiát az előbbi tanulmány szerint. Hamarosan az első látás alapú intelligens sebességasszisztensről lesz szó. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Az első látás alapú intelligens sebességasszisztens kerül most bemutatásra. Megjelent az első csak látáson alapuló sebességasszisztens rendszer, ami igazodik az Európai Unió hamarosan bevezetésre kerülő szabályozásához, ami arról rendelkezik, hogy az autógyártók mindegyikének be kell építenie a járművekbe egy automatikus sebességhatár érzékelő biztonsági protokollt. A rendszer minden új járműmodellben megköveteli a sebességhatárok automatikus érzékelését anélkül, hogy harmadik féltől származó térkép és GPS adatokra kellene támaszkodni. Magyarán nem igényli a GPS alkalmazások szolgáltatásait, hanem önmagában a járműbe beépítve képes felismerni, hogy az adott környezetben milyen sebességkorlát érvényes. A jelenlegi alternatívák kamerák és alacsony felbontású térképek kombinációjával próbálják teljesíteni az uniós szabványokat, de ez a megközelítés jellemzően magasabb költségekkel jár, hiszen túl bonyolult és nehezen integrálható, miközben nem is túlságosan megbízható. 2024. júliusától az EU-ban értékesített összes új személygépkocsinak meg kell felelnie a szigorú tesztekkel igazolt speciális követelményeknek. Képesnek kell lenniük például a statikus és dinamikus sebességkorlátozások felismerésére, több száz fajta tábláról, több ezer ország specifikus változatban, zord időjárási körülmények és kedvezőtlen fényviszonyok között is. A járműveknek érzékelniük kell az építkezések, balesetek vagy egyéb problémák miatt elrendelt ideiglenes sebességhatárokat, amelyeket gyakran csak digitális táblákon adnak meg. Az előbbiekben arról kaphattak tájékoztatást, hogy az európai tesztelést és tanúsítást követően piacra dobták a világ első csak látás alapú intelligens sebességasszisztens rendszerét. Néhány napja megismételték a tavaly decemberi tudományos áttörést, mely a fúzió formájában egyszer majd elhozhatja a korlátlan tiszta energiát is, de hogy milyen eredménnyel, azt most megtudhatják. Második alkalommal is sikerült nettó energianyereséget elérni egy fúziós reakció által. Még 2022. decemberében robbant a hír, hogy a kaliforniai létesítményben először sikerült elérni, hogy több energiát állítsanak elő fúzió segítségével, mint amennyit a folyamat beindításához felhasználtak. A decemberi próbakor 192 lézersugár segítségével juttattak valamivel több mint 2 megazsulnyi energiát egy kapszulába, és a fúzióból 3,15 megazsul energia keletkezett. A második július végi kísérletben sikerült még nagyobb energiahozamot produkálni, bár ennek részletei egyelőre nem ismertek. Az iménti kísérletből kiderült, hogy másodjára is sikerült több energiát előállítani fúzióval, mint amennyi a beindításához kellett. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Megtudhatták, hogy a nemzetközi űrállomás fedélzetéről irányított földi robotokat egy űrhajós. Beszámoltunk a teljesítménycsipekről, amelyek akár 800 Celsius fokos hőmérsékleten is megbízhatóan működnek. Szó volt arról, hogy 6 szög alakú piramis nyomaira bukkantak régészek Kazasztánban. Hallhattak a hidrotermális kürtők alatti vulkanikus üregek ökoszisztémáiról. Foglalkoztunk a hatalmas mennyiségű műanyag újrahasznosításával, valamint a fúziós reaktor második kísérletéről is hírt adtunk. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszonthallásra.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
1: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Rendben, befejeződtek az érettségi vizsgák. Várhatóan július 1-én nyílik a biodóm. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendben, befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsga időszakának írásbeli vizsgái, közölte az oktatási hivatal kedden honlapján. Közleményük szerint a tanévrendjében meghatározott 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak a különböző idegen nyelveken is teljesíthető vizsgatárgyakat, például történelem, matematika, külön számolva középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyban. Az érettségi vizsgaidőszak június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A pollen terhelés a hét közepén a záporok hatására átmenetileg lokálisan lecsökkenhet, majd a hét második felében ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké közepes szintet érhet el, az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a kűr is, az eperfafélék, a ciprus és tiszafafélék és a házsvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a biodóm, illetve benne a városi oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogatószámot, közölte Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője kedden az MT-vel. A biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Az eredetileg tervezett Pannonpark részeként 2018-ban kezdődött meg a nagyméretű saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus fajtartására is alkalmas grandiózus épület, a biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülnie.
2: Időjárás.
3: Csütörtökön derült, napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
2: Kezdődik a magyar zenei műsor.
4: Kezdődik a magyar zenei műsor.
2: Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit a Kvak zenekarból. Lőrinc Álmos, énekes, szövegíró, dalszerző itt van. Kezdjük nem sokára a beszélgetést, illetve Molnár Gréta énekesnő is érkezik majd egy új dallal. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást kívánok mindenkinek a következő két órához.

0: meg én.
1: Quack zenekar, Lőrinc Álmos énekes, szövegíró, dalszerző. Itt van, köszöntelek Álmos a műsorban. Szia!
2: Szervusz, köszönöm a meghívást.
1: Na hát most akkor én kérlek téged, hogy egyszerűen segíts nekünk megismerni a Quack zenekart, meg hát a hallgatóságnak. Megteszed, hogy bemutatod saját magatokat úgy, amilyennek te a legjobban örülnél, hogyha mindenki olyannak látná a Quack zenekart, amit most elmondasz a zenekarról.
2: Uh-huh. 2018 nyarán alakult zenekar vagyunk, akkor öten alapultunk meg, mint Quack, és aztán azóta ez lecsökkent hirtelen ott az első koncertünk után 4-re, és így toltuk ezt alter pop zenekarként, fogalmaztuk meg magunkat, és azt gondolom, hogy olyan zenét játszunk, ami amellett, hogy nagyon mai, és szerintem rádiókompatibilis és populárisnak mondható, amellett hoz egy plusz zeneiséget, ami talán nem minden rádió pop dalban hallható. Próbálunk belecsempészni más zenei stílusokból is elemeket, illetve törekszünk a jó kis ragadós szövegekre, amik pedig az alter világot idézik. Úgyhogy ez a Quack zenekar 100% alter pop, táncolható zene, és hát az a csodás dolog történt azóta meg velünk, hogy most már nem 4-en vagyunk a zenekarban, hanem ebben a pillanatban 8-an, 5 alaptag és 3 tag, akik fúvós szekcióként vesznek részt, úgyhogy most már egészen más szintre vittük ezt a kezdetbeni 4-fős projektet.
1: Vagy a kezdetbeni 5-öset. Egyébként érdekes volt tényleg, ahogy mondtad, hogy a legelső koncerten 5-en voltatok, utána az első koncert után rögtön 4-en lettetek.
2: Igazából az első koncertünk nagyon érdekes volt, mert nem volt zenekar, amikor megkaptam a felkérést, hogy menjek zenekarral fellépni, és hát apukám adta át nekem az infót, hogy menni kellene, és mondtam neki, hogy hát nincs zenekar. Ő meg mondta nekem, hogy hát csinálj. És pont aznap találkoztam a jelenlegi producerünkkel, Asztalos Robival, hogy zenélgessünk egy kicsit, és hát végül is az lett, hogy ahelyett, hogy zenélgettünk volna, felhívtuk a társaságot, és összeraktuk a Quack zenekart. Aztán persze a nevet később adtuk, és mivel azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen egykoncertes alkalom lesz, hogy gyorsan valamit hozzunk össze, ezért semmilyen más szempontot nem néztünk, csak hogy hirtelen kivel zenélnénk szívesen barátok közül, és hát aztán végül is ez a hamar megtörtént kilépés ez amiatt volt, mert az egyik gitárosunk, ő nagyon messze lakik tőlünk, és ezért ő volt az, aki végül is azt mondta, hogy az iskola kezdetével, ugye akkor még mindannyian középiskolások voltunk, talán az Egon kivételével. Ő mondta azt, hogy nem fogja tudni bevállalni a gyakori próbákat, hogyha ebből folyamatos zenekar lesz, de nem volt semmilyen rossz érzés, vagy ilyesmi a dologban. Inkább ez csak praktikus dolog volt, hogy mivel annyira hirtelen jöttünk össze, ezért semmi ilyesmi nem gondolkoztunk, hogy hosszú távon ez hogy működhet.
1: Most az jut eszembe egyébként, hogy mondtad, hogy felmerült a helyzet, hogy kellene koncertezni, de hát nincs zenekar, és mondta édesapád, hogy akkor csinálj, és csináltál. Ha felmerülne most egy munka, hogy mondjuk 2 női taggal, és nem tudom hány férfi taggal kellene csinálni valamit, ami nektek most nincs, akkor megszerveznéd azt is?
2: Hát azt gondolom, hogy a zenén belül mozogva bármiből nagyon jó dolgok sülhetnek ki, és például a Dalfutár című műsor az erre egy tökéletes példa, hogy zenei szakemberek azok azért bármikor tudnak egymással együttműködni. Na most én nem mondom azt, hogy zenei szakember vagyok, de én is azt gondolom, hogy ha kapnék egy feladatot, akkor bármikor szívesen dolgoznék bárkivel együtt, biztosan érdekes feladat lenne, de hát most ebben a pillanatban a Quack zenekar a szerelem projekt, nekem is, meg azt gondolom, hogy mindannyiunknak. Egyelőre még azért nem ez a kenyérkereseti helyünk, de mindenki szerelemből és lelkesedésből csinálja, úgyhogy nem tudom, hogy ilyen projektet tudnék-e még egyet csinálni, ahol ekkora a lelkesedésem, de természetesen én bármikor bárkivel nagyon szívesen dolgozom együtt, tehát ez nem tartana vissza.
1: Folytatjuk nem sokára a Quack zenekarból. Itt van Lőrinc Álmos, énekes, dalszerző, szövegíró.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Kvak zenekarból Lőrinc Álmos énekes, szövegíró, dalszerző a műsor vendége. Mutassunk most egy dalt. Mit mondasz, hogy melyik legyen, amit mutathatunk elsőként a Kvak zenekartól?
1: Hát ha elsőként, akkor mondjuk a Duma az érdekes lehet, mert az az első kislemezünknek a dala.
0: Mondasz róla egy-két szót még mielőtt megmutatjuk?
1: Persze. Igazából a Duma az egy olyan dal, ami ellenben a legtöbb dallal úgy készült el, hogy a Robi küldött nekem, a producerünk küldött nekem egy ötletet, egy zongora alapot, és aztán arra született meg a szöveg, és aztán úgy épült fel a dal, ezért végül is kicsit kakukktojás a többi közül, mert általában én szoktam egy énekdallamot és azzal együtt akkordmenetet és szöveget küldeni a többieknek. Ez kicsit máshogy készült, a szövege az pedig hát leginkább egy ilyen furcsa helyzetről szól, amikor az ember úgy érzi, hogy nem egészen őszinte vele az, akivel éppen mondjuk randizgatásban van, és hogy nem történik meg az a dolog, aminek kellene.
0: Oh.
1: Bármennyire is megvan az egyik fél feléről a dolog.
0: Az a dolog, aminek kellene, ott mire gondoltál?
1: Hát igazából ezt egy randi után írta, amikor hazafele vonatoztam, és arról szól, hogy milyen az, amikor mondjuk az ember úgy van ott egy randin, hogy végig közben azon gondolkozik, hogy de most ez csak nekem randi, vagy neki is randi. Most úgy én azt gondoltam, hogy az, de most ez biztos az? Most ő is akarja ezt, vagy csak mondja, vagy csak úgy csinál, vagy csak... Tehát amikor az ember egy ilyen bizonytalanságban van, kicsit arról szól ez a dal, és akkor így, ahogy szépen pörög a vége felé, a nagy semmitmondás a másik részéről az azért így kicsit fel is ingerli a szöveget is, és akkor ebből lesz a végén egy ilyen kiteljesedés abban az irányba, hogy miért nem mondtál mást is, miért nem mondtál érdemleges dolgokat, és miért csak a Duma megy folyamatosan.
0: Na hát akkor itt ne csak a Duma menjen ebben a beszélgetésben, hanem jöjjön a dal is, ha nem bánod, akkor indítom a Kvak zenekar Duma című dalát, utána pedig visszajövünk, Lőrinc Álmos énekes, szövegíró, dalszerző itt van, mindjárt folytatjuk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

0: zenekartól a Duma című dal szólt. Itt van Lőrinc Álmos énekes, szövegíró, dalszerző, és elmesélted a dal előtt a dal szövegének történetét. Szereted a szókimondást? Egyébként lehet, hogy tulajdonképpen szövegekben te szókimondó vagy szövegekben?
1: Hát tulajdonképpen egyébként azt mondanám, hogy szövegekben, hogyha dalszöveget írok, akkor biztos, hogy kevésbé gátlásosan fogalmazok, mint ahogy, meg kevésbé körülményesen, mint ahogy a való életben.
0: Igazmondó, szókimondó.
1: Ezt elmondhatjuk, igen. Kevésbé kerülgetem a forrókását, mint a való életben.
0: Mint a való életben, amikor összetalálkozol egy lánnyal.
1: Hát akár, akár. De azt hiszem, most is hallhatod, hogy szép körmondatokban fogalmazok a helyet, hogy egyszerűen mondanám a dolgokat.
0: Hát nézd, nem is tudom, lehet még egyszerűbben mondani. Mondjuk úgy, hogy Szabolcs, térjünk már a következő dalra, aminek mondjuk a címe Hazafelé. Hadd mondjam el, amit akarok a Hazafelé című dallal kapcsolatban. Így is lehet egyébként, valóban. Akarsz a Hazafelé című dallal kapcsolatban mondani valamit?
1: Hát hogy a viharban ezt szeretnék?
0: Na ugye, látod itt a szókimondás?
1: A Hazafelé című dalunk az egyik legközelebb álló a szívemhez. Ugyanis ez a dal, ez nagyjából két síkon értelmezhető, hát illetve aztán én két síkon értelmezem. Az egyik az, hogy külföldön lakik két testvérem is, és így azért mindig eljátszom a gondolattal, hogy milyen lehet kint lenni. És egyébként akkor írtam, amikor a bátyámat látogattam, és azon gondolkoztam, hogy persze jó neki kint, meg az is egy egészen más világ, de hogy engem mindig hazahúz inkább a szívem. Innen a cím is. Másfelől pedig a városomnak, Tatának szól, ahol most már hát jó pár éve élek, 8 éve, 9 éve, fogalmam sincs, jó régóta. Ami gyakorlatilag, bár nem itt születtem, de az igazán ezt a várost mondhatom otthonomnak, és ahol csodálatos 5 évet töltöttem a gimnáziumban, és ez egy tisztelgés tulajdonképpen a város előtt is, ugyanis a klipet is a városban forgattuk, bemutatva Tata legszebb helyeit, és többek között központba helyezve a tatai gimnáziumot is, az Eötvös József gimnáziumot, ahol 5 éven keresztül tanulhattam, úgyhogy ez ilyen szempontból nagyon fontos dal nekem.
0: Ez a Hazafelé. Na akkor készítjük, és mindjárt megmutatjuk ezt is. Egyébként emlegetted még a műsor elején, hogy van produceretek. A producer nálatok milyen fajta tevékenységeket lát el, vagy mit csinál a producer? És ki a producer?
1: A producerünk Asztalos Róbert. Igazából az eredeti felállásunkban ő volt a dobosunk. De hát ő sokkal többet tud annál, mint, hát most idézőjelben mondom, csak dobolás.
0: Na micsoda sértés a dobosok nevében, kikéri magának minden dobos, hogy
1: hát ezért tettem idézőjelbe.
0: Hát tudom.
1: Szóval azt gondolom, hogy tehát ő nagyon sok hangszeren játszik, gyakorlatilag a könnyű zenének a legfontosabb hangszerei mintát. Basszusgitározik, szólógitározik, zongorázik, azt is talán elmondhatom, hogy a csapatban ő a legműveltebb zeneileg, most éppen Londonban tanul zenei suliban, és hát tényleg nagyon ügyes a Robi. Ő ért a legjobban egyébként a stúdiózáshoz, és neki ez az érdeklődési köre is szintén. És hát ahogy alakult a zenekar, és vettük fel a dalokat, úgy ő vállalta magára azt, hogy kibővítse, és hogy ne csak az hallatszódjon, amit mondjuk mi játszunk, az a három hangszer, hanem hogy kicsit érdekesebb legyen a hangzás, ezért mondjuk zongorát vettünk fel a dalokhoz, nyilván akusztikus gitárt, és akkor onnantól kezdve pedig a Robi kezdett el építeni, hogy legyenek benne mondjuk, mint a Hazafelében vonósok. Ő vele gondolkozunk közösen a vokálokon is mindig. Ő az, aki a hangmérnöki munkát végezte az első két lemezünkön, úgyhogy nagyon sok feladatot lát el, és hát ennek kapcsán akkor így büszkén kimondható, hogy ő a producerünk, illetve most már az új felállásunkban van másik dobosunk, Wendel Máté, és a Robi pedig úgy tér haza hozzánk koncertezni Magyarországra, hogy zongorán száll be, szintetizátoron és mindenféle kiegészítő hangszeren, hogyha esetleg arra van szükség, és jön a rendkívüli zenei tudásával és ügyességével, és feldobja a koncerteket, úgyhogy ő tényleg a mindenesünk, és hát most talán a producer szó írja le a legjobban. Egyébként ő kottázta a Fúvósoknak a három szólamú részét is, szóval mind a 12 dalunkban, szóval tényleg nagyon komoly.
0: Na hát akkor most a Hazafelé címűt elővesszük, megmutatjuk, és utána visszajövünk. A Kvak zenekar dala következik, Lőrinc Álmos énekes, szövegíró, dalszerző itt van, mindjárt folytatjuk.

0: Kvak zenekartól Lőrinc Álmos énekes, szövegíró, dalszerző itt van a csapatból. Akkor végül is 8 a legtöbb tag, amikor koncerteztek. Ti egyébként egy tulajdonképpen egy koncertzenekar vagytok? A Kvak zenekar?
1: Azt gondolom, hogy azt élvezzük a legjobban, amikor koncerten lehetünk, és ott van velünk a közönség, illetve hát egészen más élményt és hangzást tudunk nyújtani. Nagyon hiszünk az élő hangszerek erejében, és azt gondolom, hogy nagyon jól képzett zenészek vannak a csapatban. Úgyhogy egy koncerten mindig többet tudunk nyújtani szerintem, mint a stúdióban, bár arra is törekszünk, hogy nagyon, nagyon jó minőségű stúdió felvételeket készítsünk, de hát akár a gitárosunk az Egon, akár a basszusgitárosunk az Ákos olyan plusz feelinget tud hozzáadni a koncerten, illetve hát megszólalnak a szólók, illetve most már ugye fúvósokkal szintén egészen más élmény, és ami mondjuk a stúdióban egy ilyen kicsit elektronikusabb, kicsit diszkósabb rész, az egy koncerten például teljesen balkán feelingben jelenik meg, ahogy felzengenek a fúvósok, tehát azt gondolom, hogy érdemes minket hallgatni stúdióban is, meg az audiókat, mert azokat is próbáljuk igényesen és különlegesen elkészíteni, és egészen más élményt nyújtunk koncerten is, tehát azt meg azért érdemes meghallgatni.
0: Folytatjuk nem sokára a Kvak zenekarból. Itt van Lőrinc Álmos, énekes, dalszerző, szövegíró.

0: Rendben, befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsga időszakának írásbeli vizsgái, közölte az oktatási hivatal kedden honlapján. Közleményük szerint a tanévrendjében meghatározott 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak a különböző idegen nyelveken is teljesíthető vizsgatárgyakat, például történelem, matematika, külön számolva középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A pollen terhelés a hét közepén a záporok hatására átmenetileg lokálisan lecsökkenhet, majd a hét második felében ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké közepe szintet érhet el, az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a kőr is, az eperfafélék, a ciprus és tiszafafélék és a házsvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a Városi Oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogatószámot, közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője kedden az MT-vel. A Biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Az eredetileg tervezett Pannon Park részeként 2018-ban kezdődött meg a nagyméretű saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus faj tartására is alkalmas grandiózus épület, a Biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülnie.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön derült, napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: Hallgass hazai! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Folytatjuk a Kvak zenekarból Lőrinc Álmos énekes, szövegíró, dalszerző itt van. Mennyire gondolsz te és a többiek hivatásszerűen a zenélésre? Te hogy vagy ezzel?
1: Hát azt gondolom, hogy Robi, a producerünk, Ákos, a basszusgitárosunk és Máté, a dobosunk, ők mindannyian zenésznek tanulnak, tehát ők középiskolába is már olyan suliba jártak, Bodajkra, ahol zenét tanultak, illetve tovább tanulásuk is ilyen irányú. Tehát ők mindenképpen hivatásos zenésznek mondhatók. Mi az Egonnal, mi a kicsit félénkebb csoportba tartozunk. Egon is nemrég szerezte a diplomáját, én most tavaly kezdtem 2020-ban az egyetemet. Én orvosnak tanulok, most az Egon pedig valami gazdaságit végzett. És mi inkább azok a típusok vagyunk, akik kicsit parázunk, hogy meg lehet ebből biztosan élni jól, és hogy mindig kell egy B-terv, úgyhogy mi tanulunk, klasszikus értelembe vett szakmát is. A fiúk azok pedig reményeim szerint megélhetési zenészek lesznek, és hát persze mi is erre törekszünk, szeretnénk, hogyha a zenekar sikerre vinni, és aztán lehetne koncertezésből, meg dalokból megélni, de mi az Egonnal félénkebbek vagyunk. Ezzel együtt azt gondolom, hogy mindannyian imádjuk a zenélést, és mindannyian szakmánknak is tekintjük részben. Akkor is, hogyha mondjuk pont én ezt kicsit félbe mondom ki, mert talán a csapatban én tanultam klasszikus értelembe véve a legkevesebbet, mondjuk szolfést, vagy hasonlókat.
0: De most akkor azt mondod, hogy egyszerűen orvosnak készülsz.
1: Hát ez így van.
0: Most ezt így kimondtam hangosan, csak én is tűnődöm hangosan, hogy akkor orvos leszel, vagy zenész leszel, vagy orvos, vagy zenész, vagy mind a kettő, vagy orvos, zenész. Mondjuk jut eszembe egyébként olyan zenekar, akik már itt jó pár évvel ezelőtt jártak ebben a műsorban, ők egyébként orvosok, de a zenei munkásságuk az nem annyira aktív, mert ők orvosok. Na most, ahogy mondtad te is a többi csapattagot, hogy ők zenészek, és ők biztosan ebből is fognak élni, és aztán veled meg mi lesz, hogy te pedig akkor lehet, hogy valamilyen indítatásból inkább mégiscsak orvos leszel?
1: Én azt mondanám, én soha nem hittem abban, hogy ketté kellene választani a dolgokat. Mindig azt gondolom, hogy az embernek arra van ideje, amire szeretné, hogy legyen ideje. Szerencsére mondjuk a gimnázium alatt elég jól ment a tanulás, tehát ezzel nem volt probléma. Nyilván most eléggé beválasztottam ezzel az orvos szakmával, de hát mindenképpen olyat szerettem volna, ami érdekel és ami tetszik. Tehát nem szerettem volna elmenni úgy valamire, hogy tudom, hogy könnyebben lehet vele mondjuk diplomát szerezni, de egyébként nem érdekel. Úgyhogy nekem kvázi ilyen szempontból a B-tervem is nagyon komoly, meghatározott. De azt gondolom, hogy mindig van honnan időt felszabadítani arra, hogy az ember azt csinálja, amit szeretne, és egyelőre hát azzal volt a legkevesebb probléma, hogy én ráérek-e a zenekarban próbálni, tehát az érdekes, hogy egyébként a hivatásos zenészeknek sokkal több az elfoglaltsága, ami mondjuk időponthoz kötött, mint nekem, tehát többször fordul elő, hogy mondjuk a dobosunknak van problémája időponttal, mert éppen koncertje lesz, mint hogy nekem lenne. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen kettős életet, bár hát ez furcsán hangzik, azért meg lehet oldani. Jól lehet csoportosítani az időt, az ember, ha péntek este koncertje van, akkor majd vasárnap napközben fog mondjuk tanulni, nem pedig péntek este. Tehát, hogy és azt gondolom, hogy ez ugyanígy majd a későbbiekben is megtörténhet, de hát ez egy 6 éves képzés, aminek most az első événél tartok.
0: Úgyhogy miről beszélünk, igen.
1: Tehát azért még itt nem kell szerintem temetni semmit, meg el se hinni, hát először végezze, már sikerüljön, meg fussak be, és akkor legyen ez a kérdés, hogy melyiket választom, ne pedig más. Tehát
0: okay.
1: Én annak örülnék a legjobban, hogyha szabadon választhatnék, hogy melyikben vagyok sikeres, és melyikben élek. De hát addig is mindkettőt viszem szépen.
0: És hogyha mondjuk menet közben éppen harmadéves egyetemista vagy, és annyira elképesztően megy a Kvak zenekar, hogy tulajdonképpen ott helyzet van, hogy most akkor egyszerűen már nem tudod összeegyeztetni akkor, és harmadéves vagy, akkor mi van?
1: Én szeretnék diplomát szerezni, és szeretnék orvosi diplomát szerezni, tehát Nyilván ez teoretikus kérdés, de hát nem tudom, hogy persze akkor mit csinálnék meg, hogy mi számít annak, hogy nagyon megy a zenekar, hogy ez olyan, mint amit szoktam hallani, hogy egy-egy zenekar mondjuk évente 300 koncertet ad, mert az is más, meg az is más, hogyha nem tudom, 50-et. Hát nyilván elgondolkoznék, de hát vannak olyan opciók, hogy passziváltatás egy fél évre, vagy kettő fél évre. Tehát én azért hiszek abban, hogy bármit bármikor meg lehet oldani.
0: Meg, valóban.
1: De hát legyen ilyen feladatom, tehát kelljen ezen gondolkoznom, hogy folytassam-e vagy ne, mert ott van a zene, és annyira jól megy. Hát így legyen.
0: Oké. És egyébként orvos szeretnél lenni, vagy pedig szeretnél egy orvosi diplomát? Mert az utóbbit mondtad az előbb, hogy te szeretnél egy orvosi diplomát. De igazán a diplomát szeretnéd, vagy pedig orvosként működni szeretnél?
1: Az orvosi diploma szerzésre úgy gondoltam az imént, hogy ha sikeres zenész vagyok, és mondjuk ebből megélek, és annyi koncertem van, akkor is örülnék, hogyha lenne egy diplomám. Mert bármikor beüthet a krak, elszakad az összes hangszalagom, ne így legyen persze, és másnap már nem tudok énekelni, vagy nem tudok valamilyen okból már többet szöveget írni, vagy most mondtam valamit, és mindig szeretném, hogy legyen egy kvázi védőháló, ami ott van alattam, hogyha ha valami nem úgy sikerül, ahogy szeretném. De persze szeretnék orvos is lenni, de igen, ebben az esetben így értettem azt, hogy egy diploma is jó lenne. Hogy ha a zene beüt, és mindenki már csak kvakkot hallgat az országban, akkor is azért örülök, hogyha van egy védőháló alattam.
0: Érdekes ez, de ígértem, hogy leszállok a témáról, úgyhogy jó lenne, ha leszállnék a témáról.
1: Uh-huh.
0: Igen,
1: okay. Szívesen beszélek még másról is a zenekarral kapcsolatban.
0: Rendben. Köszönöm, hogy jelezted. Látod, itt a szókimondás őszinteség. Leszálltam a témáról akkor. Nem sokára folytatjuk a Quack zenekarból Lőrinc Álmos énekes szövegíró dalszerzővel a beszélgetést.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Kvak zenekarból. Itt van Lőrinc Álmos, énekes, szövegíró, dalszerző. Na, de akkor visszaadom neked a szót, tényleg a Hey Girl című dal például jó lenne, hogyha előtérbe kerülne?
1: Persze, persze, nagyon, nagyon jó kis dal. Egyébként érdekes, mert amikor megszületett a dal, az például tipikusan egy ilyen dalunk, amiről úgy azt gondoltam az első időszakban, amikor megírtam rá a szöveget, hogy hát ez egy nem rossz dal, de hogy annyira nem érdekes. Ez volt az első gondolat, amikor a szobában megírtam. És ez például tipikusan az a dal, ami a zenekar által vált élővé szerintem, és azáltal lett belőle szerintem egy nagyon jó kis táncolható dal. Úgyhogy most az utolsó koncertünkön is ez volt a búcsúdalunk. Szerencsére a közönségünk is nagyon szereti, és hát mi is nagyon, nagyon szívesen játsszuk, úgyhogy ez tipikusan az a dal, ami megmutatja, hogy milyen a Kvak feeling.
0: Hát akkor ezzel most megmutatjuk a Kvak feelinget. Hey Girl című dal jöhet akkor. Lőrinc Álmos énekes, szövegíró, dalszerző itt van, és dal után még visszajövünk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

a gondot, amire jövök, aztán megkérdezem, hogy mi újság van veled, vagy szeretnél esetleg egy italt, vagy elmenjünk moziba, vagy sétálnál a tóparton. Nekem igazából bármi jó, én most eléggé ráérek. Tulajdonképpen azért is jöttem el a buliba, aztán mondom, ide jövök, megkérdezem, elég szép vagy, hogy van-e kedved valamihez. Szüleim is nincsenek otthon, úgyhogy ha akarod, oda is mehetünk, lehet Netflixet nézni, vagy bármit igazából. Pesten van a konferencia, nem fontos igazából, de ha ráérsz, akkor tőlem bármi lehet akár.

0: Wack zenekartól szólt a Hey Girl című dal, Lőrinc Álmos énekes, szövegíró, dalszerző itt van. Na hát és akkor mondd meg kérlek, hogy most azért úgy mit terveztek, vagy a producer tervez nálatok, vagy együtt terveztek, vagy hogy terveztek, és mit terveztek most?
1: Közösen tervezünk. A producer nálunk ugye inkább azt jelenti, hogy zenei producer, tehát nem a nem tudom, a producer szót sokféleképpen lehet értelmezni, nálunk zenei producer van. Tehát minden döntést közösen hozunk meg, és van egyébként egy menedzserünk is, akivel nagyon jól tudunk együtt dolgozni, úgyhogy így gyakorlatilag az alapzenekar 5 tagja és Bence a menedzserünk, így hatan hozzuk a döntéseket, illetve hát most remélem, hogy minél hamarabb már a fúvósok is teljes értékű zenekari taggá avanzsálnak. Úgyhogy minden döntést közösen hozunk, dolgozunk a nagy lemezen, illetve készül majd egy csodálatos videoklipünk az egyik dalhoz, amiről most még nem mondanék el nagyon sok mindent, csak annyit, hogy mennyire marha jó lesz. És nekem külön szívmelengető, hogy a bátyám, aki nemrég végzett Skóciában filmes szakon, ő fogja rendezni, úgyhogy jó kis dolog lesz az is. És hát szeretnénk minél többet koncertezni, építeni a közönségünket, táncoltatni az embereket, úgyhogy hát ez is, hogy mennyire megmutatkozik, hogy tényleg szeretnénk azt, hogy ez a Kvakk ez ne csak egy zenekar, hanem életérzés is legyen. Az új dalaink közül ezt elárulhatom, hogy az egyiknek az például a címe, hogy Kvakk himnusz. Szóval tényleg hiszünk abban, hogy ez nem csak zenehallgatási élményt tud majd nyújtani a közönségnek, hanem tud ez kicsit több is lenni annál.
0: Hát úgy legyen, ezután is záró dal következik, Te vagy az, aki, ezt készítettük, erre gondoltál, ez legyen a záró?
1: Teljesen tökéletes záró számnak, tökéletesen le tudja zárni szerintem. Na. Ez is egy lendületes dal, fúvósokkal, táncolható, teljesen jó szívvel ajánlom bárkinek.
0: Na hát köszönjük, akkor ezt mutatom, és a Kvakk zenekartól jön a dal, Lőrinc Álmos énekes, szövegíró, dalszerző. Itt volt és itt van, köszönöm szépen neked.
1: Köszönöm szépen.

0: Itt van Molnár Gréta énekesnő. Köszöntelek.
1: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Na, elkészült az a dal, amit emlegettünk még, vagy lehet, hogy adásban nem emlegettük, Living Free címmel elkészült. Szerintem emlegettük egy fél éve, nem tudom mikor jártál a műsorban, és akkor vagy adásban, vagy adáson kívül emlegettük ezt a dalt.
1: Igen, emlegettük, emlékszem rá, igen, és szerintem igen, januárban jártam körülbelül, igen.
0: Na hát most elkészült, úgyhogy kérlek, hogy beszélj róla, és akkor utána bemutatjuk majd.
1: Hát igen, nagyon örülök, hogy elkészült, ez egy igazi nyári dal, és amúgy januárban még a hóban, esőben született, amikor ugye beszéltünk róla korábban, és hát a dal a nyár örömét, a szabadságot, az élet szeretetét fejezi ki, azt, hogy amíg élünk, éljünk teljes életet, élvezzük az utat, amíg járunk.
0: És ez neked megy?
1: Igen, igen, szóval én igyekszem úgy élni, hogy a mindennapokban is meglássam az élet kis szépségeit, és élvezzem, és észrevegyem, hogyha valaki kedvesen mosolyog rám, vagy amikor sétálok a kutyával, hogy milyen szép és milyen jó, hogy ez megadatik, hogy nyugodtan ilyen szép zöld környezetben mehetek vele. Igen, hogy nekem ez fontos, és erre figyelek is.
0: Most csak az jutott eszembe, hogy és ha közben szembe jön egy goromba fráter?
1: Hát akkor igyekszem kizárni ezeket a dolgokat, meg attól függ, milyen szinten goromba, elmegyek nagyon, másik irányba.
0: Mondjuk egyszerűen mész tényleg a kutyus sétáltatod, és akkor egyszer csak szembe jön valami goromba fickó, és mond valami vacakságot, hogy na.
1: Hát akkor remélem, Thor megvéd engem, bár igazából egy golden retriever, és annyira kicuki és barátkozós, hogy szerintem mindenkivel csak barátkozni akar, hogy azt nem tudom, hogy mennyire tudna megvédeni, de nagyon jó vele így elmenni sétálni, annyira kitisztul a fejem, és tényleg egy kis szeretett gombóc. Sokat adok én is neki, de tényleg ő is annyit visszaad. Ezt azért is mondom, mert most vele vagyok, most pont 10 napig édes kettesben, és hát tényleg olyan, mint a második gyermekem. Ki állandóan, ha itt vagyok, akkor ide jön, ha kimegyek, akkor kijön velem. De nagyon cuki.
0: Tényleg tudja valaki a kedved szegni? Aztán majd mindjárt visszajöhetünk a zenei vonalra, most ez csak egy kíváncsiság, hogy tényleg, ha mondjuk sétáltatod a kutyát, és tényleg valaki mondjuk azt mondja, hogy gorombán, hogy ne, maga meg mit sétáltatja itt ezt a kutyát? Miért nem viszi valami más helyre? Akkor ez téged mondjuk megtörténhet, hogy felborítja az aznapi nyugalmadat, és kizökkensz mondjuk a jó állapotból? Vagy ma már nem, mert azt mondod, hogy már most már azért felnőtt nő, vagy elfogadod azt, hogy hát van ilyen ember, olyan ember, inkább azt mondod, hogy találja meg a békesség azt az embert is, te pedig sétálsz tovább, és megfeledkezel a gorombaságról.
1: Hát talán próbálom, igen, hogy próbálom megfeledkezni róla, és kizárni, és azt gondolom, hogy akkor neki magával van problémája, és én ilyenkor ezt próbálom nem magamra venni, és akkor egy jó gondolat irányába elvinni a gondolataimat, kizárni, igen, de ide is el kellett jutnom, hogy ne vegyem magamra ezeket a dolgokat, de azt gondolom, hogy most már így sikerült, bár ugye elég érzékeny vagyok, de azért most már szerintem jó úton haladok. Ezért azért sokat is tettem az elmúlt időszakban, hogy ne tudjanak kizökkenteni az ilyen dolgok. Ugye meséltem, hogy megtanultam meditálni, megpróbálok sokat sétálni, mozogni, foglalkozni az egészségemmel.
0: Meg ilyen dalokat létrehozni, mint például a Living Free, ami már önmagában is ezt az érzést adja.
1: Igen, szerintem is ez egy olyan nyári dal, ami tele van szeretettel, szerelemmel, szabadság utáni vágya. Végre, hogy jól érezzük magunkat, és szerintem ugye én nagyon szeretek táncolni is, és ez egy pont egy ilyen táncra invitáló könnyed nyári dal. Ez számomra egy kicsit új stílus, de szeretem. Ugye ezt a dalt Giuseppe Martellottával írtuk, és ugye ő DJ, zenei producer, és próbáltunk egy olyan irányt keresni, ami mindkettőnk neki megfelel, azaz így próbáltuk a stílusainkat közelíteni, és azt gondolom, hogy sikerült.
0: És tényleg új egyébként ez neked, mert korábban azért ilyenfajta dalt egyáltalán nem hoztatok létre, illetve sokkal inkább éneklősebb dalok készültek, és itt csak kevés ének, vagy kevés énekbeli csavarás és mindenféle trükk van, hanem itt egyszerűen, tehát lehet mondani talán, hogy egy olyan egyszerűbb dal készült, viszont fülbemászó egyébként.
1: Igen, hogy itt inkább a zene dominál, és hát hallgattam a Giuseppére. Én ugye szeretem, ha van sok ének és szöveg, de itt ebben a stílusban ebből nem kell annyi, és akkor én ezt így elfogadtam. Uh-huh. De szerintem jól sikerült, szeretem, szóval közel áll a szívemhez ez a dal, és örülök, hogy ezt is kipróbáltam, ezt a zenei stílust is, mert szeretek így kísérletezgetni is, dolgot így kipróbálni.
0: Majd meg fogjuk mutatni egyébként, a kiadvány, ami megjelent, az több mix, remixet is tartalmaz, talán összesen 6-ot?
1: Igen, szinte egy kis album, mert ugye van egy original mix változata, akkor ebből készült egy rádiós változat, ami ugye kicsit rövidebb, és akkor emellett pedig még 3 mix is van, egy club mix, egy remix, és van egy instrumentál verziós, hogy összesen 6 dal készült így. Van benne kicsit ilyen latinosabb, akkor nagyon tetszik az is, amit a Steve Catalano készített, az egy ilyen Future House, és Juicy Lotta készített meg szintén egy mixet hozzá, szóval elég színes a paletta.
0: Igen, mindjárt tényleg megmutatjuk, most csak még egy-két gondolat, hogy voltál megint egy dalszerző táborban is, ezt mondtad, és egyébként ott is készült nektek egy dal, az majd megjelenik majd, vagy azt csak úgy csináltátok ott jó kedvetekben?
1: Abszolút szeretnénk, ha megjelenne. Ugye tavaly is voltam, nagyon jól éreztem, ezért idén is visszatértem, és most is a kis csapatommal, de egy új csapattal készítettünk egy újabb dalt, ennek a címe Létezés lélekből lesz, és most fogjuk véglegesen elkészíteni, tervezünk hozzá klippet is, össze szeretnénk, ha meg tudna jelenni. Ez egy kicsit érzelmesebb, mélyebb és spirituálisabb ennek a dalnak a hangvétele. Hozzám nagyon közel áll ez a szövegvilág, ez a téma.
0: Illetve, hogyha jól tudom egyébként, akkor lehet, hogy azt is meg fogod tenni még, hogy magyar verzióban is elénekled majd egy-egy korábbi dalodat, mint például Never Give Up címűt is.
1: Igen, ez is terve van, mert született hozzá egy nagyon szép szöveg, Hittel a címet, Jakab Andi írta. Hát még ezt is el kell készíteni, ez is a tervek között van, igen, hogy az megszülessen kicsit így modernizálva, felújítva, újra hangszerelve.
0: Na jöhet akkor a Living Free című megmutatásra?
1: Persze, mutassuk meg, igen.
0: Jó, megmutatjuk.
1: Living Free.
0: A rádió verzióban mutatjuk meg. Itt volt Molnár Gréta énekesnő, és akkor amikor jönnek további újdonságok, helyzetek, akkor hozd a hírt.
1: Mindenképpen jelentkezem. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Oké. Én is. Jön a Living Free. Minden jót neked.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

Az elmúlt két órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt a Kuak zenekarból Lőrinc Ámos énekes, szövegíró, dalszerző itt volt, illetve Molnár Gréta énekesnő is egy újdonsággal. Molnár Szabolcs vagyok, további jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: Hallgass hazait!
1: Hallgass hazait!
0: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak.

0: Tettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

az üt kereste, de nem volt benne része. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom senki semmel közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton. Balaton rádió.

0: kertbe. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.